0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 79. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Ó Isten, pogányok jöttek be örökségedbe. Megfertőztették szent templomodat. Jeruzsálemet kőhalommá tették. Szolgáit holttestét az ég madarainak adták eledelül, szentjeit húsát a föld vadjainak. Ontották vérüket, mint a vizet Jeruzsálem körül, és nem volt, aki eltemette volna őket. Gyalázottá lettünk szomszédaink előtt, csúfságul és nevetségül a körülöttünk lakóknak. Meddig haragszol, Uram, szüntelen? Meddig gerjedesz féltő szerelmed, mint a tűz? Onts ki haragodat a pogányokra, akik nem ismernek téged, és az országokra, amelyek nem hívják segítségül a te nevedet. Mert megemésztették Jákobot, és hajlékát elpusztították. Ne emlékezzél meg rovásunkra, elődeink vétkéről, siess elénk irgalmasságoddal, mert megnyomorodunk nagyon. Segíts meg bennünket, szabadító Istenünk, a te nevednek dicsőségéért. Ments meg minket, és bocsáss meg vétkeinket a te nevedért. Miért mondanák a pogányok, hol az ő Istenük? Legyen nyilvánvaló a pogányokon, szemeink láttára a te szolgáid kiontott véréért való bosszúállásod. Jusson eléd a foglyok könyörgése, Uram! Karod hatalmával tartsd meg a halálnak fiait, és fizess meg szomszédaink keblébe hétszeresen a gyalázatért, amellyel illettek téged, ó Uram! Mi pedig a te néped, és a te legelőd nyája, hálát adunk neked mindörökké, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a te dicsér.
4: A 79. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Épp jó reggelt mindenkinek. Mai témánk: különleges vagy. Ézsaiás 43:1. Így szól az Úr, a te teremtőd, a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Majd a 4. versben: kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Embereket adok helyetted, és népeket a te életedért. Az Atya számára ennyire értékesek vagyunk. Olyannyira, hogy Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Mégis hányan és hányan beszélnek magukról lekicsinylően, alávaló porszemnek tartva magukat. Látszólag ez olyan alázatos magatartásnak tűnő, de valóban az is. Mit mond Isten beszéde a János 1:12-ben? Akik befogadták őt, mármint Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá váljanak, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Mi, akik befogadtuk őt, akik újjászülettünk víztől és Szent Szellemtől, többé nem vagyunk ugyanazok, akik előtte voltunk. Új teremtés vagyunk. Az Isten elsőszülött fiának öccsei és húgai. Hogyan mondhatnánk hát Isten művét semminek? Gondolkozzunk úgy magunkról, mint akik az Úr számára elkülönített értékes kincsek vagyunk. Ahogyan gondolkozunk, aszerint is beszéljünk magunkról. Úgy is járjunk, éljünk, mint akik el vagyunk pecsételve Isten számára, az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, hálás vagyok neked, hogy megteremtettél, hogy Jézus Krisztust, a te fiadat adtad értem. Köszönöm azt, atyám, te becsesnek tartasz engem, hogy kedves vagyok a te szemedben. Köszönöm azt, hogy csodálatos ígéreteid vannak a számomra, hogy nem véletlenül születtem meg, hogy te már előre kigondoltál engem. Köszönöm, hogy te új teremtéssé tettél engem. Köszönöm azt, atyám, hogy átformálódik a gondolkozásmódom a te beszéded szerint, hogy úgy járjak és éljek, mint aki neked el vagyok pecsételve, mint aki arra születtem, hogy a te dicsőséged.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Ahogyan gondolkozunk, aszerint is beszéljünk magunkról. Úgy is járjunk, éljünk, mint akik el vagyunk pecsételve Isten számára, az ő dicsőségére. Imádkozzunk. Mennyi édesatyám, hálás vagyok neked, hogy megteremtettél, hogy Jézus Krisztust a te fiadat adtad értem. Köszönöm azt, atyám, te becsesnek tartasz engem, hogy kedves vagyok a te szemedben. Köszönöm azt, hogy csodálatos ígéreteid vannak a számomra, hogy nem véletlenül születtem meg, hogy te már előre kigondoltál engem. Köszönöm, hogy te új teremtéssé tettél engem. Köszönöm azt, atyám, hogy átformálódik a gondolkozásmódom a te beszéded szerint, hogy úgy járjak és éljek, mint aki neked el vagyok pecsételve, mint aki arra születtem, hogy a te dicsőséged.
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: megszabadítottál engem. Köszönöm, hogy te új teremtéssé tettél engem. Köszönöm azt, atyám, hogy átformálódik a gondolkozásmódom a te beszéded szerint. Hogy úgy járjak és éljek, mint aki neked el vagyok pecsételve. Mint aki arra születtem, hogy a te dicsőséged.
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 80. Zsoltár az éneklőmesternek, a Száv Zsoltára. Ó, Izraelnek pásztora, hallgass meg! Aki vezérled Józsefet, mint junyájat, aki kerubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manasze előtt támaszd föl a te hatalmadat, és jöjj el, és szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével élteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádot, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hoztál ki, kiűzted a pogányokat, és azt elültetted. Helyet egyengedtél előtte, gyökeret eresztett, és ellepte a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig eresztette, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregek Istene! Kérlek, tér vissza! Tekints alá az egekből, és lásd, és tekints meg a szőlőtőt. És azt a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjút, amelyet fölneveltél, elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesztek. Legyen a te kezed a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak, hogy el ne térjünk tőled. Eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura Istene, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabad.
4: A 80. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Épp jó reggelt mindenkinek. Mai témánk: különleges vagy. Ézsaiás 43:1. Így szól az Úr, a te teremtőd, a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Majd a 4. versben: kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Embereket adok helyetted, és népeket a te életedért. Az Atya számára ennyire értékesek vagyunk. Olyannyira, hogy Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Mégis hányan és hányan beszélnek magukról lekicsinylően, alávaló porszemnek tartva magukat. Látszólag ez olyan alázatos magatartásnak tűnő, de valóban az is. Mit mond Isten beszéde a János 1:12-ben? Akik befogadták őt, mármint Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá váljanak, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Mi, akik befogadtuk őt, akik újjászülettünk víztől és Szent Szellemtől, többé nem vagyunk ugyanazok, akik előtte voltunk. Új teremtés vagyunk. Az Isten elsőszülött fiának öccsei és húgai. Hogyan mondhatnánk hát Isten művét semminek? Gondolkozzunk úgy magunkról, mint akik az Úr számára elkülönített értékes kincsek vagyunk. Ahogyan gondolkozunk, aszerint is beszéljünk magunkról. Úgy is járjunk, éljünk, mint akik el vagyunk pecsételve Isten számára, az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, hálás vagyok neked, hogy megteremtettél, hogy Jézus Krisztust, a te fiadat adtad értem. Köszönöm azt, atyám, te becsesnek tartasz engem, hogy kedves vagyok a te szemedben. Köszönöm azt, hogy csodálatos ígéreteid vannak a számomra, hogy nem véletlenül születtem meg, hogy te már előre kigondoltál engem. Köszönöm, hogy te új teremtésé tettél engem. Köszönöm azt, atyám, hogy átformálódik a gondolkozásmódom a te beszéded szerint, hogy úgy járjak és éljek, mint aki neked el vagyok pecsételve, mint aki arra születtem, hogy a te dicsőséged.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 81. Zsoltár. Az éneklőmesternek a száfé. Örvendezzetek Istennek, ami erősségünknek. Újjongjatok a Jákob Istenének. Dalt zengjetek, dobot pergessetek, gyönyörű hárfát citerával együtt. Fújjatok kürtöt új holdra, holtöltekor, ami ünnepünk napján. Mert elvégzett dolog ez Izraelnél, a Jákob Istenének rendelése ez. Bizonyságul tette ő a József nemzetségében, amikor kijött Egyiptom földje ellen. Nyelvet hallottam ott, amit nem is tudtam. Megszabadítottam a tehertől az ő vállát, kezei megmenekültek a kosártól. A nyomorúságban segítségül hívtál, és én megszabadítottalak téged. Meghallgattalak téged a mennydörgés rejtekében. Megpróbáltalak téged a versengések vizénél. Hallgass, én népem! Hadd tegyek bizonyságot ellened, ó Izrael, ha te meghallgatnál engem. Ne legyen te nálad idegen Isten, és az idegen Isten előtt ne hajolj meg. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről. Nyisd szét a te szád, és én betöltöm azt. De nem hallgatott népem az én szavamra, és Izrael nem engedelmeskedett nekem. Ott hagytam azért őt szívük keménységében, hogy járjanak a maguk tanácsa szerint. Ó, ha az én népem hallgatna rám, és Izrael az én utaimon járna. Igen, akkor megaláznám ellenségeit, és szorongatói ellen fordítanám a kezem. Az Úrnak gyűlölői hízelegnének neki, és örökké való volna az ő idejük. És ő megelégeíteni őt javabúzával, és sziklából folyó mézzel töltenélek be.
4: A 81. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Szép jó reggelt mindenkinek. Mai témánk: különleges vagy. Ézsaiás 43:1. Így szól az Úr a te teremtőd, a te alkotód, Izrael. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Majd a 4. versben: kedves vagy az én szemeimben, becses vagy, és én szeretlek. Embereket adok helyetted, és népeket a te életedért. Az Atya számára ennyire értékesek vagyunk. Olyannyira, hogy Jézus Krisztust, az ő egyszülött fiát adta értünk, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Mégis hányan és hányan beszélnek magukról lekicsinylően, alávaló porszemnek tartva magukat. Látszólag ez olyan alázatos magatartásnak tűnő, de valóban az is. Mit mond Isten beszéde a János 1:12-ben? Akik befogadták őt, mármint Jézust, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá váljanak, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Mi, akik befogadtuk őt, akik újjászülettünk víztől és Szent Szellemtől, többé nem vagyunk ugyanazok, akik előtte voltunk. Új teremtés vagyunk. Az Isten elsőszülött fiának öccsei és húgai. Hogyan mondhatnánk hát Isten művét semminek? Gondolkozzunk úgy magunkról, mint akik az Úr számára elkülönített értékes kincsek vagyunk. Ahogyan gondolkozunk, aszerint is beszéljünk magunkról. Úgy is járjunk, éljünk, mint akik el vagyunk pecsételve Isten számára, az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, hálás vagyok neked, hogy megteremtettél, hogy Jézus Krisztust, a te fiadat adtad értem. Köszönöm azt, atyám, te becsesnek tartasz engem, hogy kedves vagyok a te szemedben. Köszönöm azt, hogy csodálatos ígéreteid vannak a számomra, hogy nem véletlenül születtem meg, hogy te már előre kigondoltál engem. Köszönöm, hogy te új teremtésé tettél engem. Köszönöm azt, atyám, hogy átformálódik a gondolkozásmódom a te beszéded szerint, hogy úgy járjak és éljek, mint aki neked el vagyok pecsételve, mint aki arra születtem, hogy a te dicsőséged.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: hogy átformálódik a gondolkozásmódom a te beszédet szerint. Hogy úgy járjak és éljek, mint aki neked el vagyok pecsételve. Mint aki arra születtem, hogy a te dicsőséged.
1: Ez volt
2: a reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, és ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétben járnak, a fölnek minden fundamentuma inog. Én mondtam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mind a mellett meghaltok, mint a közember, és elhullatok, mint akármelyik főember. Ó Isten, kelj föl, és ítéld meg a földet, mert neked jutnak örökségül minden népe.
4: A 82. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 83. Zsoltár, Aszáv Zsoltára. Isten, ne vesztegelj, ne hallgass és ne nyugodjál. Mert ime háborognak ellenségeid, és gyűlölőid fejüket emelik. Néped ellen álnok tanácsot gondolnak, és védenceid ellen terveket szőnek. Ezt mondják, gyertek, veszítsük el őket, hogy ne legyenek nemzet, hogy ne emlegessék többé Izrael nevét. Mert tanácskoztak együtt, egy szívvel, és szövetséget kötöttek ellened. Az edomiták és izmaeliták sátrai, a moábiták és hagarénusok, a gebaliták, ammoniták és amalekiták, a filiszteusok Tirusz lakosaival együtt. Az asszír is szövetkezett velük. Segítőjévé lettek a Lót fiainak. Úgy bánj velük, mint Midiánnal, mint Siserával, mint Jábinnal a Kison patakjánál, akik elvesztek Endornál, és a föld szemetjévé lettek. Tedd őket és fejedelmüket olyanokká, mint Orebet, és mint Zéjebet, Zebahot és Szalmunát, minden fölkentjükkel, akik ezt mondták, foglaljuk el magunknak az Isten hajlékait. Én Istenem, tedd őket olyanokká, amilyen a porfelhő, és amilyen a polyva a szél előtt, olyanokká, mint a tűz, amely meggyújtja az erdőt, és mint a láng, amely elégeti a hegyeket is. Így kergesd őket a te szélvészeddel, Uram, és forgószeleddel így rettensd meg őket. Töltsd el orcájukat gyalázattal, hogy keressék, Uram, a te nevedet. Szégyenüljenek meg, és rémüljenek el örökké, és piruljanak, és pusztuljanak, hogy megtudják, hogy te, akinek neve Jehova, egy magad vagy felséges Isten az egész földön.
4: A 83. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: 84. Zsoltár. Az éneklőmesternek, kóráfiainak zsoltára. Mi szerelmesek a te hajlékaid, seregeknek, ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után. Szívem és testem újonganak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezze, a te oltáraidnál, ó, seregeknek, ura. Én királyom, és én Istenem. Boldogok, akik laknak a te házadban, és dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid a szívébe vannak. Átmenve a síralom völgyén, áldás forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, amíg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgass meg az én könyörgésemet, hallgass meg Jákobnak Istene, mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te fölkented orcáját, mert jobb egy nap a te tornácaidban, mint ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, mint lakni a gonosz sátrában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek, ura, boldog ember az, aki bízik te benne.
4: A 84. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sans.
2: Okay, hello again.
3: Akkor újra itt vagyunk.
2: I really enjoyed Don's message just a bit ago.
3: Nagyon élveztem Don üzenetét rövid idővel ezelőtt. Nagyon jó volt.
2: And I was really challenged by that.
3: Komoly kihívás volt nekem.
2: Without really planning this,
3: Anélkül, hogy terveztem volna, tegnap Istenről, mint Atyáról beszéltem.
2: Don's talked about knowing Christ.
3: Don Krisztus megismeréséről beszélt.
2: So I want to talk to you about the Holy Spirit.
3: Úgyhogy én a Szent Szellemről szeretnék beszélni.
2: So it's my favorite topic, actually.
3: Egyébként a kedvenc témám.
2: And you know, we have one God.
3: Tudjátok, egy Istenünk van.
2: Who reveals himself to us in three persons.
3: Aki három személyben jelenti ki magát nekünk.
2: And so I want to talk to you about experiencing the Holy Spirit.
3: Úgyhogy most a Szent Szellem megtapasztalásáról szeretnék beszélni.
2: And I know that you all have experienced the Holy Spirit and you've been filled with the Holy Spirit.
3: Tudom, hogy már valamennyien átéltétek a Szent Szellemet, betöltekeztetek vele.
2: But I will tell you my story and I also want to talk about how to evaluate spiritual experience.
3: De elmondom a saját történetemet is, és azt is, hogy hogyan kell értékelni a szellemi átéléseket.
2: You know, we should want to learn about the Holy Spirit.
3: Kell, hogy akarjunk tanulni a Szent Szellemről.
2: Because he's God.
3: Mert ő Isten.
2: And he's just as much a part of the Trinity as
3: Father. És ugyanannyira hozzátartozik a Szent Szellem, mint a Szent Háromsághoz, mint az Atya és a Fiú.
2: They are one in essence and
3: ők lényegileg egyek.
2: Are one in being.
3: A lényük egyek a lényükben.
2: And there's some division of labor among them.
3: Van köztük némi munkamegosztás.
2: And yet it's hard to talk about the work of one without
3: mégis nehéz beszélni az egyik munkájáról anélkül, hogy át ne fedni a másiknak a munkáját.
2: I grew up in a very traditional church.
3: Én egy nagyon hagyományos gyülekezetben nőttem fel.
2: And to us the Holy Spirit was reduced to a doctrine.
3: Számunkra a Szent Szellem csupán egy hittétel volt.
2: Or a power.
3: Vagy egy erő.
2: We talked about the Holy Spirit empowering us to live a holy life. But I want to talk to you about the fact that the Holy Spirit is a person.
3: A Szent Szellemről, mi személyről szeretnék beszélni.
2: The Holy Spirit is the one who helps us to experience God.
3: A Szent Szellem az, aki segít nekünk átélni Istent, megtapasztalni őt.
2: But how do we evaluate spiritual experiences?
3: De hogyan értékeljük ki a szellemi átéléseket?
2: Do we embrace any experience that is spiritual?
3: Elfogadjunk bármilyen szellemi tapasztalatot?
2: Obviously we cannot do that.
3: Nyilvánvalóan ez lehetetlen.
2: Is it possible to reject something that actually is God, but we don't recognize
3: ami
2: it as
3: Isten,
2: at
3: vagy
2: first?
3: Aki Isten, csak nem ismertük fel először? Tehát elutasíthatjuk csupán ezért?
2: It's possible it's happened.
3: Ez előfordulhat.
2: But the Holy Spirit is involved in literally everything that God's doing on the earth.
3: De a Szent Szellem gyakorlatilag mindenben részt vesz, amit Isten csinál a Földön.
2: We live in the age of the Holy Spirit.
3: A Szent Szellem korszakában élünk.
2: He applies the work of the Father and the Son to us.
3: Ő alkalmazza az életünkre az Atya és a Fiú munkáját.
2: And of course, the Bible tells us God is a Spirit.
3: A Biblia azt mondja, hogy Isten Szellem.
2: When you go to Bible school and you study about the work of the Holy Spirit, they talk
3: Biblia,
2: about a whole long list of topics.
3: Amikor Biblia iskolában mész és a Szent Szellemről tanítanak, akkor nagyon sok téma van ebben a tananyagban.
2: The Holy Spirit's role in conviction of sin.
3: A Szent Szellem szerepe a bűnről való meggyőzésben.
2: His role in the new birth experience,
3: az
2: when we are transformed.
3: Az újjászületés tapasztalatában, amikor újjá alakulunk.
2: Even his role in what we call sanctification, in where he changes us.
3: A szerepe abban, amit megszentelődésnek nevezünk, amikor ő megváltoztat minket.
2: I believe sanctification is a work of the Holy Spirit, not just a work of ourselves.
3: Egyébként a megszentelődés az a Szent Szellem munkája, nem csak a mi saját művünk.
2: Then the Bible talks about the fruit of the Spirit.
3: Aztán a Biblia beszél a Szent Szellem gyümölcséről.
2: Which are character qualities that the Holy Spirit naturally produces through us and in us.
3: Amelyek olyan tulajdonságok, amiket a Szent Szellem természetes módon hoz létre, munkál ki bennünk.
2: The Holy Spirit gives unity to the church.
3: A Szent Szellem ad egységet az egyháznak.
2: And many more things.
3: És még nagyon sok dolgot tesz.
2: And usually when you study about the Holy Spirit, it's all the study about the doctrines.
3: És általában, amikor a Szent Szellemről tanulunk, itt nagyon, ilyenkor nagyon sok hittételt tanulunk meg.
2: And I was not taught much about experiences of the Holy Spirit.
3: Nekem nem sokat tanítottak a Szent Szellem átéléséről.
2: But the Holy Spirit has been the one who's made the Father's love and the work of Christ become mine.
3: De a Szent Szellem végezte el, hogy az Atya szeretete és Krisztus munkája az enyémé váljon. Sajátomnak érezzem.
2: Like I said, I was raised in a conservative church where the gospel was preached.
3: Konzervatív gyülekezetben nőttem fel, ahol hirdették az evangéliumot.
2: I became a Christian at 12 and then I was baptized at 13.
3: 12 éves koromban tértem meg, és 13 évesen merítettek be.
2: And then at 17 I was involved with a group of youth that came into the baptism of the Holy Spirit.
3: Benne voltam egy ifjúsági csoportban, amely belépett a Szent Szellem keresztségbe.
2: Even the conservative church that I went to had a week of meetings they called revival meetings.
3: Még ebben a konzervatív gyülekezetben is, ahol jártam, volt egy hetes összejövetel, amit ébredési sorozatnak hívtak.
2: And many people were filled with the Holy Spirit.
3: És sokan betöltekeztek Szent Szellemmel.
2: So I just keep going. Yeah. So I was filled with the Holy Spirit at 17.
3: Tehát 17 évesen töltekeztem be Szent Szellemmel.
2: And it completely changed my life.
3: És ez teljesen megváltoztatta az életemet.
2: Take this off? Yeah, sure.
3: Igen, egy kézi mikrofont fog kapni valószínűleg.
2: No problem.
3: Működik legalábbis.
2: The baptism of the Holy Spirit opened me to a whole spiritual realm that I had no idea even existed.
3: A bemerülés Szent Szellembe megnyitott előttem egy olyan szellemi világot, amiről azt sem gondoltam, hogy létezik.
2: My experience in being baptized was not real dramatic.
3: Igazából nem volt drámai ez a bemerítkezésem a Szent Szellembe.
2: My family was of Swiss origin. We didn't express a lot of emotion.
3: A családom svájci eredetű, nem nagyon fejeztünk ki sok érzelmet.
2: I did speak in tongues.
3: Beszéltem nyelveken.
2: Immediately the word of God became
3: real. Isten beszéde azonnal megnyílt előttem és valósággá vált a számomra.
2: But in a movement I observed a lot of other experiences that people seem to be having.
3: De egy bizonyos mozgalomban észrevettem sok egyéb más átélést, amit az emberek átéltek, megtapasztaltak, úgy tűnt.
2: I remember going to one meeting.
3: Emlékszem, elmentem egy alkalomra.
2: I saw people were being prayed for and they were falling over.
3: És láttam, hogy emberekért imádkoznak, és ők elesnek.
2: I thought this, I need more of the Holy Spirit. This is what I wanted.
3: Arra gondoltam, nekem is többre van szükségem a Szent Szellemből, ezt akarom én is.
2: So I went front and got
3: előre mentem, sorba álltam.
2: I went front to the. What I was surprised by is when I came to be prayed for, the man pushed me and pushed me over.
3: Az lepett meg, hogy amikor rám került a sor az imádkozásban, aki imádkozott, az ellökött, tehát meglökött.
2: I'm not blaming him. I know many good things were happening that
3: nem
2: night.
3: Nem hibáztatom őt, tudom, hogy sok jó dolog történt aznap este.
2: I expected that it was the power of God that was doing it, and then I questioned it.
3: Hogy Isten ereje az, ami ezt teszi az emberekkel, és utána megkérdőjeleztem.
2: My response probably was not good.
3: Valószínűleg nem volt jó a reagálásom.
2: And so I became concerned about what I thought were excesses in the movement.
3: És így aggódni kezdtem azok miatt a dolgok miatt, amiket én túlzásnak éreztem vagy láttam ebben a mozgalomban.
2: And I thought that people were acting these experiences.
3: Arra gondoltam, hogy az emberek izzadják ki magukból ezeket az átéléseket.
2: I still believed in the Holy Spirit.
3: Továbbra is hittem a Szent Szellemben.
2: In the baptism of the Holy Spirit.
3: A Szent Szellem keresztségben is.
2: Some of the other things I was not convinced of.
3: De volt néhány más dolog, amiről nem voltam meggyőződve.
2: So I threw myself into studying scriptures.
3: Úgyhogy bevetettem magam a Biblia tanulmányozásba, és ilyen különböző teológiai okleveleket szereztem.
2: While I was studying Hebrew, the last year of my degree.
3: Héberül tanultam a diplom megszerzés előtti utolsó évben.
2: A friend of mine, another pastor, told me about a movement that had started in Toronto.
3: Egy barátom, egy másik pásztor beszélt nekem egy új mozgalomról, ami Torontóban kezdődött el.
2: He would describe the meetings to me.
3: Elmondta nekem, milyenek az összejövetelek.
2: And I would say, that's craziness.
3: Azt mondtam, hát
2: he wanted me to go,
3: dolog.
2: I absolutely refused to go.
3: Azt akarta, hogy menjek el vele oda, én egyáltalán nem voltam hajlandó erre.
2: I said I was too busy.
3: Azt mondtam, túlzottan el vagyok foglalva.
2: So later that year, there was a conference that I attended every year.
3: Részt vettem egy konferencián, amelyiken minden évben részt veszek.
2: A friend of mine from Plymouth in the UK was there.
3: Egy angliai barátom Plymouthból ott volt.
2: And he wanted to pray for the pastors.
3: És imádkozni akart a pásztorokért.
2: So they called all the pastors front.
3: Úgyhogy előre hívták az összes pásztort.
2: I couldn't hide.
3: Nem tudtam elbújni.
2: So I lined up with everybody else.
3: Úgyhogy mindenki mással ott álltam a sorban.
2: And he began to pray.
3: És elkezdett imádkozni.
2: Some of the pastors began to fall down.
3: Néhány pásztor kezdett elesni.
2: Inside, I remembered what happened to me when I was 17.
3: Én magamban még emlékeztem, hogy mi történt velem 17 éves koromban.
2: Said, I'm not going to fall over just because everybody else is.
3: Úgy azt mondtam, hogy én nem fogok elesni csak azért, mert mindenki más elesik.
2: I'm not going to do this just to make him look good.
3: Nem fogom ezt csinálni csak azért, hogy ő jó színben tűnjön fel.
2: And the closer he got, the more determined I became.
3: És minél közelebb ért hozzám, annál eltökéltebb lettem.
2: When he got to me,
3: amikor hozzám ért,
2: he didn't even touch me.
3: Hozzám se ért.
2: I fell flat, speaking in tongues.
3: Hanyatt estem és nyelveken szóltam.
2: And I met the Holy Spirit in a new way.
3: És új módon találkoztam a Szent Szellemmel.
2: First thing I needed to do is repent for my attitude.
3: Ja, akkor először a hozzáállásomból kellett megtérnem.
2: My attitude for judging other people that had
3: abból a hozzáállásomból, hogy megítéltem azokat az embereket, akik átéltek ilyen dolgokat.
2: And for judging those that prayed for people.
3: És mert megítéltem azokat, akik imádkoztak az emberekkel.
2: That night when I went to bed, I think I dreamt most of the night.
3: Aznap este, amikor lefeküdtem, azt gondolom, hogy az éjszaka nagy részében álmodtam.
2: For four nights straight, I had vivid dreams.
3: Egyfolytában négy éjszakán keresztül élénk álmaim voltak.
2: I was in meetings that I know some of which did not happen yet.
3: Voltam olyan összeveteleken, amelyek közül néhány még a mai napig nem történt meg.
2: My whole picture of the future of the church changed.
3: Megváltozott az egész képem a gyülekezet jövőjéről.
2: The conference ended.
3: A konferenciának vége volt.
2: And I drove home on Saturday.
3: Szombaton haza mentem autóval.
2: And on Sunday morning when I got awake,
3: vasárnap,
2: I was going to preach that day.
3: Reggel, amikor felébredtem, aznap nekem kellett prédikálnom.
2: I was weak. I felt like I had the flu or some kind of
3: úgy éreztem, mint a influenzás lennék, vagy valami betegséget kaptam volna, ami legyengített.
2: So I called one of the other elders and I said, I think you have to preach because I can barely stand up.
3: Hívtam az egyik vént, és megkértem, hogy aztán ma neked kéne prédikálnod, mert az alig tudok megállni a lábamon.
2: Yes. I was standing in the shower and I had difficulty standing up.
3: Ott álltam a zuhany alatt, és alig tudtam állni.
2: So I asked him to preach and he said he would.
3: Tehát megkértem ezt a vént, hogy prédikáljon, ő megígérte, hogy fog prédikálni.
2: By the time the meeting started, it lifted and I said, I'm okay.
3: De mire elkezdődött az alkalom, azt mondtam, hogy most már jól érzem magam, elmegyek a gyülekezetbe.
2: So I did a 7-point message that day.
3: Úgyhogy aznap egy 7 pontból álló üzenetet mondtam el.
2: Point number 5 had to do with repentance.
3: Az ötödik pont szólt a megtérésről.
2: In our church we never had altar calls.
3: A gyülekezetben soha nem hívtuk előre az embereket megtérni.
2: Very unemotional.
3: Nagyon érzelemszegényen csináltuk.
2: When I got to number 5 on repentance, I noticed that people began to weep.
3: Ponthoz értem a megtérésről, észrevettem, hogy az emberek elkezdenek sírni.
2: And I was surprised by it.
3: Ez meglepett.
2: So when the message was over, I thought I should give an altar call.
3: És amikor vége volt az üzenetnek, úgy éreztem, hogy előre kell hívnom őket imára.
2: So as soon as I invited people to, if they wanted to repent, to come to the front.
3: Úgyhogy amint kimondtam, hogy azok, akik meg akarnak térni, most azt kérem, hogy jöjjenek előre.
2: And again, we weren't organized because we never did these things.
3: Sose szerveztünk ilyen dolgokat, nem tudtuk jól szervezni, mert
2: so immediately maybe 40,
3: azonnal
2: a third of the church.
3: 40 ember, a gyülekezet harmad része előre jött.
2: And the people were weeping.
3: És sírtak az emberek.
2: And I remember women's faces with a lot of colors because it was running.
3: Voltak nők, akiknek nagyon tarka volt az arcuk, mert szétfolyt rajtuk a festék.
2: We never had anything like this before.
3: Nálunk korábban soha nem történt hasonló.
2: And then when I stepped off the podium.
3: És aztán amikor leléptem a szószéktől.
2: And I was just going to pray with them for repentance.
3: És csak imádkozni akartam velük a megtérés témájában.
2: 10 or 15 people just fell over.
3: 10 vagy 15-en egyszerűen elestek.
2: I hadn't touched anybody.
3: Pedig hozzá se értem egyikhez se.
2: Some of them began to cry.
3: Némelyik elkezdett sírni.
2: Some began to laugh.
3: Némelyik elkezdtek nevetni.
2: Others would lie still,
3: like they were sleeping. Feküdtek, mintha aludtak volna.
2: And the very thing that I was so nervous about was happening in my church.
3: És a legidegesítőbb dolog történt a gyülekezetemben, amit valaha láttam.
2: If it wouldn't have been that I had just read the works of Jonathan Edwards, I probably would have stopped it.
3: Hogyha éppen nem akkor olvastam volna Jonathan Edwards cselekedeteiről, akkor leállítottam volna ezt.
2: Jonathan Edwards was America's most famous theologian.
3: Valószínűleg Amerika leghíresebb teológusa volt.
2: One of the leaders of the First Great Awakening.
3: Az első nagy ébredés egyik vezetője.
2: And some of his writings described things that happened in his church, which were exactly what I was seeing.
3: Megfogalmazza, hogy milyen dolgok történtek a gyülekezetében, és hát hasonlók ahhoz, amilyenek az enyémben.
2: What helped me embrace this was that I knew we hadn't organized this.
3: Az segített engem elfogadni ezt, hogy tudtam, hogy nem mi szerveztük ilyenre.
2: Nobody was catching, they just fell to the ground.
3: Senki nem kapta el az eleső embereket, csak elestek a földre.
2: So that was the first start of something that continued for about 4 years.
3: Ugye ez volt a kezdete annak a valaminek, ami körülbelül 4 évig tartott.
2: We still see some of these things, but it was very strong for about 4 years.
3: Még mindig látunk ilyen dolgokat, de nagyon erőteljesek voltak 4 éven keresztül.
2: We would pray for people repeatedly.
3: Imádkoztunk ismételten az emberekért.
2: And we felt that God each time would go deeper in what
3: was happening in their heart.
2: People that were apathetic about their Christianity all of a sudden came alive.
3: Olyan emberek, akik fásultan álltak a kereszténységhez, hirtelen megelevenedtek.
2: People that had deep hurts were healed.
3: Akiknek mély fájdalmaik voltak, azok meggyógyultak.
2: What would take me years in counseling and help was solved sometimes in a couple minutes.
3: Ami nekem több évnyi lelkigondozásba került volna, megtörtént velük pár perc alatt.
2: So I could tell you a lot of stories of good fruit. I won't take time to do
3: nagyon
2: that.
3: Nagyon sok történetet mondhatnék a jó gyümölcsökről, de nincsen időm erre most.
2: But the church was united.
3: De a gyülekezet egységes volt.
2: They began to grow by conversion.
3: Elkezdett egyre több
2: megtérés lenni. We had one baptism where there were 60 people that were baptized.
3: Volt egy olyan bemerítkezésünk, amikor egy délelőtt 60 embert merítettünk be.
2: Our church was very small, so that was massive.
3: A gyülekezet nagyon kicsi volt, tehát nagyon nagy szám volt ez.
2: Every time when the meetings were over, when I was finished praying for people.
3: Valahányszor, amikor vége volt az alkalmaknak, és befejeztem az imádkozást az emberekért.
2: I would get the ministry team to pray for me.
3: Megkértem a szolgálócsoportot, hogy ők imádkozzanak értem.
2: Because I too needed to receive.
3: Mert nekem is kellett kapnom.
2: I needed to receive.
3: Nekem is kapnom kellett valamit.
2: So many times I would be on the floor for some time, and the Holy Spirit would talk to me.
3: Tehát sokszor egy darabig ilyenkor a padlón voltam, és a Szent Szellem beszélt hozzám.
2: I would experience Him in new ways.
3: És új módokon éltem őt át.
2: I grew up being told that Jesus loved me.
3: Úgy nőttem fel, hogy mondták nekem, hogy Jézus szeret engem.
2: His love went from my head into my heart during those times.
3: De ezek alatt az alkalmak alatt ment át ez a tudás a fejemben.
2: It's very important that we treat the Holy Spirit as a person.
3: Hiszem, hogy nagyon fontos személyként bánnunk a Szent Szellemmel.
2: The Holy Spirit is not just the power of God.
3: A Szent Szellem nem csak Isten ereje.
2: The Holy Spirit is God.
3: A Szent Szellem Isten.
2: We have a God that manifests in three persons.
3: Olyan Istenünk van, aki három személyben nyilvánul meg.
2: We first read about the Holy Spirit right at creation.
3: Először a teremtésnél olvasunk a Szent Szellemről.
2: The Holy Spirit is moving over the face of the earth.
3: A Szent Szellem lebegett a vizek fölött, a föld fölött.
2: And the earth was formless and void.
3: A világ formátlan és
2: darkness
3: volt,
2: was over the surface.
3: Kaotikus, sötétség volt a felszín fölött.
2: The Holy Spirit moved over this and began to bring
3: lebegett,
2: order to the chaos.
3: És kezdett rendet hozni a káoszba.
2: I believe the Holy Spirit is still moving.
3: Hiszem, hogy a Szent Szellem most is mozog.
2: It's His nature to move.
3: Ez a természete, hogy mozog.
2: In fact, the Bible tells us, it likens the Holy Spirit
3: Igazából
2: to the wind,
3: Biblia
2: the breath.
3: Lehelethez, vagy szélhez hasonlítja a Szent Szellemet.
2: We can't see Him.
3: Nem látjuk őt.
2: But we can see His effects.
3: De látjuk a hatásait.
2: It's our job to watch what He's doing.
3: Az a dolgunk, hogy figyeljük, amit tesz.
2: And to get involved what He's doing.
3: És bekapcsolódjunk abba, amit ő csinál.
2: It's our job to cooperate with Him.
3: Az a dolgunk, hogy együttműködjünk vele.
2: And to stay out of His way.
3: És ne álljunk az útjába.
2: To stay away from, stay out of His way.
3: Sose álljunk az útjába.
2: The problem with the metaphors of Scripture like wind.
3: A bibliai hasonlatok, mint például a szél, az a probléma.
2: Use this one. We're testing a lot of microphone equipment today. So the Holy Spirit is like wind.
3: Tehát a Szent Szellem olyan, mint a szél.
2: The Holy Spirit is like fire.
3: Olyan, mint a tűz.
2: He is like water.
3: Olyan, mint a víz.
2: And because of that, we can be tempted to treat him like a power.
3: És ezért az a kísértés érhet minket, hogy úgy bánunk vele, mint egy erővel.
2: That can violate his place in the Trinity as a person.
3: De ez megsértheti az ő helyét a Szent Háromságban, mint az Istenség egy személyét.
2: We should aim to give the Holy Spirit a greater place in our lives.
3: Arra kell törekednünk, hogy nagyobb helyet adjunk a Szent Szellemnek az életünkben.
2: He's not a power that we can use
3: for our advantage. Ő nem egy erő, amit a saját előnyünkre felhasználhatunk.
2: We need the power of the Holy Spirit.
3: Szükségünk van a Szent Szellem erejére, ahhoz, hogy szent életet éljünk.
2: We need the power of the Holy Spirit to bring healing and deliverance to people.
3: Szükségünk van az erejére ahhoz, hogy meggyógyítsa és megszabadítsa az embereket.
2: But sometimes we can want the Holy Spirit for the wrong reasons.
3: De néha nem lehet, hogy nem a megfelelő okokból akarjuk a Szent Szellemet.
2: And we must remember that He is God.
3: És emlékeznünk kell arra, hogy ő Isten.
2: There's a story in Acts 8 and 9 about Simon
3: the Magician. 8-ban és 9-ben van Simon mágusra egy történet.
2: He was astonishing the whole region with his magic.
3: Ő az egész térséget megdöbbentette a varázslásaival.
2: It says that from the smallest to the greatest they were giving attention to him.
3: Hogy a legkisebbtől a legnagyobbig mindenki ráfigyelt, minden ember.
2: They were saying this man is what is called the great power of God.
3: És azt mondták, hogy ez az ember Istennek a mahatalmas ereje.
2: Of course, when Philip preached the gospel, many repented and were baptized.
3: Hirdette az evangéliumot, sokan megtértek, bemerítkeztek.
2: Even Simon himself believed and was baptized.
3: Még maga Simon is hitt és bemerítkezett.
2: He was amazed at the signs and wonders that were taking place.
3: Megdöbbent, hogy milyen csodák történnek a szolgálat során.
2: And in chapter 9, the apostles from Jerusalem came down to pray for people to receive the Holy Spirit.
3: Apostolok, hogy imádkozzanak az emberekért, hogy kapják a Szent Szellemet.
2: They had believed, but they had not yet received the Holy Spirit.
3: Mert hitték, hogy még nem kapták meg a Szent Szellemet.
2: And so they laid their hands on them, and people were receiving the Holy Spirit.
3: És így kézzelátétellel imádkoztak értük, és az emberek megkapták a Szent Szellemet.
2: When Simon saw that the Holy Spirit was imparted by the laying on of hands,
3: hogy a Szent Szellem kézzelátétellel adatik át, ő is akarta ezt magának.
2: In fact, he offered the money.
3: Sőt, konkrétan pénzt kínált ezért.
2: He said, give this authority to me so that everyone that I lay hands on will also receive the Holy Spirit.
3: Hogy mindenki megkapja a Szent Szellemet, akire én ráteszem a kezemet.
2: And Peter rebuked him and
3: Peter
2: said, may your silver perish with you.
3: Hogy az ezüstöd vesszem el veled együtt.
2: And gave him a very strong rebuke, told him he had no part of what was happening.
3: Egy nagyon komoly dorgálást mondott neki, hogy semmi része nem lesz abban, amit
2: történik.
3: És azt mondta, hogy térjen meg a gonoszságából.
2: I think the biggest sin that I see here, in addition to the fact that he wanted to buy the Holy Spirit.
3: Azt gondolom, hogy ebben a történetben a legnagyobb bűn, amit látok, amellett, hogy meg akarta vásárolni a Szent Szellemet,
2: is that we can tend to want the Holy Spirit for ourselves for the wrong reasons.
3: Az, hogy mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy a Szent Szellemet magunknak akarjuk, és nem a megfelelő indítékokkal.
2: If we see the Holy Spirit as a power,
3: ha erőnek tekintjük a Szent Szellemet,
2: we want to get hold of it for ourselves.
3: Akkor magunknak akarjuk megragadni.
2: If we see the Holy Spirit as a person,
3: ha személyként látjuk a Szent Szellemet,
2: we will want him to get a hold of us.
3: Akkor azt akarjuk, hogy ő ragadjon meg minket.
2: If the Holy Spirit is a power,
3: ha a Szent Szellem erő,
2: we will want it to accomplish our will.
3: Akkor azt akarjuk, hogy végezz el a mi akaratunkat.
2: But if the Holy Spirit is God, we'll want to surrender to his will.
3: Akkor alá akarjuk vetni magunkat az ő akaratának.
2: It can be sort of hard to sort out our motives when it comes to receiving the Holy Spirit.
3: Rendet tenni az indítékaink között, amikor meg akarjuk kapni a Szent Szellemet.
2: But we can never treat the Holy Spirit as our servant.
3: De soha nem kezelhetjük a Szent Szellemet, úgy, mintha szolgánk lenne.
2: We are required to humbly yield to him.
3: Az a követelmény velünk szemben, hogy alázatosan vesszük alá magunkat neki.
2: And we are required to obey him.
3: És az a követelmény, hogy engedelmeskedjünk
2: like neki. Don's story was an excellent illustration of just obeying the voice of the Holy Spirit.
3: Kitűnő példa volt arra, hogy egyszerűen engedelmeskednünk kell a Szent Szellemnek.
2: If we see the Holy Spirit as a power,
3: ha erőnek látjuk a Szent Szellemet,
2: we might be tempted to be proud that he's chosen to empower us.
3: Talán büszkék lehetünk arra, hogy úgy döntött, hogy minket választ.
2: And we can feel superior.
3: És felsőbb rendűnek érezhetjük magunkat.
2: But if the Holy Spirit, if we see him as God, then we're humbled that he is willing to
3: dwell
2: within us.
3: Akkor alázatot kell bennünk az, hogy ő hajlandó velünk dolgozni.
2: I think we all are praying for another great awakening.
3: Azt gondolom, hogy valamennyien egy új nagy ébredésért imádkozunk.
2: I believe America and Europe will see another outpouring of the Holy Spirit.
3: Én hiszem, hogy Amerika és Európa látni fogja a Szent Szellem újabb kiáradását.
2: We've seen Christianity explode in Africa and parts of Asia.
3: Afrikában és Ázsia különböző részén láttuk, hogy a kereszténység robbanásszerűen nő.
2: But the kingdom will continue to grow. There will never be a time when it'll stop growing.
3: De a királyság is folyamatosan növekszik. Soha nem lesz olyan pillanat, amikor
2: nem növekszik. And I believe we'll see again another outpouring of the Holy Spirit.
3: Hogy én is meg fogom látni a Szent Szellem újabb kiáradását.
2: So what we want to do is to be able to evaluate experiences.
3: Tehát szeretnénk képesek lenni kiértékelni a tapasztalatokat.
2: We don't want to find ourselves working against God or criticizing
3: his work. Nem akarjuk magunkat Isten ellen munkálkodónak találni, vagy az ő munkáját.
2: So how can you tell if an experience or a movement is really from God?
3: Hogy egy mozgalom vagy egy élmény valóban Istentől van-e?
2: What I want to do in the last part of my session is give you what helped me from the writings of Jonathan Edwards.
3: Szeretném elmondani nektek, hogy mi segített nekem Jonathan Edwards írásaiból ebben a dologban.
2: I will not read all the verses, but it's taken from 1 John chapter 4.
3: Az 1 János 4-ből származik minden tétel, nem fogok minden.
2: Basically, we understand that God has not left us without rules or standards of judgment.
3: Értjük, hogy Isten nem hagyott minket szabályok vagy megítélési irányelvek nélkül.
2: None of us can judge by our own rules.
3: Egyikünk sem ítélheti meg a dolgokat a saját szabályai szerint.
2: We must judge by the whole of Scripture, not even just part of it.
3: Az egész Biblia alapján kell ítélnünk, nem csak annak egy része alapján.
2: The Bible tells us that we must test every spirit.
3: A Biblia azt mondja, hogy minden szellemet próbáljunk meg.
2: Even evil spirits can lie to you and appear as good.
3: Még gonosz szellemek is hazudhatnak nekünk, és tűnhetnek jónak.
2: And the Bible warns that in the last days, some will be deceived by false signs and supernatural
3: things.
2: So we want to be like the giraffe that goes for the high things and everything God gives us.
3: Aki a felső dolgok után törekszik, mindent akarunk, amit Isten nekünk ad.
2: But we need to keep our feet on the ground.
3: De a talpunkat a földön kell tartanunk.
2: And so we have to test the spirits.
3: Tehát meg kell próbálnunk a szellemeket.
2: And the Bible gives us ways to do that.
3: És a Biblia ad nekünk módokat ennek megtételére.
2: Let's talk about some of the evidences of a true work of the Spirit.
3: Most nézzük meg a Szent Szellem igazi munkájának néhány bizonyítékát.
2: First I'll give you three things that are not signs.
3: Először mondok három dologot, ami nem jel.
2: First, because a work is carried on in an unusual way does not mean that it's not from God.
3: Csak az, hogy valami különleges módon történik meg, az még nem jelenti azt, hogy ez nem Istentől.
2: What we have become accustomed to is not a rule that we can judge by.
3: Amihez hozzászoktunk, az nem szabály, ami szerint ítélhetünk.
2: God has at various times done new things or strange that seem strange to those who
3: Isten különböző időszakokban tett furcsa dolgokat vagy olyanokat, amelyek újnak tűntek azoknak, akik akkor éppen éltek.
2: Men and angels have been surprised by God.
3: Isten már meglepett embereket és angyalokat is.
2: And Scripture gives us no reason to think that God wouldn't do
3: unseen things. Nem adunk okot arra, hogy azt gondoljuk, hogy Isten nem tesz eddig soha nem látott dolgokat.
2: He will never violate his person or his revealed will in
3: Scripture. Vagy a saját kijelentett szavát nem hágja át. De tehát olyan dolgokat, amik nekünk újak.
2: We know that God uses a variety, but we don't know how much variety.
3: Sokféle módon működik, de nem tudjuk milyen sokféle módon.
2: We cannot limit God.
3: Nem korlátozhatjuk
2: where
3: Isten,
2: he has not limited himself.
3: Olyan dolgokban, amikben ő nem korlátozta saját magát.
2: I admit that the older I become, the more skeptical I am.
3: Hogy minél öregebb leszek, annál kételkedőbb leszek.
2: And but I want the new wine that he pours out.
3: De én akarom azt az új bort, amit ő önt ki.
2: Many times in history, those who experienced one outpouring
3: azok,
2: will then resist the next one.
3: Egy kiáradást ellenálltak a következőnek.
2: The latter rain movement came out of the Pentecostal movement.
3: Az utolsó eső mozgalom, a késői eső mozgalom, a pünkösdi mozgalomból nőtt ki.
2: But many Pentecostals rejected it.
3: De sok pünkösdi ellenállt neki.
2: Today the teaching of the latter rain movement, at least some of it, is more accepted.
3: Ma már jobban elfogadják a késői eső mozgalom néhány tanítását, mint akkor.
2: I was filled in the Spirit in the 70s during the charismatic movement.
3: Én a 70-es években a karizmatikus mozgalom alatt töltekeztem be Szent Szellemmel.
2: And some Pentecostals rejected the charismatic movement.
3: És néhány pünkösdi elutasította a karizmatikus mozgalmat.
2: I remember praying for people one night.
3: Emlékszem, egy este imádkoztam az emberekkel.
2: And a man came and sharply rebuked me.
3: És jött egy ember és élesen megdorgált.
2: He said, "Why did you pray for her?"
3: Azt kérdezte, miért imádkoztál ezért a nőért?
2: It was a lady, yes. I said, "Because she asked me to."
3: Azt mondtam, mert megkért rá.
2: And he said, "But you prayed for her last night. She already received
3: the Holy Spirit." Azt mondta, ez az ember, de hát tegnap este is imádkoztál érte, már megkapta a Szent Szellemet.
2: And I said, "But she wants more."
3: És azt mondtam, de hát többet akar.
2: And he said, "But she."
3: Azt mondta ez az ember.
2: She received it last night.
3: De hát tegnap este már megkapta.
2: And then he said, and she's not speaking in tongues.
3: És utána azt mondta, de hát ez a nő nem is beszél nyelveken még.
2: I said, well, that's not my problem.
3: Na hát ez nem az én problémám.
2: I mean, I think she could speak in tongues, maybe she does privately.
3: Tehát szerintem tudott nyelveken szólni, már talán csak magánéletében csinálja.
2: But in his mind, the evidence that it was a true experience was that she spoke in tongues.
3: Ennek az embernek az elmében az igazi átélés bizonyítéka az volt, hogyha valaki nyelveken szól.
2: Because that's what happened at the 70s during the charismatic movement.
3: Én a 70-es években a karizmatikus mozgalom alatt töltekeztem be Szent Szellemmel.
2: And some Pentecostals rejected the charismatic movement.
3: És néhány pünkösdi elutasította a karizmatikus mozgalmat.
2: I remember praying for people one night.
3: Emlékszem, egy este imádkoztam az emberekkel.
2: And a man came and sharply rebuked me.
3: És jött egy ember és élesen megdorgált.
2: He said, "Why did you pray for her?"
3: Azt kérdezte, miért imádkoztál ezért a nőért?
2: It was a lady, yes. I said, "Because she asked me to."
3: Azt mondtam, mert megkért rá.
2: And he said, "But you prayed for her last night. She already received
3: the Holy Spirit." Azt mondta, ez az ember, de hát tegnap este is imádkoztál érte, ő már megkapta a Szent Szellemet.
2: And I said, "But she wants more."
3: És azt mondtam, de hát többet akar.
2: And he said, "But she."
3: Azt mondta ez az ember.
2: She received it last night.
3: De hát tegnap este már megkapta.
2: And then he said, "And she's not speaking in tongues."
3: És utána azt mondta, de hát ez a nő nem is beszél nyelveken még.
2: I said, "Well, that's not my problem."
3: Na hát ez nem az én problémám.
2: I mean, I think she could speak in tongues. Maybe she does privately.
3: Tehát szerintem tudott nyelveken szólni, már talán csak magánéletében csinálja.
2: But in his mind, the evidence that it was a true experience was that she spoke in tongues.
3: Az embernek az elmében az igazi átélés bizonyítéka az volt, hogy valaki nyelveken szól.
2: Because that

0: Said, but you prayed for her last night. She already received
1: the Holy Spirit. Azt mondta, ez az ember, de hát tegnap este is imádkoztál érte, ő már megkapta a Szent Szellemet.
0: And I said, but she wants more.
1: És azt mondtam, de hát többet akar.
0: And he said, but she,
1: mondta,
0: but
1: ember,
0: she received it last night.
1: De hát tegnap este már megkapta.
0: And then he said, and she's not speaking in tongues.
1: És utána azt mondta, de hát ez a nő nem is beszél nyelveken még.
0: I said, well, that's not my problem.
1: De hát ez nem az én problémám.
0: I mean, I think she could speak in tongues. Maybe she does privately.
1: Tehát szerintem tudott nyelveken szólni, már talán csak magánéletében csinálja.
0: But in his mind, the evidence that it was a true experience was that she spoke in tongues.
1: De ennek az embernek az elmében az igazi átélés bizonyítéka az volt, hogyha valaki nyelveken szól.
0: Because that's what happened at Azusa Street.
1: Mert az Azusa utcában így volt.
0: The same similar thing happened when the new movement broke out in Toronto and then.
1: Hasonló dolog történt, amikor kitört egy ébredés Torontóban.
0: And now that I've mentioned Toronto, let me say this.
1: Na, ha már említettem Torontót, hagyd mondjam el.
0: Every movement has had excesses.
1: Minden mozgalomnak voltak túlzásai.
0: And your experience may have been different than mine.
1: Lehet, hogy ti, a ti átélésetek más, mint az enyém.
0: In our church, it was a powerful move of God.
1: A mi gyülekezetünkben volt Istennek egy erőteljes mozdulása.
0: It did not divide the church.
1: Ez nem osztotta meg a gyülekezetet.
0: And while there are always carnal people involved in revivals.
1: És noha mindig részt vesznek testies emberek is az ébredésekben.
0: And every new movement needs guidance and pastoring.
1: És minden új mozgalomnak szüksége van vezetésre és pásztorolásra.
0: A prominent theologian called the Welsh Revival the last vomit from hell.
1: A Velszi ébredést egy nagy teológus az a pokol utolsó hányásának nevezte.
0: Yet today everyone admits that the Welsh Revival was a tremendous move of God with many salvations.
1: Mindenki azt gondolja, hogy a Velszi ébredés az Istennek egy hatalmas mozdulása volt, és rengetegen megtértek.
0: But it was different than what they had known before.
1: De más volt, mint amit az emberek azelőtt ismertek.
0: So we must be careful that just because it's unusual doesn't necessarily mean it's not from God.
1: Nehogy azt mondjuk, hogy ha valami szokatlan, akkor az nem is lehet Istentől.
0: God says, for my thoughts are not your thoughts.
1: Isten azt mondja, az én gondolataim nem a ti gondolataitok.
0: Neither are your ways my ways.
1: És a ti utaitok nem az én utaim.
0: And even in the New Testament, God did things that stumbled the Jewish people.
1: Isten tett olyan dolgokat, amik megbotránkoztatták a zsidókat.
0: And they had the scriptures for centuries.
1: Nekik már több évszázadra megvolt a Szentírás.
0: And yet not everybody recognized
1: what God was doing. Mégsem mindenki ismerte fel, hogy Isten mit csinál.
0: So the second thing that is not a sign.
1: Tehát a második dolog, ami nem jel.
0: Is that we cannot judge by the effects on the bodies of men.
1: Az, hogy nem ítélhetünk az alapján, hogy egy dolog hogyan hat az emberek testére.
0: Tears.
1: Könnyek.
0: Trembling.
1: Remegés.
0: Crying out.
1: Kiáltások.
0: Falling down.
1: Elesés.
0: These things do not point to good or evil.
1: Ezek a dolgok nem jelzik azt sem, hogy jó valami, és azt sem, hogy rossz.
0: It's no conclusion that it's the Holy Spirit.
1: Nem lehet azt felvonni következtetésként, hogy a Szent Szellemtől van.
0: Both heaven and hell will no doubt affect men's bodies.
1: A pokol és a menny is tud hatni az emberek testére.
0: And in the scripture, both demons and the Holy Spirit affected people's bodies.
1: A Bibliában démonok is, és a Szent Szellem is hatott az emberek testére.
0: So we can't judge just on what we see.
1: Tehát nem ítélhetünk csak annak alapján, amit látunk.
0: We have to judge by discerning a spirit.
1: A szellemek megkülönböztetése alapján kell ítélnünk.
0: But we must be careful that the behavior is not what bothers us.
1: De vigyázzunk kell, hogy ne az emberek viselkedése zavarjon minket.
0: And we cannot judge phenomena just because we've not experienced it.
1: És nem ítélhetünk meg jelenségeket csak az alapján, hogy mi nem éltük át.
0: And I find that to be the most common mistake that people make.
1: És azt látom, hogy ez a legáltalánosabb hiba, amit az emberek elkövetnek.
0: We have to look past the manifestations on people's bodies.
1: Túl kell tekintenünk az emberek testére gyakorolt megnyilvánulásokon.
0: And we have to look at the fruit.
1: És a gyümölcsöt kell néznünk.
0: And we can't judge the bodily effects quickly as good or bad.
1: Nagyon gyorsan nem tudjuk megítélni, hogy egy testre gyakorolt hatás jó vagy rossz.
0: Number three.
1: Harmadik.
0: To see those involved in a revival who are also involved in sin is not a sign.

0: Ez sem jel, hogy bűn is van azoknak az életében, akik benne vannak egy ébredésben.
1: People that are sinners involved in the movement doesn't mean that this movement is bad.
0: Tehát ettől még nem rossz maga a mozgalom.
1: Jesus came for sinners.
0: Jézus a bűnösökért jött el.
1: Place for sinners to be are in the revival meetings.
0: Tehát kell bűnösöknek lenni az ébredési összejöveteleken.
1: And sometimes it takes them some time before they are healed and whole.
0: Néha kell nekik egy kis idő ahhoz, hogy meggyógyuljanak és helyreálljanak.
1: People will go to a meeting and they'll see people that still have worldly habits.
0: Emberek elmennek összevetelekre és látnak ott olyanokat, akiknek még világi szokásaik vannak.
1: They'll judge the work on that and they'll say, I knew it, it can't be from God.
0: És erre megítélik a dolgot és azt mondják, én tudom, hogy ez nem lehet Istentől.
1: There's always been a mixed multitude that have followed Jesus.
0: Jézus is mindig egy vegyes sokaság követte.
1: In fact, God allows wheat and tares to grow together.
0: Igazából Isten megengedi, hogy egy ideig együtt növekedjen a búza és a konkoly.
1: And I think we have to be very careful about judging.
0: És nagyon vigyáznunk kell az ítélkezéssel.
1: What we think God should be doing in somebody's life.
0: Hogy megítéljük, hogy szerintünk Istennek mit kéne tennie valakinek az életében.
1: And sometimes I've been in meetings where people said, "Well, that's demonic."
0: Voltam olyan összevetelken, ahol az emberek azt mondták, ez démonikus.
1: I said, "I understand."
0: Azt mondtam, én megértelek.
1: The big question is whether it's coming or going.
0: Az a kérdés, hogy jön vagy megy. Ez a démoni hatás.
1: And if the atmosphere of the Holy Spirit has caused the demon to manifest, wonderful.
0: És hogyha a Szent Szellem légköre idézte elő a démon megnyilvánulását, akkor ez csodálatos.
1: Christians are afraid they're going to get a demon by going to the meeting.
0: De a keresztények féltek attól, hogy egy démont kapnak,
1: well,
0: ha elmennek egy alkalomra. És azt mondják, ez hamisítvány.
1: But you know, nobody counterfeits.
0: De tudjátok,
1: counterfeits, we counterfeit the real thing.
0: Senki sem hamisít hamisítványt, mindig az eredetit hamisítják.
1: In fact, in America, they don't counterfeit $1 bills, they counterfeit $100.
0: Amerikában nem hamisítanak $1-osokat, hanem csak $100-osokat.
1: Most revivals in history were rejected at the time.
0: A történelem legtöbb ébredését a maga korában elutasították.
1: And I'm not saying that we accept everything that comes.
0: És ezzel nem azt mondom, hogy mindent fogadjunk el, ami utunkba kerül. Nem.
1: But history has shown us that years later, many revivals that were criticized are actually admitted that was a good thing.
0: Amit kritizáltak előtte, arról utána elismerték, hogy jó volt.
1: So what are the signs we should look for?
0: Tehát milyen jeleket kell keresnünk?
1: I'll give you another list.
0: Mondok egy másik listát.
1: When the revival raises people's love for Jesus, it can be trusted.
0: Amikor egy mozgalom, egy ébredés megnöveli az emberekben a Jézus iránti szeretetet,
1: does
0: akkor az megbízható.
1: The spirit of the revival testify to the person and the work of Jesus Christ?
0: Az ébredés szelleme Jézus személye és munkája mellett tesz-e bizonyságot?
1: Do people turn to Christ and then make him Lord of their lives?
0: Az emberek Krisztushoz fordulnak-e és őt az életük urává teszik-e?
1: Do the prodigals of the church come home?
0: A gyülekezet tékozlói hazajönnek-e?
1: The devil never makes people love Jesus.
0: Az ördög soha nem veszi rá az embereket, hogy szeressék Jézust.
1: Sometimes there, you know, people criticize others because they say, well, they're fanatical.
0: Tudjátok, néha kritizálnak emberek másokat azért, mert rájuk fogják, hogy fanatikusak.
1: Maybe they're a new Christian, and maybe they need
0: lehet, hogy igen,
1: grounding.
0: Lehet, hogy az illető új keresztény, lehet, hogy még kis alapozásra van szüksége.
1: But the devil never makes people fall in love with Jesus.
0: De az ördög soha nem azt idézi elő, hogy az emberek beleszeressenek Jézusba.
1: Second,
0: másodszor,
1: when the spirit of a work operates against the interests of Satan, it can be trusted.
0: Amikor egy mozgalomnak a hatásai a Sátán érdekei ellen működnek, akkor az megbízható.
1: Satan's kingdom is interested in encouraging people to continue in their sin.
0: Az érdekli, hogy bátorítsa az embereket a tovább vétkezésre.
1: And when people turn from sin,
0: és amikor az emberek elfordulnak a bűntől, ez nem a Sátán munkája.
1: If a revival causes people to stop cherishing their worldly lusts and habits, it must be God.
0: Amikor egy ébredés azt szorgalmaz az emberekben, hogy hagyják el a világi szokásaikat, és ne foglalkozzanak azzal, amit régen szerettek a világban, az Istentől van, mert a Szent Szellem legyőzi a világ bűneit.
1: Satan doesn't convict people of sin.
0: A Sátán nem győzi meg az embereket a bűnről.
1: He wants us comfortable.
0: Ő azt akarja, hogy jól érezzük magunkat, és hogy elaludjunk a bűneinkben.
1: There is a local school in our town,
0: which is a religious school, ami egy vallásos iskola.
1: And there was a controversial revival that broke out because the students began to publicly confess their sins.
0: És egy kitörtött egy ébredés, ami ellentmondásokat okozott, mert a diákok elkezdték nyilvánosan megvallani a bűneiket.
1: And it made everybody uncomfortable.
0: És ez mindenkiben kellemetlen érzéseket keltett.
1: I understand some of the problems of publicly discussing sins.
0: És én megértek, hogy van probléma néha azzal, némi probléma, hogy nyilvánosan megvalljuk a bűnöket,
1: megbeszéljük
0: a bűnöket. De az volt ennek az eredménye, hogy ezek a fiatalok elfordultak a bűnöktől.
1: And though it was embarrassing for the church,
0: és noha ez zavarba ejtő volt a gyülekezetnek,
1: and they needed some guidance,
0: és ezeknek a fiataloknak némi vezetésre
1: God volt szükségük,
0: mégis Isten munkálkodott bennük.
1: The third thing is when the spirit of a revival az, brings a greater regard for scriptures than it is
0: hogy amikor egy ébredés szelleme előtérbe helyezi a szentírást az emberek életében, érdeklődést kelt iránta, akkor az Isten
1: tőlem. And experiences that disregard scripture,
0: amikor vannak olyan mozgalmak és olyan események,
1: question whether it's from God,
0: amelyek figyelmen kívül hagyják a Szentírást, akkor én azonnal megkérdőjelezem, hogy az Istentől van.
1: We are taught to not go beyond what is written.
0: Minket azt tanítottak, hogy ne lépjünk túl azon, ami megíratott.
1: But true revivals will bring a real love for the Bible and its teachings.
0: A valódi ébredések szeretetet hoznak létre az emberekben a Biblia és a Biblia tanítása iránt.
1: It will usually bring new revelation.
0: Általában új kijelentéseket hoznak napfényre.
1: During the meetings that we had, there were a lot of youth from the region that people would bring along to the meetings.
0: Alatt voltak fiatalok a térségben, akik elhoztak másokat magukkal az összevetelekre.
1: What happened is a reporter from the newspaper took a picture of people laying all over the floor.
0: Lefényképezte az embereket, akik ott fekszenek mindenfelé a padlón.
1: And they put it in color on the front page of the city newspaper.
0: És ezt színesben betették a városi újság első oldalára ezt a képet.
1: I wish they hadn't done that.
0: Én azt kívánnám, bárcsak ne tették
1: volna.
0: But
1: what happened is a lot of people would dare others to come to the meetings.
0: De ebből az fakadt, hogy néhányan másokat is el tudtak hívni az alkalmakra.
1: One big football player came.
0: Jött egy nagyon híres foci játékos.
1: And when I got near him, I didn't even touch him. He went down and
0: amikor a közelébe értem, hozzá se értem. Úgy padlót fogott a szentszellem erejétől, hogy még döngött is.
1: There was no catcher behind him.
0: Nem volt mögötte elkapó ember.
1: And I was concerned that he was hurt.
0: És nagyon aggódtam, hogy talán megsérült.
1: He was down for over an hour.
0: Több mint egy órát a földön volt.
1: And he got up and said he felt like he fell into cotton or clouds.
0: És azt mondta, hogy úgy éreztem, mintha felhőbe vagy vattába esett volna bele. És Isten egy mély munkát végzett benne, míg a földön volt.
1: Another young man came
0: egy másik fiatal ember jött,
1: a drug problem.
0: Aki kábítószer függő volt.
1: He had been through three treatment centers and still was hooked on cocaine.
0: Már három ilyen elvonó központban járt, és még mindig a kokain rabja volt.
1: I didn't know this. I just prayed for him like everybody else.
0: Nem tudtam ezt én. Úgy imádkoztam érte, mint mindenki másért.
1: He walked away from his drugs the next day.
0: He's
1: still free.
0: Másnap elment, úgy, hogy már szabad.
1: His girlfriend that he was living with was an athlete on a university team.
0: A barátnője, akivel együtt lakott, egy tornász volt az egyetemi tornacsapatban, és Isten megváltoztatta a lány életét. És amikor más egyetemekre utaztak a csapattal, akkor mindig magával vitte a Bibliáját is.
1: The team started to pray together before their
0: matches. Elkezdett a csapat együtt imádkozni, mikor meccseik voltak, a meccsek előtt.
1: And by the way, the couple got married. They were living together, then they got married.
0: Ők ketten abbahagyták az együttélés, viszont összeházasodtak.
1: He would pack his Bible in his lunch pail. He was a construction worker.
0: A fiú pedig építkezésen dolgozott, és mindig az ebédes zacskójába becsomagolta a Bibliát is.
1: Úgyhogy ők ketten, akik egy egyszerű, and they fell in love with the Word of God.
0: Kísérlet, a kíváncsiságból jöttek el a gyülekezetbe, megtértek, és beleszerettek Istenbe és a Bibliába.
1: About an eighth grade education.
0: Az egyik vénünk körülbelül a 8 általános végezte el összesen.
1: So he doesn't read real well.
0: Tehát nem tud túl jól olvasni, túl könnyen.
1: Until the revival started.
0: Nem tudott, amíg az ébredés el nem kezdődött.
1: He would come to me every week saying, "Did you ever read this book?"
0: Aztán utána minden héten odajött, aztán, "Te olvastad már ezt a könyvet?"
1: The best book I've ever found.
0: Ez a legjobb könyv, amit valaha olvastam.
1: Every week it was a different book.
0: És ez minden héten másik könyv volt.
1: He was reading up to 4 books a week.
0: Hetente körülbelül 4 könyvet olvasott el.
1: One day he came to me and he said, "Did you ever hear of a man named John Owen?"
0: És egy nap odajött hozzám, azt mondta, hallottál te már egy olyan emberről, hogy John Owen?
1: I said, yes, he's a Puritan writer.
0: Azt mondtam, igen. Ő egy...
1: The Puritans are not easy to read.
0: Nem tudom, milyen író.
1: He couldn't put the book down.
0: Tehát nem tudta az a végre, nem tudta letenni ezt a könyvet. Ilyen vastag.
1: The guy fell in love with the scriptures.
0: Tehát beleszeretett ez az ember a Bibliába is.
1: So I didn't care if he cried or laughed.
0: Tehát nekem mindegy, hogy sír, vagy nevet, vagy bármit csinál a földön.
1: If it was changing his life, that was good fruit.
0: Amíg megváltoztatja a dolog az életét, addig az jó gyümölcs.
1: I would have little children and teenagers coming to me with questions about the scriptures.
0: Gyerekek és tizenévesek is odajönnek hozzám időnként, és kérdezgetnek a Bibliáról.
1: This didn't happen before.
0: Korábban ez nem történt meg.
1: All right, number four.
0: Negyedik pont.
1: The Spirit of God is the Spirit of truth.
0: Isten szelleme az igazság szelleme.
1: And the Holy Spirit will make men more truthful.
0: És az embereket a Szent Szellem igazabbá, tehát igazsággal tölti meg.
1: Before a real work of the Spirit, people live in a state of denial.
0: Hogyha a Szent Szellem munkája előtt az emberek tagadásban éltek,
1: but the Holy Spirit opens their eyes.
0: Akkor utána jön a Szent Szellem és megnyitja a szemüket. És őszintévé válnak.
1: And they begin to be honest about themselves and their sin and
0: önmagukról, a bűneikről, a szükségeikről őszinték lenni.
1: The Holy Spirit
0: a Szent Szellem szent.
1: And he hates sin.
0: És ő gyűlöli a bűnt.
1: And so when we have experiences with the Holy Spirit, we become aware of our sinfulness.
0: Tehát amikor tapasztalataik voltak a Szent Szellemmel, akkor tudatosult bennünk a bűnösségünk.
1: We become aware that life is short.
0: Tudatosult bennünk, hogy az élet rövid.
1: We have to give an account to God.
0: És el kell számolnunk Istennek.
1: And we will not be able to fool him.
0: És nem tudjuk őt bolondá tenni.
1: So it's a spirit that the Holy Spirit removes darkness and deception.
0: A Szent Szellem eltávolítja a sötétséget, az űrvonat.
1: When those things are happening, that's a sign that it's a true work of God.
0: És amikor ilyen dolgok történnek, ez annak a jele, hogy ez Isten valódi munkája.
1: Number five.
0: Ötödik.
1: If the spirit of a revival operates as a spirit of love, then it is true.
0: Hogyha az ébredés szelleme a szeretet szellemeként működik, akkor az igaz.
1: It will not only give us a fresh love for God, but
0: nem csak
1: also
0: Isten iránt ad nekünk új szeretetet, hanem egymás iránt is.
1: The fellowship of the Holy Spirit is what the Bible talks about, which is a different kind of fellowship than just we normally have.
0: A Biblia a Szent Szellem közösségéről beszél, ami egy kicsit másfajta közösség, mint amit általában átélhetünk.
1: Before this outpouring of the Holy Spirit,
0: a Szent Szellem eme kiáradása előtt,
1: we had some tension in the church.
0: Volt némi feszültség a gyülekezetben.
1: And there was criticism and backbiting.
0: Volt hátmögötti beszéd, meg susárlás.
1: People would find fault with each other.
0: Emberek hibákat találtak egymásban.
1: I had two guys threaten to leave the church if I didn't do certain things.
0: Ketten megfenyegettek, hogy elmennek a gyülekezetből, hogyha nem teszek meg bizonyos dolgokat.
1: Thank God for the outpouring of the Holy Spirit.
0: Hála Istennek a Szent Szellem kiáradásáért.
1: Because they forgot about all that stuff.
0: Mert ők elfelejtették mindezt.
1: And all of a sudden they loved each other.
0: És hirtelen már szerették egymást.
1: They had a new interest in being with each other.
0: Új érdeklődés támadt bennük az együttlét iránt, vagy egymással.
1: When the meetings were over, they didn't just leave to go home and watch football.
0: Amikor az alkalmak véget értek, az emberek nem csak hazamentek focit nézni.
1: They stayed and they fellowshiped.
0: Hanem maradtak és közösségben voltak egymással.
1: And as I said, my culture didn't show a lot of affection.
0: Az én kultúrámban nem volt túl sok szeretet kimutatás.
1: All of a sudden people were hugging each other.
0: Hirtelen az emberek elkezdték ölelgetni egymást, örültek, hogy látják egymást.
1: Hundreds of small groups and fellowships would spring up.
0: Kis csoport és közösség jött létre.
1: That's the kind of love for each other that the Holy Spirit gives us.
0: Ezt a fajta szeretetet adja nekünk a Szent Szellem egymás iránt.
1: Okay, I'm going to stop there at number five.
0: Abba fogom hagyni az ötödik pontnál.
1: But these are the kinds of rules that the Scripture gives us.
0: De ezeket a fajta szabályokat adja nekünk a Biblia.
1: We have to be careful that we don't judge by rules that we impose, but we judge by the rules that the Bible gives us.
0: Hogy nem magunk fabrikált a szabályok szerint ítéljünk, hanem Isten adta szabályok szerint.
1: The rules that Scripture give us are sufficient.
0: Elegendőek azok a szabályok, amiket a Biblia ad.
1: We can't impose our own because something is different.
0: Nem tupálhatunk rá emberekre valamit,
1: if we focus on rules that are not in Scripture, what we do is we impose our own rules onto God.
0: Nagyon sokszor előfordul, hogy megpróbáljuk a saját szabályainkat ráerőltetni Istenre, a Biblia szabályainak figyelembe vétele helyett.
1: Some traditions can be good.
0: Lehetnek hagyományok, amik jók.
1: And I think every movement and every nation worships and
0: practices. És én azt gondolom, hogy minden országban a dicsőítésnek, meg különböző hitéleti dolgoknak a gyakorlata különböző, és ez nem baj.
1: But traditions are not authoritative.
0: De a hagyományok nem tekintélyesek, azoknak nincs tekintély.
1: Scripture has authority.
0: A Biblia az, aminek tekintélye van.
1: Paul warned in Acts 13.
0: Pál az Apostol 13-ban figyelmeztetett minket.
1: Take heed therefore.
0: Hogy vigyázzatok azért.
1: So that the things spoken of in the prophets may not come upon you.
0: Hogy ne jöjjenek rátok azok a dolgok, amiket a proféták mondtak.
1: Behold, you scoffers, and marvel.
0: Hogy vigyeljetek gúnyolódók, mert én a ti napjaitokban olyan dolgot végzek el,
1: a work which you will never believe,
0: amit soha nem hinnétek el,
1: though someone should describe it to you,
0: hogyha valaki nem írná le nektek,
1: even though someone would describe it to you. So, you know, I want to put my heart in a place that is open to God doing something different than what I'm accustomed to.
0: Tehát én szeretném a szívemet olyan állapotba hozni, hogy hajlandó legyen elfogadni Istentől valamit, ami más, mint amit megszoktam.
1: But not so indiscriminating that I could become deceived.
0: De ne legyek annyira mindent lenyelő, hogy meg lehessen téveszteni.
1: There are things in the churches of the Spirit today.
0: A Szent Szellem gyülekezetében vannak dolgok, amelyek miatt valószínűleg aggódnunk kéne.
1: That's another whole topic.
0: Ez egy egészen más téma megint.
1: But I believe that the heresy of Gnosticism is very close at hand.
0: Hogy a gnoszticizmus eretnegsége nagyon közel van hozzánk.
1: Gnosticism is just a heresy. Where we believe that everything physical is bad.
0: Amikor azt hiszük, hogy minden fizikai dolog rossz.
1: And everything supernatural is good.
0: És minden természet fölötti jó.
1: It's not the case.
0: De nem az a helyzet.
1: So let's not be so critical and cautious that we would miss a move of God.
0: Ne legyünk annyira óvatosak és kritikusak, hogy elszaladjuk Isten mozdulását.
1: But let's be open to him doing things that we don't understand.
0: De legyünk nyitottak arra, hogy olyan dolgokat tesz, amiket mi nem értünk.
1: You know, in Acts 5, Gamaliel gave Sanhedrin some great advice.
0: Nagyszerű tanácsot adott a Sanhedrinnek.
1: He was talking about the Apostle Paul.
0: Pál apostolról beszélt.
1: And he said, and so in the present case I say to you,
0: és azt mondta, ebben az esetben én azt mondom
1: let them alone.
0: Hogy hagyjátok őket békén.
1: For if this plan or action should be of men, it will be overthrown.
0: Mert hogyha ez a terv vagy cselekedet embertől van, akkor vége lesz.
1: But if it is of God, you will not be able to overthrow them.
0: De hogyha Istentől van, akkor nem tudjátok megdönteni ezeket
1: said,
0: a dolgokat.
1: Else you may even be found.
0: És utána azt mondta, esetleg még Isten ellen harcolónak is találtathattok.
1: So this of course we don't want.
0: Természetesen ezt nem akarjuk.
1: So we have to be discriminating and we have to test.
0: Tehát meg kell próbálnunk a dolgokat, fel kell ismernünk a különbségeket.
1: Test quickly by our own standards.
0: De nem szabad túl gyorsan a magunk ítélet szabályai szerint ítélnünk.
1: I would like to just close by praying.
0: Most szeretném imával befejezni.
1: And I know we have people here from many nations.
0: Tudom, hogy sok országból vannak itt emberek.
1: I believe that the country that I come from will see another great awakening.
0: Én hiszem, hogy az én országom, ahonnan jöttem, hamarosan meglát egy újabb nagy ébredést.
1: And in the last few years, as I've come to Europe, I believe the same.
0: És az utóbbi néhány évben, hogy jöttem Európában, kialakult bennem, hogy ezt hiszem Európára vonatkozóan.
1: I'm not saying that because I'm here.
0: Nem azt mondom, hogy azért, mert én itt vagyok.
1: I believe it.
0: hanem hiszem, hogy így lesz.
1: And I believe we're going to see the Holy Spirit poured out.
0: Hiszem, hogy meg fogjuk látni a Szent Szellem kiáradását.
1: Can we ask God for this?
0: Megkérhetjük ezt Istentől most?
1: Now I'm not just asking God for an outpouring of the Holy Spirit for your church.
0: És nem csak a ti gyülekezetetekre kérem, hogy Isten árasszak ki a Szent Szellemét.
1: So that your ministry grows and you look wonderful.
0: Hogy a ti szolgálatotok növekedjen és ti nagyon jó színbe tűnjetek.
1: I want to see every church in Europe.
0: Én azt akarom látni, hogy Európa minden gyülekezetét megérinti ez.
1: We cannot use the Holy Spirit for competition.
0: Nem használhatjuk a Szent Szellemet versengésre.
1: He is God.
0: Ő Isten.
1: Let's pray.
0: Imádkozzunk.
1: Holy Spirit, I thank you for your presence here.
0: Szent Szellem, köszönöm neked a jelenlétedet itt.
1: I thank you, Jesus, that
0: köszönöm,
1: you have
0: Jézus,
1: poured out the Spirit abundantly on the earth.
0: Hogy bőségesen kiereszted a Szent Szellemet a földre.
1: And we know that in the last days you will pour out your Spirit on all flesh.
0: Minden testre kiárasztod a Szellemedet.
1: Our children, our sons and daughters will prophesy.
0: A gyerekeink, a lányaink, fiaink profétálni fognak.
1: I ask you today, particularly for Europe and for America.
0: Kérlek ma téged, különösen Európáért és Amerikáért.
1: We know that we have seen a decline in some
0: tudjuk,
1: ways of
0: hogy néhány dologban a kereszténységben hanyatlást láttunk.
1: But you have put an expectancy in our heart.
0: De te egy várakozást tettél a szívünkbe.
1: That we believe you will fulfill.
0: És hiszük, hogy ezt te megvalósítod.
1: I ask you for a shared outpouring of the Holy Spirit.
0: Kérlek, hogy osszad szét a Szent Szellem kiáradását.
1: Not just for my church
0: or these
1: churches.
0: Nem csak az én gyülekezetemre és azokra, ahonnan itt vannak az emberek.
1: But I ask you for an outpouring of the Holy Spirit that would be on whole regions.
0: Hogy áldozd ki a Szent Szellemedet egész térségekre.
1: That would touch all the churches and the people in a region.
0: Hogy megérintse az abban az térségben élő embereket és gyülekezeteket, mindet.
1: Repentance simply because they sense your presence.
0: Ahol az emberek megtérnek csak azért, mert érzik a jelenlétedet.
1: Help us, God, in the last days.
0: Segíts nekünk, Istenünk, az utolsó napokban.
1: We do not want to be deceived or distracted by false signs.
0: Nem akarjuk, hogy elvonják a figyelmünket, vagy megtévesztenek minket hamis
1: jelek. And yet we want everything that would come from your hand.
0: Mégis azt akarjuk, hogy mindazt átéljük, ami a te kezedből jön.
1: Help us in our
0: segíts nekünk a mi felismerési képességünkben.
1: And we pray in Jesus' name.
0: És mi Jézus nevében imádkozunk.
1: Come, Holy Spirit.
0: Jöjj, Szent Szellem.
1: And we ask you to transform Europe.
0: Kérünk,
1: and America once again.
0: Újra alakítsd át Amerikát és Európát.
1: And we pray this in Jesus' name.
0: És ezt Jézus nevében imádkozzuk.
1: Amen.
0: Amen. Szerintem. Még ne, azt már. Szerintem.
2: Amen. A few years ago the Lord spoke to me in the night, I'll pour out the Spirit without measure.
0: Néhány évvel ezelőtt egy álomban szólt hozzám az Úr, hogy kiárasztom a Szellememet mérték nélkül.
2: Without measure.
0: Mérték nélkül.
2: Without measure.
0: Mérték nélkül.
2: And I was of course expecting it to happen.
0: Természetesen arra vártam,
2: tomorrow,
0: hogy ez holnap megtörténik.
2: The next week.
0: Vagy a jövő héten.
2: But I also became aware
0: de az is tudatosult bennem,
2: is preparing
0: hogy az Úr
2: something much greater.
0: Valami sokkal nagyobbat készít.
2: I became aware that the Lord
0: tudatosult
2: has
0: bennem,
2: given
0: hogy az Úr
2: parts of knowing him, of manifesting him to different nations, even different
0: különböző országoknak, különböző térségeknek, az ő megismerésének és megnyilvánulásának különböző változatait adta.
2: And the body of Christ has
0: és Krisztus
2: to learn
0: testének meg kell tanulni, elismerni, hogy mi történik a többi kontinensen és a többi országban.
2: And we in Europe,
0: és mi Európában,
2: we're not going to make it without help from US,
0: nekünk nem fog sikerülni
2: Africa,
0: amerikai, afrikai,
2: Asia,
0: ázsiai segítség nélkül,
2: yeah,
0: akárhonnan jövő segítség nélkül.
2: And US is not going to make it without
0: és Amerikának
2: help of the Africans
0: sem fog
2: the
0: sikerülni
2: Europeans.
0: Az európaiak és az afrikaiak segítsége nélkül.
2: There is something in the Europeans also on
0: van valami
2: content that is just
0: az európaiakban is, ezzel a földrészen is vannak nagyszerű dolgok.
2: Amen. And there is something in Africa
0: amen
2: that
0: tehát
2: is
0: van Afrikában
2: great
0: is valami, ami nagyszerű.
2: And we need to receive it.
0: És azt el kell fogadnunk.
2: So everyone needs to humble himself.
0: Tehát mindenkinek meg kell aláznia magát.
2: And let the Holy Spirit flow in.
0: És engednie kell, hogy a Szent Szellem beáradjon.
2: Amen.
3: Elhangzott, meg kell ismernem őt című tanítássorozat negyedik része, melyben Barry Whistler tanított.
4: Ez volt a Neked Szól.
5: Ez volt a Neked Szól.
4: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások. Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Áldott legyen az Úr neve.
3: I said bless the name of the Lord.
2: Azt mondtam, áldott legyen az Úr neve.
3: You can turn in your notes to page 72.
2: A 72. oldal következik.
3: But I have to warn you, I think I'm going to go a bit off of the reservation.
2: De figyelmeztetnem kell titeket, hogy egy kicsit attól tartok, hogy nem leszek elég visszafogott.
3: That means, ez azt right, jelenti, like father, like son.
2: Hogy olyan, amilyen az apja, olyan a fia.
3: Amen. Praise the Lord. That should be our hope and our prayer. Amen.
2: Ez kell a reményünknek és imánknak lenni, hogy mindegyikünk olyan legyen, hogy amilyen az apa, olyan a fiú.
3: As Franz said,
2: ahogy Franz mondta,
3: I was amazingly impacted by the last session.
2: Az előző tanítás óriási hatást gyakorolt rám.
3: You know how the Spirit of the Lord can sneak up on you.
2: Tudjátok, milyen az, amikor az Úr szelleme egyszerűen rátok száll.
3: And
2: meglepetésszerűen, és hátulról elkap
3: titeket,
2: és olyan módon megragadja a szíveteket, ahogy nem számítottatok rá.
3: Well, that has happened to me.
2: Ez történt velem.
3: And I hope and I pray that I'm able to give
2: remélem,
3: to you what the Lord has put in my heart.
2: Oda tudjam nektek adni azt, amit az Úr a szívembe helyezett.
3: And so can we just pray
2: tehát
3: one more time?
2: Még egyszer.
3: I want you to bow your heads and open your hearts with me.
2: Nyissátok meg a szíveteket velem együtt.
3: Our Father and our God.
2: Atyánk, Istenünk.
3: Lord, we thank you for the privilege of your word.
2: Uram, hálát adunk neked azért a kiváltságért, hogy itt lehet az igéd a kezünkben.
3: We thank you, Lord, for the anointing that breaks yokes.
2: Hogy kenetet adtál nekünk, ami megtöri az igát.
3: We thank you for the Spirit of God who makes us see.
2: Akinek a segítségével láthatunk.
3: Father, I pray for the authority of heaven to be released in this place this afternoon.
2: Mennynek a tekintélye szabaduljon fel ezen a helyen ma délután.
3: Father, I pray that you would speak through these lips of clay the unsearchable riches of Christ.
2: Szóld az én cserép számon keresztül a Krisztus kibeszélhetetlen gazdagságát.
3: And Father, I pray that we all have ears to hear and hearts to receive your word.
2: Fülünk a hallásra és szívünk a felfogásra, hogy a te ígéret felfoghassuk.
3: Father, I pray that we will be challenged and we will be changed.
2: Kihívást kapjunk és megváltozzunk.
3: For if we are not challenged and we are not changed, then what will we do, Lord?
2: Nem változunk meg, akkor mit is tehetünk, Uram?
3: Father, we don't come here just for information.
2: Atyám, nem csak információkért jöttünk ide.
3: But we come that the life of God would be imparted unto us.
2: Hanem azért, hogy Isten életéből kapjunk.
3: Father, you said the letter kills, but the spirit
2: gives
3: life.
2: Atyám, te azt mondtad, hogy a betű megöld, a szellem megelevenít.
3: And so we open our hearts, oh God, that the true life of God will be imparted to us this day.
2: Hogy ma Isten igazi életéből kaphassunk.
3: Father, be glorified in our midst.
2: Atyám, dicsőj meg közöttünk.
3: Make this moment count.
2: Legyen fontos ez a perc.
3: Mark this day, Lord.
2: Jelöld meg ezt a napot, Uram.
3: May we look back, oh God, through time and remember this day.
2: Uram, hadd nézzünk majd vissza az időben, úgy, hogy visszaemlékszünk erre a napra.
3: And we thank you for what you're going to say and what you're going to do.
2: És hálát adunk neked azért, amit mondani és tenni fogsz Jézus nevében.
3: Hallelujah. Are you ready?
2: Kész vagytok?
3: Amen. I mentioned yesterday as we were speaking that
2: említettem tegnap, amikor beszéltünk,
3: according to Romans chapter 8,
2: a Róma 8 szerint,
3: they who are led by the Spirit are the sons of God.
2: Akiket Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai.
3: And I said to you yesterday that that is a very key verse of scripture.
2: Ez egy kulcsfontosságú igevers.
3: It is absolute truth that we cannot just skip over.
2: Ez egy abszolút igazság, ami fölött nem lehet elsiklanunk.
3: Being led of the Spirit is not simply being able to sing well or to preach well.
2: Az, hogy Isten szelleme vezet minket, nem csak azt jelenti, hogy jól tudunk énekelni vagy prédikálni.
3: Being led of the Spirit should impact the entirety of our lives.
2: Az egész életünkre hat az, hogyha Isten szelleme vezet minket.
3: All of what we are and all of what we do must be led by the Spirit of God.
2: Minden szavunkat és cselekedetünket Isten szellemének kell vezetnie.
3: If we are led by any other thing, then we will miss it.
2: Ha bármi más vezet minket, akkor eltévesztettük az utat.
3: In this matter of spiritual fathering and mothering and spiritual sons and daughters.
2: A szellemi atyaság és anyaság kérdésében, a szellemi fiak és lányok kérdésében.
3: We must absolutely be led by the Spirit.
2: Teljesen a szellem kell, hogy vezessen minket.
3: Alan preached so beautifully in the previous session.
2: Alan olyan gyönyörűen prédikált az előző tanításban.
3: And he talked about how you have different gifts of the apostolic wisdom and the prophetic anointing.
2: És arról beszélt, hogy különböző ajándékaink vannak, profétai kenetünk és apostoli bölcsességünk.
3: Only God would put these two different gifts together because he knows what they create in the spirit.
2: Csak Isten tudja egymás mellé rendelni ezeket a szolgálatokat, mert ő tudja, hogy mit teremtenek ezek szellemben.
3: It is human tendency for us to want to be with people like ourselves.
2: Emberileg hajlamunk van arra, hogy hozzánk hasonló emberekkel legyünk együtt.
3: It's human tendency for us to be with people who walk like us and talk like us.
2: Mi emberek hajlamosak vagyunk olyan emberekkel együtt lenni, akik úgy járnak, gondolkodnak és cselekednek, mint mi.
3: But in the wisdom of God, he does not do that.
2: De Isten az ő bölcsességében nem így teszi a dolgokat.
3: He puts different gifts and different people and personalities together.
2: Ajándékokat, különböző embereket, különböző személyiségeket rendel egymás mellé.
3: He does it because it is a testimony of the greatness of our God.
2: És ezt azért teszi, mert ez bizonyság, ami Istenünk nagysága mellett.
3: He does it because it's a witness of the glory of the kingdom.
2: És mert ez tanúskodik a királyság dicsőségéről.
3: He does it because it is like a loud preaching of the truth of his word.
2: Mert ez olyan, mint hogyha az ő igének igazságáról egy hangos prédikáció lenne.
3: I cannot tell you how many times I've walked into a church with Eileen.
2: Nem tudom elmondani nektek, hányszor mentem már be egy gyülekezetbe Eileennal.
3: A church in Texas in the United States where racism and issues of race have been prevalent.
2: Texasban egy olyan amerikai gyülekezetbe, ahol a faji kérdések nagyon a felszínen voltak.
3: Much like issues of culture would be important for you in the Balkan nations.
2: Nektek is itt a balkáni országokban a kulturális kérdések nagyon fontosak és különbségek.
3: And on the outside we are absolute opposites of each other.
2: És kívülről teljesen ellentétei vagyunk egymásnak, Eileen meg én.
3: Black people and white people historically had no connection in the United States.
2: Az Egyesült Államokban történelmileg a fehérek és a feketék között nem volt kapcsolat.
3: And we know the history of British people and American people.
2: És ismerjük a történetet a britekről és az amerikaiakról.
3: Yet God has taken this wonderful apparent contradiction.
2: Fogta ezt a nyilvánvaló ellentmondást, látszólagosan ellentmondást,
3: together and it makes a statement.
2: És azzal, hogy összekapcsolt minket, ezzel kijelentett valamit.
3: When we walk into a room together.
2: Amikor együtt bemegyünk egy terembe.
3: Just like this here.
2: Így, ahogy itt is.
3: It turns heads.
2: Az emberek utánunk néznek.
3: It makes people wonder, what is that?
2: Az emberek eltűnődnek rajta, hogy ez meg mi?
3: How could that happen?
2: Hogyan történhet ez meg?
3: It happens by the Spirit of God.
2: Isten szelleme által történik meg.
3: Only by the Spirit of God.
2: Csak Isten szelleme által.
3: We must be led by the Spirit.
2: Azt kell, hogy a szellem vezessen minket.
3: Turn with me in your Bibles to Romans chapter 8.
2: Lapozzatok velem a Róma 8-hoz.
3: There are many things by which we can be led if we so choose.
2: Sok minden vezethet minket, ha úgy döntünk.
3: But there is only one thing that mature sons of God are led by, and that is the Spirit of the Living God.
2: De Isten érett fiait mindig csak egy valami vezeti, ez pedig Isten szelleme. Egy valaki.
3: These are very familiar verses of scripture that you have read many, many times.
2: Nagyon ismerős igeversek ezek, amiket már nagyon-nagyon sokszor olvastatok.
3: Look at chapter 8, verse 1.
2: Az első vers a Róma 8-ban.
3: There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the
2: Spirit. Nincsen azért már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint.
3: You know, most people misquote that scripture.
2: Tudjátok, a legtöbb ember rosszul idézi ezt az igét.
3: They misapply it because they say there's no condemnation to us in the body of Christ.
2: Rosszul alkalmazzák, mert azt mondják, hogy nekünk, akik Krisztus testében vagyunk, nincs rajtunk kárhoztatás.
3: But according to my Bible, the condemnation can come if we're walking according to the flesh and not according to the Spirit. Jöhet kárhoztatás
2: ránk, hogyha test szerint járunk és nem szellem szerint.
3: We have to understand the fullness of the word of God and all that God is saying to us.
2: Meg kell értenünk Isten igényének a teljességét és mindazt, amit Isten mond nekünk.
3: Go down to verse 5.
2: Ötödik vers.
3: Says, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh.
2: Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak.
3: But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit.
2: A szellem szerint élők pedig a szellem dolgaira.
3: Verse 6, for to be carnally minded is death, and to be spiritually minded is life and peace.
2: Mert a testnek gondolata halál, a szellem gondolata pedig élet és békesség.
3: The carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be.
2: Mert a test gondolata ellenséges kevés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.
3: Those who are in the flesh cannot please God.
2: Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.
3: But you are not in the flesh.
2: De ti nem vagytok testben, hanem szellemben.
3: If indeed the Spirit of God dwells in you.
2: Ha ugyanaz Isten szelleme lakik bennetek.
3: I cannot overemphasize the fact that we must not be led by our flesh in this matter of spiritual fathering, mothering, sons and
2: daughters. Nem tudom túlhangsúlyozni ezt a tényt, hogy ebben a témában, hogy szellemi atyaság, anyaság és gyermekség, nem lehet a test vezetése szerint élnünk.
3: There are some of you right here in this room from different nations in the Balkans.
2: Vannak itt ebben a teremben is sokan, akik a Balkán különböző nemzeteiből származnak.
3: Nations that historically may have been at war with each other.
2: Olyan nemzetekből, amelyek történelmileg talán háborúban álltak egymással.
3: But God in his wisdom may have a spiritual father or a spiritual son or a spiritual mother or a daughter for you from one of those very nations.
2: De lehet, hogy Isten az ő bölcsességében e nemzetek valamelyikéből szán neked szellemi atyát, anyát vagy gyermeket. Szellemi fiat, leányt.
3: That challenges everything within us as a natural man.
2: És ez a természetes lényünkben minden idegszál elő kihívást intéz.
3: But we must be open and we must be yielded and submitted to the wisdom of our God.
2: De nyitottnak kell lennünk és alá kell vetnünk magunkat, ami Istenünk bölcsességének.
3: Only the Spirit of God can show us if that is true.
2: Mutathatja meg nekünk, hogy ez valóban igaz.
3: Only the Spirit of God will put someone on your heart that may be from a nation that is not yours and say, this is your father, or this is your
2: szívedre,
3: son, your mother or your daughter.
2: Aki talán nem a te nemzetedből származik, és mondhatja azt neked, hogy ő a te atyád, vagy anyád, vagy lányod, vagy fiad.
3: We have a responsibility in God to yield to his Spirit.
2: Istenben kötelesek vagyunk alávetnünk magunkat az ő szellemének.
3: Are you hearing me today?
2: Halljátok, amit mondok?
3: Amen.
2: Amen.
3: This is very, very important.
2: Ez nagyon-nagyon fontos.
3: You see, because God connects us for purposes that transcend us in the our personal business.
2: Mert Isten olyan célok érdekében kapcsol minket össze, amelyek messze túlmutatnak az egyéni ügyeinken.
3: Many of us limit the things of God to our personal
2: Isten dolgait, személyes szintre korlátozzuk Isten dolgait.
3: God loves us with all that is within us.
2: Isten minden lénye teljességével szeret minket.
3: But he is not concerned chiefly or singly with our lives personally.
2: De őt nem főleg vagy egyedül ami személyes életünk érdekli.
3: The greatest concern on God's heart is the advancement of his kingdom across the face of the earth.
2: Isten szívének az a legfontosabb, hogy az ő királysága elterjedjen az egész földön.
3: Bible tells us that the kingdom of God suffers violence, but the violent take it by force. Violent and forceful men advance it.
2: Hogy Isten királysága erőszakot szenved, és erőszakos emberek viszik előbbre az ügyét.
3: That warrior anointing, that warrior spirit that comes from the Spirit of God.
2: Ez a harcos szellem, ez a harcos keret, ami Isten szellemétől jön.
3: That's the spirit by which we advance the kingdom of God.
2: Ennek a szellemnek a segítségével vihetjük előre Isten királyságának az ügyét.
3: And so that's the primary purpose of God, that the knowledge of the glory of God would cover the whole earth like the waters cover the sea.
2: Hogy az ő dicsőségének ismerete betakarja az egész földet, ahogy a tengert a víz betakarja, betölti.
3: And it's going to be a people who, like Franz preached about yesterday, who know the heart of God, that will take his heart and do his heart right where they are.
2: És azok az emberek, akik Isten szívét ismerik, azok fogják megragadni azt, ami az ő szívében van, és megcselekedni azt, ami a szívében van, ahogy Franz mondta tegnap.
3: Can you see that that has nothing to do with us as individuals?
2: Értitek, hogy ennek az egésznek semmi köze hozzánk egyénileg?
3: It's not personal and it's not natural.
2: Ez nem természetes és nem egyéni ügy.
3: It's supernatural.
2: Hanem természet fölötti.
3: Amen? Amen. Amen. Amen. I'm trying to work it out here.
2: Megpróbálok valahogy kibogozni, hogy miről akarok beszélni.
3: Okay. Bless the Lord.
2: Áldott legyen az Úr.
3: Turn with me in your Bibles to 2 Corinthians chapter 5.
2: 2 Korintus 5-höz lapozzatok velem.
3: I love 2 Corinthians chapter 5 verses 13 to 15.
2: Nagyon szeretem a 2 Korintus 5 13-tól 15-ig.
3: Because this is the attitude that should impact our hearts.
2: Mert ennek a hozzáállásnak kell hatni a szívünkre.
3: And of course this is written by the apostle Paul, who was mightily impacted by the Lord.
2: És természetesen Pál apostol írta ezt, akire hatalmasan hatott az Úr.
3: Verse 13 says,
2: For if we are
3: beside ourselves, it is for God.
2: Ha azért bolondok vagyunk Istenért.
3: Do you know what that means? You're just beside yourself, you're wild.
2: Tudjátok, hogy az, hogy bolondok vagyunk, azt jelenti, hogy szertelenek vagyunk.
3: When you lose yourself and it's for him.
2: Hogy elvesztjük önmagunk fölött az uralmat, és ez Istenért van. Isten erre hív minket. Hogy veszítsük el önmagunkat, és éljünk ő érte.
3: He says, if we are beside ourselves, it is for God, and if we are of sound mind, it is for you.
2: Ha azért bolondok vagyunk Istenért, ha eszesek vagyunk, értetek van az.
3: So I praise God for people like Alan who can be of sound mind and take us systematically through the scriptures.
2: Isten olyan emberekért, mint Alan, aki nagyon józan és eszes, és végig tud minket rendezett formában vinni az
3: igéket.
2: De dicsérem Isten olyan emberekért is, mint Eileen Vincent, akik bolondok Istenért.
3: And I told you yesterday that I am a blessed woman.
2: Tegnap mondtam nektek, hogy én egy áldott ember vagyok.
3: Because I get to have both of them.
2: Mert nekem mind a kettőből jutott egy.
3: Hallelujah. Keep reading.
2: Olvassuk tovább.
3: Verse 14 says, for the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. And he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and rose again.
2: Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, úgy vélekedvén, hogyha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak, és azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ezután nem maguknak éljenek, hanem annak, aki érettük meghalt és feltámasztatott.
3: Damit die für ihr Leben nicht mehr sich selbst leben, sondern den, der für sie gestorben, auferweckt worden ist. Then Paul goes on to say, after all of that, therefore.
2: Azért, aztán azt mondja Pál, hogy mindezen túl azért,
3: we regard no one according to the flesh.
2: Mi ezen túl senkit sem ismerünk, vagy veszünk tekintetbe test szerint.
3: But it's according to the spirit.
2: Hanem szellem szerint.
3: You see, our connection to our spiritual parents is first rooted in our love for the Heavenly Father.
2: Látjátok, a szellemi szüleinkkel való kapcsolatunk és a szeretetünk elsősorban a mennyei atya iránti szeretetünkben gyökerezik.
3: Because of all that he's done for us, we should have the heart that loves him with all that is within us.
2: Mert amiatt, amit értünk tett, a szívünkkel szeretünk kellőt mindennel, ami bennünk van.
3: That's what Paul was saying. If I am beside
2: Pál,
3: myself, it is for you.
2: Hogyha józan vagyok, az értetek van.
3: I'm not holding anything back from you, my Father and my God.
2: Igen, Istenem és Atyám, semmit nem tartok vissza tőled, ha bolond vagyok,
3: and
2: érted
3: so
2: van
3: are
2: az.
3: Knitted, rooted and grounded in love for God.
2: És ezért Isten iránti szeretetben vagyunk meggyökerezve és alapot abban vettünk.
3: Our love for God must be the motivation of our hearts.
2: Az Isten iránti szeretetnek kell hajtani a minket.
3: It's when we are motivated by other things that we get into trouble.
2: Amikor más dolgok motiválnak minket, akkor kerülünk bajba.
3: It's when we are motivated by other things that we hurt the heart of God.
2: Amikor más dolgok motiválnak minket, akkor okozunk fájdalmat Isten szívének.
3: But if we love God with all that is within us and we allow his love to motivate us, then we will please him.
2: De ha szeretjük Istent mindazzal, ami bennünk van, és engedjük, hogy az ő szeretete legyen a hajtóerő bennünk, akkor tudunk neki örömöt szerezni.
3: See, this matter of love is so important because our love for him will allow us to yield to whatever he wants.
2: Tudjátok, a szeretet kérdése nagyon fontos, mert az iránta való szeretetünk teszi lehetővé, hogy alávessük magunkat mindennek, amit ő mond.
3: If we love him, we will submit to him.
2: Ha szeretjük őt, akkor alávetjük magunkat neki.
3: We would be like Abraham who left not knowing where he was going.
2: Olyanok leszünk, mint Abraham, aki elment Úrból, anélkül, hogy tudná, hogy hova megy.
3: I can remember as a young believer loving that verse of scripture.
2: Emlékszem, amikor friss hívő voltam, nagyon szerettem ezt az ige verset.
3: Abraham, having the call of God to go, went not knowing where he was going.
2: Abrahamot elhívta Isten, hogy menjen, és ő ment, és nem tudta, hogy hová megy.
3: But he knew his father would show him.
2: De tudta, hogy az atya meg fogja neki mutatni.
3: Amen. Amen.
2: Amen.
3: And so we must be motivated by love because love will cause us to submit and to yield to our heavenly Father.
2: Tehát nekünk, minket a szeretetnek kell mozgatni, mert a szeretet miatt fogjuk alávetni magunkat a mennyei atyának, és azért fogunk engedelmeskedni neki.
3: And once we've come to that place of total yieldedness in him, we can then be positioned by him and placed by him as spiritual sons and daughters with the spiritual fathers and mothers that he's called us to.
2: És miután neki teljesen alávetettük már magunkat, akkor tud minket kapcsolatba hozni olyan szellemi atyákkal és anyákkal, akiknek szintén alá kell vetnünk magunkat.
3: You know, I want you to turn
2: off
3: the notes here.
2: Most egy kicsit tovább lapozok a jegyzetben.
3: So you just have to be fluid with me, okay?
2: Úgyhogy csak így lazítsatok, gyertek
3: just
2: vele.
3: Just hang loose.
2: Lazítsatok.
3: Flow with the Spirit of God.
2: És Isten szellemével mozogjatok.
3: Page 75.
2: 75. oldal.
3: Turn with me in your Bibles to Matthew chapter 10.
2: Máté 10.
3: You know, when God does a thing, it is evident to all whether they know God or not.
2: Tudjátok, amikor Isten tesz valamit, akkor az mindenki előtt nyilvánvaló, akár ismeri az illető Istent, akár nem.
3: I want to look at verse 34.
2: 34. vers.
3: This is Jesus speaking, and he's talking, and he says the following.
2: Jézus beszél, és a következőket
3: do
2: mondja.
3: Do not think that I came to bring peace on earth.
2: Ne gondoljátok, hogy ezért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre.
3: I did not come to bring peace, but a sword.
2: Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert, kardot.
3: For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law.
2: Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támasztok az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menye és az ő napa között.
3: He says a man's enemies will be those of his own household.
2: És hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe.
3: He who loves father or mother more than me is not worthy of me, and he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. He who finds his life will lose it, and he who loses his life for my sake will find it.
2: Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki föl nem veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét, én érettem, megtalálja azt.
3: When I was born again, I had new blood coursing through my veins.
2: Amikor újjászülettem, új fajta vér kezdett folyni az ereimben.
3: It wasn't just the blood of my natural parents.
2: Nem csak a fizikai szüleim vére.
3: But it's now the blood of my Lord and Savior.
2: Hanem most már az Uram és megváltóm vére is.
3: When I got saved, I was radically saved, and my whole life changed.
2: Az egy radikális dolog volt, és az egész életem megváltozott tőle.
3: And my natural family, they saw the change instantly.
2: És a földi családom azonnal látta a változást.
3: I have three sisters.
2: Három nőtestvérem van.
3: And both my parents were alive at the time when I gave my
2: life. És amikor az életemet odaadtam az Úrnak, akkor mind a két szülőm élt még.
3: And they have watched me follow God all of my life.
2: Ahogy követtem Istent az egész életemmel.
3: They have watched me make decisions according to the word of God.
2: Figyelték, hogy Isten igéje szerint hozom a döntéseimet.
3: There were even times when they sort of tried to dissuade me not to.
2: Néha még meg is próbáltak rávenni arra, hogy ne tegyem ezt.
3: But I was steadfast in following after the truth.
2: De én álhatatosan követtem az igazságot.
3: When I moved to San Antonio, my mother was very sick.
2: Nagyon beteg volt az anyukám, amikor San Antonióba költöztem.
3: But I knew that the Lord was moving me.
2: De tudtam, hogy az Úr költöztet el engem.
3: There was no choice.
2: Nem volt választási lehetőség.
3: Well, there is always a choice.
2: Illetve hát mindig van választási lehetőség.
3: You can choose to obey or choose to disobey.
2: Dönthetsz úgy, hogy engedelmeskedsz, vagy úgy, hogy nem engedelmeskedsz.
3: And so I chose to obey.
2: Tehát én úgy döntöttem, hogy engedelmeskedek.
3: I spoke to my family and I told them that I was going to move all the way across the country.
2: Elmondtam a családomnak, hogy átköltözöm az államok túlsó végébe.
3: And while they knew they would miss me, they let me go.
2: És noha tudták, hogy hiányozni fogok, elengedtek.
3: They knew I was following God.
2: Tudták, hogy Istent követtem.
3: When I got to San Antonio,
2: és eljutottam San Antonióban,
3: I didn't know that the Lord was going to give me a spiritual mother.
2: Nem tudtam, hogy az Úr egy szellemi anyát és atyát fog nekem adni.
3: I was simply following the Spirit of God.
2: Egyszerűen Isten szellemét követtem.
3: But when I got there, the Lord began to speak to me.
2: De amikor odaértem, az Úr elkezdett beszélni hozzám.
3: Everything that I knew, everyone that I knew was on another part of the country.
2: Mindenki, akit ismertem, az ország túlsó végében élt.
3: And the Lord began to speak to me out of the scriptures in Matthew chapter 10 and Mark chapter.
2: És az Úr elkezdett nekem szólni a Máté 10-ből és a Márk 14-ből, ha jól emlékszem.
3: Do you remember when Jesus was talking to his disciples and he had just been preaching to the rich young ruler and he didn't want to enter into the kingdom?
2: Emlékeztek, amikor Jézus a tanítványaival beszélt, és éppen előtte beszélt a gazdag ifjúval, aki nem akart belépni végül a királyságba?
3: And he talked about how easy it was for a camel to go through the eye of a needle than for this rich man to enter into the kingdom.
2: Mennyivel könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint ennek a gazdag embernek belépni a királyságba.
3: And he said, the apostles responded and said, well, Lord,
2: és az apostolok erre úgy reagáltak, hogy azt mondták, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, te érted, mi fog velünk történni?
3: And Jesus spoke these powerful words which began to minister to me.
2: És Jézus ezeket az erőteljes szavakat mondta, amelyek elkezdtek szolgálni nekem.
3: He said, I assure you.
2: Azt mondta, biztosítalak titeket.
3: Not one person who was left
2: arról,
3: hogy mother,
2: senki, aki elhagyta atyát vagy anyját,
3: sister or brother,
2: nővérét vagy fitestvérét,
3: houses and
2: házakat és földeket.
3: Not one person will fail to receive.
2: Egy ilyen ember sem történhet meg, hogy nem kapja vissza a százszorosát mindannak.
3: In this life.
2: Ebben az életben.
3: Mothers and fathers.
2: Anyákat, atyákat, nővéreket, fitestvéreket, házakat és földeket.
3: I have received mother and father.
2: Én kaptam anyát és apát és nővéreket és fitestvéreket.
3: Houses and land.
2: Házakat és földeket.
3: I have.
2: Tényleg.
3: And I knew that this was a promise that the Lord was making to me.
2: És tudtam, hogy az Úr ezt nekem ígéri.
3: And so Alan and Eileen did not know this, but in my heart of hearts and sometimes in cards.
2: Alan és Eileen nem tudta ezt, de valahogy a szívem mélyén, és néha le is írtam.
3: I would refer to them as my mother.
2: Úgy utaltam rá, amikor küldtem lapokat haza. Úgy utaltam rájuk, mint az ígéret szerinti anyámra és apámra, vagy nekik írt képes lapokon. Mert ők ezek nekem.
3: See, Jesus has come to separate us from that which is in the natural.
2: Azért jött, hogy elválasszon minket attól, ami természetes szinten van, és nekünk adja azt, ami szellemi szinten van.
3: And we have to be like those, like the apostle Paul.
2: És olyanoknak kell lennünk, mint például Pál apostol, aki azt mondta, hogy ő is hozott egy döntést.
3: We've made a decision that if Christ died, then we all died.
2: Mi is úgy döntöttünk, hogy ha Krisztus meghalt, akkor mindannyian meghaltunk.
3: And it has to be the absolute truth of our lives that my life is not my own, but I was bought with a price.
2: Az életünk kijelentésének lennie, hogy az én életem nem az enyém, hanem áron vétettem meg.
3: And that price was the precious blood of Jesus.
2: És ez az ár Jézus drága vére volt.
3: He paid everything for my life.
2: Mindent kifizetett az életemért.
3: And so my life is not mine to live, it's his.
2: Az életem már nem az enyém, hogy azt éljem, hanem az övé, ő él lehet, hogy az életemet.
3: When I went down in the waters of baptism, the old Natalie died and I rose up and Christ, the resurrected Christ, rose in me.
2: Amikor bementem a bemerítkezés vizébe, a régi Natalie meghalt, és amikor kijöttem belőle, akkor a feltámadott Krisztus feltámadt bennem.
3: And so the Lord connects us together.
2: Tehát az Úr köt minket össze. Kapcsol minket össze szellemben.
3: To do a purpose for him.
2: Hogy az ő célját valósítsuk meg.
3: Amen.
2: Amen.
3: Don't you love him?
2: Nem szeretitek az Urat?
3: Now somewhere on these notes I have
2: valahol a jegyzetben.
3: Oh yes, on page 72.
2: A 72. oldalon.
3: Point D, it says, you must know to whom you are given.
2: Tudnotok kell, kinek adattatok. Tudnod kell, kinek adattál oda.
3: See, as spiritual sons and daughters, we have to recognize that we are given.
2: Látjátok, mi nekünk szellemi lányoknak, fiaknak rá kell jönnünk, hogy mi oda adattunk.
3: The Lord has taken my life and given it to Alan and Eileen Vincent.
2: Fogta az életemet és odaadta Alan és Eileen Vincentnek.
3: And as a spiritual daughter of them, my life is given to them to serve them.
2: Élete, az én életem úgy adatott nekik oda, hogy szolgáljam őket.
3: To serve the vision on their hearts that God has put there.
2: Szolgáljam azt a látást, amit Isten a szívükre helyezett.
3: But see, in serving them, I am serving God.
2: De tudjátok, hogy őket szolgálom, ezzel Isten szolgálom.
3: Because God put the vision in their heart.
2: Mert Isten tette a látást a szívükre.
3: And he knows that there's need for generations to accomplish what he's placed within them.
2: Több nemzedékre van ahhoz szükség, hogy megvalósuljon az, amit Isten ő beléjük elhelyezett.
3: And so in the wisdom of God, he would bring someone so unlike them to then stand with them and to fulfill his purposes.
2: Odarendelt melléjük valakit, aki annyira különbözik tőlük, azért, hogy az ő céljai megvalósuljanak.
3: And that's why I'm standing here with you today.
2: És ezért állok itt előttetek ma.
3: In the natural, I cannot see how I, a young woman from Brooklyn, New York, would be standing preaching in Austria.
2: Én a földi szinten nem tudom felfogni, hogy én a brooklyni ifjú hölgy, hogy kerülök Ausztriába prédikálni.
3: But this is the plan of God.
2: De ez Isten terve.
3: See, as sons, we have to recognize that we are given.
2: Nekünk fiaknak rá kell jönnünk, hogy mi odaadattunk.
3: The relationship does bless me as an individual.
2: Ez a kapcsolat nagy áldás nekem, mint egyénnek.
3: I am blessed beyond my wildest imagination.
2: Áldottabb vagyok, mint ahogy a legvadabb álmaimban el tudtam képzelni.
3: But I am given to them.
2: De én nekik adattam oda.
3: And as spiritual sons and daughters, you must know to whom you are given.
2: És nektek szellemi lányoknak és fiaknak tudnotok kell, hogy kinek adattatok oda.
3: Turn with me in your notes to page 74.
2: Jegyzetben a 74. oldalra.
3: And turn with me in your Bibles to Romans chapter 8.
2: Pedig a Róma 8-hoz.
3: I have a letter E here. The spirit of adoption establishes the father-son or mother-daughter relationship.
2: E pont a fiúság szellemi szilárdítja meg az atya-fiú, illetve anya-leány kapcsolatot.
3: And Romans chapter 8 verse 15 says the following.
2: És a Róma 8:15 a következőt mondja.
3: For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by which we cry, Abba Father.
2: Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk Abba, Atyám.
3: The spirit of adoption is from God and it draws people together in him and in one another.
2: A fiúság szelleme Istentől van, és Istenben összehívja az embereket Istenhez és egymáshoz.
3: And you can look on the notes on page 74 and you can see the Greek word for adoption.
2: Ezt a 74. oldalt, és megnézhetitek, hogy a fiúság milyen görög szó.
3: And that word is a combination of words, but it means the placing as a son.
2: Összetett szó, de azt jelenti, hogy fiúként elhelyezni valaki.
3: God places us with our spiritual parents.
2: Isten helyez el minket a szellemi szüleinkhez.
3: Look at Galatians chapter 4, verse 6.
2: Nézzük meg a Galata 4:6-ot.
3: I love the way this reads.
2: Nagyon szeretem azt, ahogy ez le van írva.
3: It says, and because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into your hearts, crying out, Abba Father.
2: Mint hogy pedig fiak vagytok, kibocsátotta Isten az a fiának szellemét a szíveitekbe, ez kiáltja Abba, Atya.
3: You see, if my life was created with purpose in God before time began.
2: Ha Isten az én életemet az ő céljára teremtette meg, mielőtt az idő elkezdődött volna,
3: then in the mind, heart, and wisdom of God, he knew that a time would come when he would place me with Alan and Eileen Vincent.
2: Hogyha Isten az ő bölcsességében tudta már, hogy egyszer elhelyez engem Ellenhez és Eileenhoz.
3: And I want to apply Galatians chapter 4. It says, because you are sons.
2: És alkalmazni akarom magamra a Galata 4:6-ot, hogy mivel pedig fiak vagytok,
3: you become a son.
2: Fiúvá is váltok.
3: You see where I'm going?
2: Értitek, hova akarok kiukadni?
3: In God, I was already their son.
2: Istenben én már az ő fiúk voltam.
3: This was the plan of God before my life, before time began.
2: ez már Isten terve volt, mielőtt az én életem elkezdődött, vagy egyáltalán az idővel kezdődött.
3: I have to walk through time and obey my Father, my heavenly Father.
2: Nekem úgy kell az időn végig járnom az életemet, hogy engedelmeskedek a mennyei atyának.
3: They had to walk in time and obey their heavenly Father.
2: Ellenéknek is úgy kellett az időben végigjárniuk az életüket, hogy engedelmeskedtek a mennyei atyuknak.
3: And as they are walking their path of faith and obedience, and I'm walking my path of faith and obedience.
2: És ahogy ők járják a hit és engedelmesség útját, és én is járom a hit és engedelmesség útját a magam módján.
3: We come together, amen.
2: Egyszer csak találkoztunk.
3: So positionally, I was already a son in the heart of God.
2: Tehát helyzetileg én már fiú voltam atya szívében, eredetileg is.
3: And this verse says, because
2: I am a son, hogy mivel fiú vagyok.
3: He sets the spirit of sonship, of adoption in my heart and in their hearts, and I am now placed with them.
2: És Isten elküldi az örök befogadás szellemét az én szívembe és az ő szívükbe, és ilyen módon egymás mellé helyez minket.
3: I am placed with them. You see where I'm going?
2: Értitek, hova akarok kiukadni?
3: In God, I was already their son.
2: Istenben én már az ő fiúk voltam.
3: This was the plan of God before my life, before time began.
2: Ez már Isten terve volt, mielőtt az én életem elkezdődött, vagy egyáltalán az idővel kezdődött.
3: I have to walk through time and obey my Father, my heavenly Father.
2: Nekem úgy kell az időn végig járnom az életemet, hogy engedelmeskedek a mennyei atyának.
3: They had to walk in time and obey their heavenly Father.
2: Ellenéknek is úgy kellett az időben végigjárniuk az életüket, hogy engedelmeskedtek a mennyei atyuknak.
3: And as they are walking their path of faith and obedience, and I'm walking my path of faith and obedience.
2: És ahogy ők járják a hit és engedelmesség útját, és én is járom a hit és engedelmesség útját a magam módján.
3: We come together, amen.
2: Egyszer csak találkoztunk.
3: So positionally, I was already a son in the heart of God.
2: Tehát helyzetileg én már fiú voltam atya szívében, eredetileg is.
3: And this verse says, because
2: I am a son, hogy mivel fiú vagyok.
3: He sets the spirit of sonship, of adoption in my heart and in their hearts, and I am now placed with them.
2: És Isten elküldi az örök befogadás szellemét az én szívembe és az ő szívükbe, és ilyen módon egymás mellé helyez minket.

0: And as they are walking their path of faith and obedience, and I'm walking my path of faith and obedience, we come together, amen? So positionally, I was already a son in the heart of God.
1: Tehát helyzetileg én már fiú voltam atya szívében, eredetileg is.
0: And this verse says, because
1: I am a son, hogy mivel fiú vagyok,
0: he sets the spirit of sonship, of adoption in my heart and in their hearts, and I am now placed with them.
1: És Isten elküldi az örök befogadás szellemét az én szívembe és az ő szívükbe, és ilyen módon egymás mellé helyez minket.
0: I am placed with them. Do you see how God is moving, and you have to know by the Spirit of God?
1: Látjátok, hogy Isten hogy mozdul, és Isten szellem által kell tudnunk, hogy mi az, ami történik.
0: God does not do anything by accident or for no purpose.
1: Isten semmit nem tesz véletlenül vagy céltalanul.
0: Everything God does is intentional, and it
1: Isten
0: is
1: mindent
0: full of purpose.
1: Szándékosan tesz és céllal.
0: And so when he says, live by the Spirit, be led by the Spirit, we must.
1: És amikor ő azt mondja, hogy éljetek szellem által, és a szellem vezessen titeket, akkor ez kell, hogy történjen velünk.
0: That's why, as we see on page 75 in my notes, and as Alan has preached many times, spiritual heritage doesn't pass down to the natural lineage. It goes in a slightly different direction.
1: Ez az örökség nem a természetes vérvonalon megy végig, hanem szellemben megy tovább egy másik nemzedékre.
0: Continuously we see in the scriptures fathers who passed down a spiritual heritage to those who did not have a natural heritage.
1: Látjuk az igében folyamatosan, hogy atyák olyanokra hagynak örökséget, akiknek természet szerint nem volt örökségük.
0: Alan spoke powerfully about
1: Alan
0: Moses to
1: erőteljesen
0: Joshua.
1: Beszélt arról, hogy Mózes Józsuénak adta át a
0: We see the same thing happen between Samuel and David.
1: Látjuk, hogy ugyanezt történik Sámuel és Dávid között.
0: And we see it powerfully between Elijah and Elisha.
1: Erőteljesen látjuk Illés és Elizeus között.
0: We see it powerfully between Paul to Timothy.
1: Erőteljesen látjuk Pál és Timóteus között.
0: And most importantly, we see
1: és az a legfontosabb, hogy látjuk Jézus és te közötted és én közöttem.
0: According to the Bible,
1: a Biblia szerint
0: we were Gentiles and we were separated.
1: Pogányok voltunk és elválasztottak.
0: Ephesians chapter 2.
1: Az Efézus 2 szerint.
0: There was a separation between Jew and Gentile.
1: A zsidók és a pogányok között elválasztódás volt.
0: But God joined us to himself through the body and the blood of his son.
1: Az ő fiának testében és vérében összekapcsolt minket egymással.
0: And he broke down the wall of separation and made the two one.
1: És döntött a közbevetett választófalat, és a kettőt egyé tette.
0: And this is what happens with spiritual fathers and mothers and sons and daughters.
1: És ez történik a szellemi atyákkal, anyákkal, fiakkal és lányokkal.
0: Amen.
1: Így van.
0: Go to page 76.
1: 76. oldala jegyzetben.
0: You see in your notes in point G,
1: a G pont, a G pontban a következőt látjuk a jegyzetben.
0: True spiritual sons and daughters never leave their father and mother.
1: A valódi szellemi fiak és lányok sohasem hagyják el atyukat és anyjukat.
0: You notice I have the word true in capital letters.
1: Látjátok, csupa nagybetűvel írtam, hogy valódi.
0: If you are the real thing, you live like the real thing.
1: Ha igazi vagy, akkor úgy élsz, mint az igazi.
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: You're still with me, right?
1: Még tudtok követni, ugye?
0: You haven't gone anywhere, right?
1: Még nem tértetek valamerre másfele az útra, ugye?
0: So true spiritual sons and daughters never leave their father and mother.
1: Tehát a valódi szellemi fiak és lányok sohasem hagyják el atyukat és anyjukat.
0: Turn with me to the book of Ruth.
1: Lapozzatok velem Ruth könyvéhez.
0: I love this because it's such a perfect
1: nagyon
0: example
1: ezt, mert
0: of this
1: olyan
0: truth.
1: Tökéletes példája ez ennek az igazságnak.

0: Alan and Eileen, excuse me, Alan spoke about this as well in his previous session.
1: Ellen az előző tanításban nagyon jól beszélt erről.
0: Ruth chapter 1.
1: Ruth 1.
0: We know the story of Ruth, that she was there, and she had these two Moabite daughter-in-laws.
1: Hogy Naomi-nak két Moabita menye volt.
0: Naomi loses her husband and her sons.
1: És Naomi elveszti a férjét és a fiait.
0: And so now she hears that there's now the famine is broken and she can go back home.
1: És aztán az éhínség elmúlt és
0: haza akar menni. And she's telling her daughters-in-law, listen, you go because I don't have anything more for you.
1: A menyeinek, hogy nézzétek, menjetek haza, mert nem tudok nektek több mindent felkínálni, már semmit nem tudok nektek adni. Nincsenek fiaim, most már, hogy elvegyenek titeket
0: feleségül.
1: És hogyha mégis születne még gyerekem, akkor nagyon sokat kellene várni arra, hogy felnőjenek.
0: Your life would be better lived somewhere else.
1: Valahol máshol jobb életetek lenne.
0: This was similar to the offer, if you will, that Elijah made to Elisha.
1: Ez egy kicsit arra javaslatra, amit Illés adott Elizeusnak.
0: You stay here, I'm going to go on.
1: Te maradj itt, én meg majd tovább megyek.
0: But Orpah makes this amazing statement to her.
1: Orpah ezt a megdöbbentő kijelentést teszi.
0: And this is the heart cry of a true spiritual son.
1: És egy igazi szellemi fiúnak ez a kiáltása. Tehát Ruth teszi ezt.
0: Orpah kissed her and left, and Ruth made the statement.
1: Tehát Orpah megcsókolta Naomit és elment, és Ruth az, aki ezt a kijelentést teszi.
0: Entreat me not to leave you or to turn back from following after you. For wherever you go, I will go, and wherever you lodge, I will lodge. Your people shall be my people, and your God, my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. The Lord do so to me and more also, if anything but death parts you.
1: Ne úszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled, mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg. Ott temessenek el engem, és úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled.
0: This is the heart cry of a true spiritual son or daughter.
1: Egy igazi szellemi fiú vagy lány szíve így kiált. Ezt mondja.
0: The heart cry is, there's nothing that you can do to make me leave you.
1: Azt mondja ezzel, hogy nem tudsz olyat tenni, ami miatt elhagynálak.
0: Why would a true son say that? Because
1: miért mondja ezt egy valódi fiú?
0: Put them there in the first place.
1: Mert Isten helyezte őt emellé az ember mellé már kezdetben is.
0: I can only move if the Lord says move.
1: Én csak akkor költözhetek, ha az Úr azt mondja, hogy költözzek.
0: Because remember, my life is not my own.
1: Mert ne felejtjétek, hogy az életem nem az enyém.
0: And Ruth is saying, don't stand in the way of my being with you forever.
1: Ne állj útjába annak, hogy én örökké veled maradjak.
0: I'm going to follow you, I'm going to be with you, and I'm never going to leave you.
1: Követlek vele, téged, veled leszek, és soha nem hagylak el.
0: You know, as spiritual sons, there will be things that will happen that can tempt us to leave.
1: Tudjátok, történhetnek olyan dolgok, amiket a szellemi fiakat arra kísértik, hogy hagyják el azt a szellemi szülőt.
0: This is Naomi. She says, listen, everything that I have is dead.
1: Naomi is ezt mondja, hogy minden, amim van, meghalt már, amim volt.
0: Everything that she and her daughters-in-law thought they were living for, the life they had together, it was over.
1: Mindennek vége volt, amiről ő azt gondolta, hogy ő és a menyei azért élnek, arra tették fel az életüket.
0: And so here's a point where now Ruth can say,
1: tehát ez egy pont, amikor Ruth azt mondhatná, hogy jó, akkor elmegyek.
0: But I said a true spiritual son will never leave.
1: De ahogy már mondtam, egy igazi szellemi fiú soha nem megy el.
0: Ruth could have said, I'll go and find another husband somewhere.
1: Ruth mondhatta volna, hogy jó, elmegyek és találok valahol máshol egy másik férjet.
0: I'll find another family somewhere.
1: Valahol találok majd egy másik családot.
0: But her heart cry was, no, I am your daughter.
1: De a szívében azt kiáltotta, nem, én a te lányod vagyok, és örökké veled maradok.
0: There may be things that happen in your life or ministry which would challenge you to leave.
1: Történhetnek az életedben vagy a szolgálatodban olyan dolgok, amelyek arra hívnának fel téged, hogy menj el.
0: There may be seemingly greener pastures somewhere else.
1: Lehetnek látszólag zöldebb legelők máshol.
0: But I challenge you, what are you going to do?
1: De én kihívást intézek hozzátok, hogy mit fogtok tenni?
0: Will you divorce that which God has put together?
1: Elválasztjátok azt, amit Isten egymás mellé helyezett, összerakott.
0: Being a true spiritual son, will you stay?
1: Vagy mivel igazi szellemi fiú vagy, ott maradsz.
0: That's the challenge.
1: Ez a kihívás. Ez a kihívás ebben az igeversben.
0: Alan talked about Abraham and Lot.
1: Beszélt Ábrahámról és Lótról.
0: You remember when Lot came to that greener pasture and he saw it and he says, I want that.
1: Emlékeztek, amikor Lót egy zöldebb legelőhöz ért és látta és azt mondta, hogy én ezt szeretném inkább.
0: All that time he'd been traveling with Abraham until he saw
1: a greener pasture. Ábrahámmal utazott egész addig, amíg meg nem látott egy zöldebb legelőt.
0: But as Alan so beautifully pointed out, Lot was not Abraham's son, he was only his nephew.
1: De ahogy Alan olyan szépen rámutatott, Lot nem Ábrahám fia volt, csak az unokaöccse volt.
0: True sons will never leave.
1: A valódi fiak soha nem mennek el.
0: Do you remember in the life of Paul, he's now lived all of these years and done all of these things.
1: Emlékeztek Pál életére, aki nagyon sok évet végigélt és nagyon sok mindent csinált.
0: He's now in chains in prison.
1: És most börtönbe került és láncok között van.
0: And everyone has left him.
1: És mindenki elhagyta.
0: Everyone except
1: mindenki.
0: The one man who said he described as his beloved son.
1: Kivéve azt az egy embert, akiről ő azt mondta, hogy a szeretett fiam.
0: Who was that man?
1: Ki volt ez az ember?
0: That was Timothy.
1: Timóteus.
0: Timothy did not leave him.
1: Timóteus nem hagyta el.
0: Everyone left Paul.
1: Mindenki elhagyta Pált.
0: In the natural, it looked like it was over for him.
1: Földi szinten úgy tűnt, hogy vége a történetének.
0: He's near the end of his life.
1: Az élete végéhez közel van.
0: There's nothing left.
1: Börtönben van, láncok között nem maradt semmi.
0: I believe that those other ones looked at Paul in the natural and they did not see, like Agabus did not see, that this was the plan of God.
1: Hiszem, hogy minden más munkatárs földi szinten tekintett Pálra, és Agabuszhoz hasonlóan nem látták, mi Isten terve az egész mögött.
0: You remember the prophet Agabus that Alan preached about last session? Tied the belt around Paul's hands and said, "If you go, you go to prison."
1: Emlékeztek Agabusra, akiről Ellen az előző tanításban beszélt, és megkötözte a saját kezét és lábát Pál övével, és azt mondta, hogy az az ember, aki ez az öv, börtönbe fog menni.
0: But it was God's plan and Paul's destiny for him to go.
1: De Isten terve volt, és Pálnak az volt a sorsa, hogy börtönbe jusson.
0: I believe that Timothy could see it in the spirit realm and he knew
1: hiszem,
0: that this was the plan
1: Timóteus
0: of God and that's why he did not leave him.
1: Szellemben látta, és tudta, hogy ez Isten terve, és ezért nem hagyta el Pált.
0: There are times when things can grow dark and dim and seem uncertain, but true spiritual sons never leave.
1: Lehetnek olyan időszakok, amikor minden sötétté vagy homályossá válik, elromlanak a dolgok, de az igazi szellemi fiak akkor is maradnak.
0: Now, some of you may be asking, well, what about my ministry?
1: Lehet, hogy néhányan azt kérdezitek, és mi lesz a szolgálatommal?
0: What about me?
1: Mi lesz velem?
0: Remember, it's never been about you.
1: Ne felejtjétek, hogy a történet soha nem rólatok szólt.
0: It's never about us.
1: Soha nem rólunk szól a történet.
0: But even in the plan of God,
1: de még Isten tervében is,
0: true spiritual fathers and mothers send their sons.
1: A valódi szellemi szülők kiküldik a fiaikat.
0: What did Jesus say? He said,
1: I called Jézus,
0: unto
1: mondta,
0: myself those who would be with me that I might then send them to preach.
1: Magamhoz hívtam azokat, akiket kiválasztottam, hogy velem legyenek, és utána kiküldhessem őket prédikálni.
0: Do you see the plan of God?
1: Látjátok Isten tervét?
0: Remember, Jesus said, if you lose your life for my sake, then you will find it.
1: Ne felejtjétek, hogy Jézus azt mondta, hogy ha elveszítitek az életeteket én értem, akkor megtaláljátok.
0: If you will go to where you are given as a son and plant yourself there and serve with all of your heart, I will provide for you through a true spiritual mother and father.
1: Hogyha oda mész, ahova el akarlak helyezni szellemi fiúként, és ott azt a szolgálatot szolgálod, akkor igazi szellemi fiúvá foglak téged tenni, és neked is adok majd egyet.
0: Some spiritual sons will be sent by their spiritual father and mother to go plant a ministry in another place.
1: Vannak szellemi szülők, szellemi fiak, akiket a szellemi szüleik elküldenek egy másik helyre, hogy ott egy gyülekezetet vagy szolgálatot hozzanak létre.
0: Some spiritual sons and daughters will inherit directly from the father and mother.
1: Más szellemi lányok és fiak pedig közvetlenül öröklik a szellemi szüleik szolgálatát.
0: The manner in which this happens is dependent upon a variety of factors.
1: Elég sokféle tényezőtől függ az, hogy éppen melyik változat történik meg.
0: It either happens based on the calling of God on your life.
1: Alapvetően úgy történik, ahogyan Isten elhívta az életedet.
0: And it happens based on what God needs to do for the advancement of His kingdom.
1: És annak attól függ, hogy Istennek mit kell tenni az ő királyságának terjesztése érdekében.
0: I hope you're hearing my heart.
1: Remélem, hogy halljátok, ami a szívemben van.
0: I hope you're hearing the heart of God.
1: És remélem, halljátok, ami Isten szívében van.
0: God connects us for life, for love, and for ministry.
1: Isten az élet, a szeretet és szolgálat érdekében kapcsol össze minket.
0: Amen. And He does this that we would learn from our mother and father.
1: És ezt azért teszi, hogy tanuljunk egy atyától és egy anyától.
0: And everything that we gain from them is for us to use when we run out to do all that God has called us to do.
1: És amit tanulunk tőlük, mindannak az a célja, hogy azt használni tudjuk, amikor majd mi magunk elmegyünk, és megtesszük azt, amire Isten elhívott minket.
0: In the beginning of the week, as I was praying about this conference,
1: amikor a hét elején imádkoztam ezért a konferenciáért,
0: I heard the Lord ask me a question which He's never asked me before.
1: Hogy az Úr feltett nekem egy kérdést, amit eddig még soha nem tett fel.
0: He asked me, when did the prodigal son become prodigal?
1: Azt kérdezte, mikor lett tékozló a tékozló fiú?
0: You know, the son who went to his father and asked for his inheritance,
1: az a fiú, aki oda ment az apjához, és elkérte az örökségét, és utána elment, és az egész pénzét elköltötte tékozló életben, és utána teljesen
0: mistelen lett.
1: Tehát az Úr megkérdezte, hogy mikor lett ez a tékozló tékozló.
0: If you look at that body of scripture,
1: megnézzétek már azt az ige szakaszt.
0: It was the younger son that went to his father and said, I want my inheritance.
1: A fiatalabb fiú volt az, aki oda ment az apjához, és azt mondta, hogy én most akarom az örökségemet megkapni.
0: And the very next verse says,
1: és a következő vers azt mondja,
0: and spent everything.
1: És azonnal elment, és mindenét elköltötte.
0: I believe that the prodigal son became prodigal the moment he went to his father and said, give me mine now.
1: Én azt hiszem, hogy a tékozló fiú akkor lett tékozló, amikor oda ment az apjához, és azt mondta, hogy most akarom az örökséget.
0: He was the younger one that had less character.
1: A fiatalabb fiú volt, aki még nem volt annyira jellemes.
0: He didn't have the character to do what was right.
1: Nem volt jelleme ahhoz, hogy a helyes dolgot tegye.
0: And that's why when he left,
1: ezért,
0: he spent it all and immediately became destitute.
1: Mindenét elköltötte, és azonnal nincstelen lett.
0: We read through the scriptures of Achan and all these ones who could not carry the inheritance from their spiritual fathers.
1: Az igében olvastunk Ákánról és mindazokról, akik nem tudták a szellemi atyuktól az örökséget átvenni, úgyhogy tovább vigyék. Ez egyetlen bűn volt.
0: The sin of covetousness.
1: Ez pedig a kapcsiság bűne volt.
0: Achan coveted.
1: Ákán megkívánta ezeket a kincseket, és elvette őket.
0: Gehazi
1: megkívánta, és elvette a kincset.
0: Do you see?
1: Látjátok?
0: Life by the Spirit.
1: Szellem általi élet.
0: True sons will not leave.
1: Az igazi fiak nem mennek el.
0: Because they know it's not time.
1: Mert tudják, hogy még nincs itt az ideje.
0: True sons don't live according to the flesh, they live according to the spirit.
1: Nem test szerint élnek, hanem szellem szerint.
0: True sons will stay and honor their mother and father.
1: Ott maradnak és tisztelik az atyukat és anyjukat.
0: And when they honor their mother and father, they honor God.
1: És amikor atyukat és anyjukat tisztelik, akkor Istent tisztelik.
0: They honor the placement that God has made.
1: Megtisztelik azt, hogy Isten hova helyezte őket.
0: There's more things in my notes on honor.
1: A jegyzetemben még több dolog van a tiszteletről.
0: And you could read about Ham and Noah and all of those things.
1: És olvashattok Kámról és Noéról és mindezekről a dolgokról.
0: If we do not properly honor our spiritual mother and father, it affects our personal lives and it affects our inheritance in God.
1: És hogyha nem tiszteljük a megfelelő módon a szellemi szüleinket, akkor ez hat a saját életünkre és az Istentől kapható örökségünkre.
0: And it cuts off a flow that God wants to see go from generation to generation.
1: És megszakítja azt az áradást, amit Isten, amiről Isten azt akarja, hogy egyik nemzedékről a másikra folytatódjon.
0: We are not here for just another conference.
1: Nem csak azért vagyunk itt, hogy egy újabb konferencián részt vegyünk.
0: We are here that we would receive the heart of God.
1: Hogy Isten szívéből részesüljünk.
0: For spiritual fathering and mothering. And spiritual sonship and daughters.
1: A szellemi szülőség, atyaság és anyaság, és a szellemi fiúság és leányság témájában.
0: So in the last few moments that we have of this session, I just want us to stand.
1: Utolsó pár percben, ami hátra van ebben a tanításból, szeretném, ha fölállnánk és imádkoznánk.
0: You know, it's through prayer that we work out the things that God has given to us.
1: Tudjátok, imában hozzuk elő azokat a dolgokat, amiket Isten nekünk adott.
0: You know, prayer is a very personal thing.
1: Nagyon személyes dolog egy bizonyos szinten.
0: When we are really, truly praying before our Father, our spirits are open.
1: Amikor igazából imádkozunk a mi atyánk előtt, akkor nyitva van a szellemünk.
0: And God can put that in our spirit that needs to be there and takes out of us that which needs to be removed.
1: És Isten elhelyezheti a szellemünkbe azt, aminek ott kell lenni, és kiveheti belőlünk azt, aminek ki kell kerülni onnan.
0: Prayer is important on so many levels.
1: Az ima nagyon sok szinten fontos dolog.
0: And so now I just want you to open your hearts.
1: Szeretném, hogyha kinyitnátok a szíveteket az Úr előtt.
0: And I want you to close your eyes.
1: És csukjátok be a szemeteket.
0: I want you to envision yourself in your own personal prayer closet with your Father.
1: És szeretném, ha elképzelnétek magatokat a saját imakamrátokban, ahol csak az Úrral vagytok.
0: And I want you now to just begin to open your heart and to say to the Lord.
1: És kezdjétek el kinyitni a szíveteket és mondjátok el az Úrnak.
0: My life is yours.
1: Az életem a tiéd.
0: All that I am and all that I have is yours.
1: Minden, ami én vagyok és amim van, a tiéd.
0: Apart from you, I am
1: nélküled nem vagyok semmi.
0: But in you I can do all things and be whatever you've called me to be.
1: Minden megtehetek és mindazzá lehetek, amivé te elhívtál engem.
0: Father, I want to thank you for every person that is here this day.
1: Atyám, hálát akarok adni neked mindenkiért, aki itt van ma.
0: I want to thank you for every heart and every nation that is represented here.
1: Minden szívért és minden nemzetért hálát adok, akiből, amelyből itt van itt ember.
0: I want to thank you, Father, for the truth of your word.
1: Köszönöm, atyám, a te igéd igazságát.
0: Father, you said that we shall know the truth and then we will be free.
1: Atyám, azt mondtad, hogy ha megismerjük az igazságot, akkor szabadokká leszünk.
0: And so, Father, for any of us in this place who still live in any measure by the flesh, I ask that you break it this day in Jesus' name.
1: Most mindegyik számára kérem, akik még valamilyen mértékben a testben élnek a mai napon, kérlek, törd ezt meg a mai napon az életükben.
0: Father, I pray that each and every one of us, whether we are fathers or mothers or daughters or sons, would come to the decision that we live only by your Spirit.
1: Hogy akár atyák, akár anyák, akár fiak, akár lányok vagyunk, döntsünk most el, hogy csak a te szellemed által fogunk élni.
0: Father, I pray that we will present ourselves to you this day anew and afresh as living sacrifices.
1: Új módon átadjuk magunkat neked, mint élő áldozatot.
0: I pray that as we do this, Lord, we will show forth the praises of our God in the very nations in which we live.
1: Amint ezt megtesszük, a mi Istenünk dicséretét terjesszük el és sugározzuk ki abban a nemzetben, ahol élünk.
0: I pray, Father, that you will link us together with fathers and sons and daughters and mothers the way you have planned from eternity past.
1: Kös minket össze atyákkal, a fiakkal, lányokkal és anyákkal olyan módon, ahogyan te eltervezted az örökkévalóságtól kezdve.
0: And I pray that your perfect plan will be fulfilled and realized through our submitted lives.
1: Az engedelmes életünkön keresztül.
0: Father, our heart's desire is to bring glory and honor to your name.
1: Atyám, az a szívünk vágya, hogy a te nevednek dicsőséget és tisztességet szerezzünk.
0: Father, our heart's desire is to see your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven.
1: És a te akaratod megvan a földön úgy, ahogy a mennyben van.
0: Father,
1: Atyám,
0: Father, our heart's desire is to see heaven touch earth.
1: Hogy lássuk, hogy a menny összeér a földdel.
0: With this total obedience and yielded to you.
1: Ami tökéletes engedelmességünk és elevetettségünk által te előtted.
0: My Father, work a work in our hearts.
1: Atyám, munkálkodj a szívünkben oly módon.
0: Make us to be all that you've called us to be.
1: És tegyél minket mindazzá, amivé elhívtál minket.
0: And do it to your glory and your honor in Jesus' name.
1: És tedd ezt a te dicsőségedre és tisztességedre Jézus nevében.
0: And if you believe that, let the people of God say amen.
1: Akkor mondja azt Isten népe, hogy amen.
0: God bless you.
1: Isten áldjon meg titeket.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

Júdás elárulta Jézus, Péter meg letagadta, és azt mondta, hogy nem ismerem őt, és sose találkoztam vele. Jézus imádkozott a kertben, jöttek a katonák, és elfogták, és a keresztre feszítették, és kifolyt éltünk a vére. És ekkora szegekkel verték a lábát meg a kezét.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat negyedik részét hallhatjuk, melyben Steve Stelzeroff tanít.
4: Hi everyone.
5: Sziasztok.
4: Nice to see you, nice to be here.
5: Örülök, hogy újra itt lehetek és láthatlak benneteket.
4: So in this session I want to talk about the stages of life.
5: Ebben a tanításban a különböző életszakaszokról szeretnék beszélni.
4: That also includes part of our personal destiny.
5: Ami a személyes elhívásunkat is magában foglalja.
4: And as we've already heard, there are some things that are very common for all of us.
5: Már hallottunk arról, hogy van valami, ami hasonló mindannyiunkban.
4: In terms of God's call upon our life.
5: Isten életünkön lévő elhívása vonatkozásában.
4: How many of you know you don't need a rhema word to be conformed to the image of Christ?
5: Hányan tudjátok azt, hogy nincs szükségetek Isten réma szavához arra, hogy Krisztus kiábrázolódjon rajtatok keresztül?
4: That is definitely God's will for you.
5: Ez határozottan Isten célja számotokra.
4: You don't need a rhema word to develop a thankful heart.
5: Nincs szükség Isten réma szavára ahhoz, hogy egy hálaadó szívet fejlesztetek ki magatokban.
4: It's God's will for you.
5: Ez Isten akarata számotokra.
4: And there are certain things in us, that's part of our destiny that comes with the package of life that God gave us.
5: Vannak határozott dolgok, amelyeket Isten ad mindannyiunknak az életébe, ami az életünk elhívását építik.
4: I've introduced this subject before in a previous school, and I want to complete it today.
5: Részben már beszéltem egy korábbi iskolán erről a témáról, és most ezt tovább fogom vinni.
4: I want to talk about the stages of life that every boy and young man and man moves through in life towards maturity.
5: Szeretnék most az életnek azokról a szakaszairól beszélni, amelyen minden fiú, minden fiatalember végig megy, minden ember az élete folyamán, amíg az érettségre el nem jut.
4: And I promise not to leave the ladies out.
5: És meg szeretném ígérni, hogy nem hagyom ki ebből a hölgyeket sem.
4: Because if we don't get our journey right,
5: mert hogyha nem jól megyünk végig a mi utazásunkon,
4: your life is going to be more difficult.
5: Akkor ettől az életünk az nehezebbé válik.
4: And all the ladies said,
5: és az összes hölgy mondja azt,
4: yes,
5: hogy amen.
4: See, there's a destiny, there's a call on every man in this room.
5: Minden férfi számára van elhívása az életének, aki itt van ebben a teremben.
4: There's a call of God's that on each one of us that we discover God's purpose for our life.
5: Mindannyiunk számára van Istennek elhívása, amit meg kell értenünk, hogy Isten célja az életünkkel.
4: That we embrace the adventure of living with God.
5: És meg kell ragadnunk azt a kalandot, hogy Istennel élünk.
4: That we become powerful warriors in advancing the purposes of God in the world today.
5: Hogy erőteljes harcosokként Istennek az akaratát bevigyük a körülöttünk lévő világban a mai napokban.
4: That we become excellent spoznavalci.
6: Hallelujah.
4: Ne, hallelujah.
5: No, nem hallelujah.
4: No good. Spoznavalci, ja. That we learn to recognize beauty.
5: Hogy meg tudjuk tanulni felismerni a szépséget.
4: That we learn to become excellent leaders, initiators.
5: Hogy megtanuljunk kiváló vezetők, kezdeményezők lenni.
4: This is a call that's on the shoulders of every man in this room.
5: Ez az az elhívás, ami ebben a teremben minden férfinek a vállain ott van.
4: And there's a specific process that God wants to take all of us through so that we can come to full maturity, to the full stature of manhood that is Jesus Christ himself. Sorry.
5: Van egy ennek egy határozott folyamata, amin Isten keresztül visz bennünket mindaddig, amíg Jézus Krisztushoz magához hasonlóvá nem válunk.
4: Okay. All right. So, stages of life, every man's journey, stage number one.
5: Az élet szakaszai, minden férfinak az útja.
4: Stage number one is the stage from birth till about 12 years of age.
5: Az életnek az első szakasza a születéstől körülbelül 12 éves korig.
4: Where a boy learns in the environment of his home.
5: Amikor a fiú gyermek az otthon légkörében megtanulja.
4: A boy learns in the environment of his home.
5: Tehát a fiú megtanulja az otthon légkörében.
4: That he is loved and valued tremendously.
5: Hogy elképesztő módon szeretett és elfogadott.
4: That he's the apple of his dad's eye.
5: Hogy ő a szeme fénye az édesapjának.
4: This will also reveal to us for all of the husbands and fathers in the room. How many dads are in the room?
5: És ez mindannyiunkkal kapcsolatban így van. Hány apuka van itt a teremben?
4: Let me see your hands, all the dads in the room. Okay.
5: Látni szeretném az összes apuka kezét a levegőben, itt a teremben.
4: We're also going to touch your destiny as a father today.
5: Majd érinteni fogjuk a mai napon a ti apai elhívásotokat is.
4: Because when God entrusted to you children,
5: mert amikor Isten gyermekeket bízott rátok,
4: it was his intention that they would be brought into an environment where they were wanted.
5: Akkor ezáltal ő hozta be a gyerekeiteket egy olyan környezetben, ahol elfogadottaknak kell érezniük magukat.
4: When a man has children, he needs to make the choice, the decision, I want children.
5: Amikor egy férfi olyan helyzetbe kerül, hogy gyermeke születik, akkor ő neki meg kell azt a döntést hoznia, hogy én akarom ezt a gyermeket.
4: Ladies, never talk your husband into having children.
5: Hölgyeim, soha ne beszéljetek a férjetekről.
4: Never talk your husband into having children. Persuade him. Don't force him. Don't force him.
5: Ne erőltessétek a férjetekre, hogy gyereket akarjatok, hogyha ő nem akarja.
4: If she wants children,
5: hogyha csak a feleség akarja
4: a
5: gyereket,
4: and he doesn't want children,
5: de a férje nem akarja,
4: that's not a good recipe for success.
5: Akkor az nem egy jó recept a sikerhez.
4: It's important for every man in the room to embrace fatherhood.
5: Nagyon fontos a teremben lévő minden férfi számára, hogy megragadja magávé, tegye az atyaságot.
4: So he becomes the initiator of wanting children.
5: Hogy ő legyen a kezdeményezője annak, hogy gyermekeket szeretne.
4: And there's a specific mindset within him. He wants children for a specific purpose.
5: És van ennek egy speciális gondolkodás mód, amit a magáével kell tegyen, hogy egy határozott célra legyenek a gyermekei.
4: And we know what that purpose is, right?
5: És mi tudjuk, mi ez a cél, igaz?
4: So the children will take care of him when he's old.
5: Azért, hogy a gyerekek majd gondoskodjanak róla, amikor megöregszik, igaz?
2: Nem.
5: No.
4: Nem. Wrong. Bad
5: nem jó.
4: Answer.
5: Rossz válasz.
4: We have children to raise them up.
5: Azért vannak gyermekeink, hogy felneveljük őket.
4: For the purpose that they would know the Lord, serve the Lord, and carry out His purposes in their generation.
5: Azért, hogy szolgálják az Urat, keressék az Urat, és tudják őt bemutatni majd az ő maguk generációjának.
4: So when a man embraces fatherhood,
5: így aztán, amikor egy férfi megragadja az atyaságot,
4: he creates the environment so that the goal of this stage of life becomes fulfilled.
5: Ki kell, hogy alakítson egy olyan légkört, amikor a gyermeknek ez az életszakaszában lévő szükségek betöltése kerüljenek.
4: And friends, there's basically one point to the first 12 years of your son's and daughter's life.
5: És barátaim, van egy nagyon különösen fontos pont a 0-tól 12 éves korú fiaitok és lányaitok életében.
4: And that's to get this one message across to them.
5: És ennek az egy üzenetnek kell feléjük irányulni.
4: You are loved.
5: Szeretett vagy.
4: You are special.
5: Különleges vagy.
4: You're important to me.
5: Fontos vagy a számomra.
4: You've got value.
5: Értékes vagy.
4: And they do that, but in three ways. Number one.
5: És ezt három módon tudjátok megtenni. Egy.
4: They do it first of all with their presence in their life.
5: Mindenek előtt azzal, hogy része vagy az életének.
4: In other
5: jelen
4: words,
5: vagy az életében.
4: He's physically involved. He's physically present in the life of that boy or girl.
5: Fizikailag beleadod magadat a fiad vagy a lányod életébe. Vele vagy.
4: His presence alone, where he involves himself in their life.
5: Tehát fizikailag beleadod magad a gyerekednek az életébe.
4: Is sending a message to their heart. I'm important.
5: Ez azt az üzenetet adja a gyermek szívébe, hogy fontos vagyok.
4: So when daddy gets on the ground.
5: És amikor az apuka négy kézláb lemegy a földre, és megugatja a gyereket, wow, wow, wow.
4: And he plays with Barbies and he builds block houses out of Lego kocke. Lego blocks.
5: És Barbie babákkal játszik az apuka, meg Lego kockákból házakat épít.
4: Man, I had to play with Barbies.
5: Én is játszottam Barbie-kkal.
4: We've got a Barbie mansion in our attic now.
5: Most a tetőtérben van egy ilyen nagy Barbie.
4: Because Sarah doesn't play with Barbie dolls anymore.
5: Most már a lányunk, Sarah, nem játszik Barbie-kkal többé.
4: But boy, she loved them when she was little.
5: De a fiúk is szerették ezeket, még kicsik voltak.
4: And so what does dad and mom do?
5: Mit csinál apuka meg anyuka?
4: They play with Barbies.
5: Barbie-val játszanak.
4: And I'm Ken.
5: Én is tudtam, képes voltam erre.
4: Ken and Barbie, they get married.
5: Ja, én voltam a Ken, és a Ken meg a Barbie ott eljátszották a dolgot.
4: We even led Ken and Barbie to Jesus.
5: Nem vezethetjük Kent meg Barbie-t az Úrhoz.
4: We made sure that Ken and Barbie got saved, gave their life to God.
5: Kent és Barbie-t az Úrhoz kell vezetnünk, és biztosak kell lennünk az ő üdvösségükben.
4: See, but your physical presence in their life is sending them a message.
5: De a fizikai jelenlétetekkel, ahogy az ő életükben részt vesztek, ezzel üzentek számukra valamit.
4: You see, I lived in a family with three other brothers. There's four of us.
5: Én egy olyan családban nőttem fel, ahol három fiú testvérem volt, négyen voltunk fiú testvérek.
4: This is the European four.
5: Ez az európai négyes.
4: This is the American four.
5: Ez meg az amerikai négyes.
4: So I have to remember where I am.
5: És gondolkoznom kell, hogy most éppen hol vagyok.
4: Four brothers.
5: Négy fiú testvér.
4: My dad died three and a half years ago.
5: Édesapám három és fél évvel ezelőtt halt meg.
4: 4 years this year in April.
5: Most lesz 4 éve áprilisban.
4: And when we were home for the funeral,
5: amikor otthon együtt voltunk a temetésen,
4: we sat around a table talking about our experiences growing up in our home.
5: Ott ültünk az asztal körül és beszélgettünk az emlékeinkről a felneveltetésünkkel kapcsolatban.
4: And all four of us shared at the table specific moments we were reminiscing about our dad's influence.
5: És mindannyian ott az asztal körül megemlékeztünk azokról a tapasztalatainkról, amilyen hatással az édesapánk volt az életünkre.
4: Now my dad was not a charismatic Pentecostal on fire Christian for God.
5: Az édesapánk nem egy karizmatikus, tűzben égő, pünkösdi Isten embere volt.
4: My dad grew up in a home with an alcoholic mom and an alcoholic dad.
5: Az édesapám egy olyan otthonban nőtt fel, ahol a szülei mind a ketten alkoholisták voltak.
4: Not once in his life, not once had he ever heard from the mouth of his own dad, "Son, I love you."
5: Életében soha nem hallotta a saját édesapja szájából azt, hogy fiam, szeretlek téged.
4: Szeretlek.
5: Right? Szeretlek.
4: Szeretlek. Not once, son, I'm proud of you.
5: Egyetlen egyszer nem hallotta az édesapjától, hogy büszke vagyok rád.
4: Instead, my dad often had to run from the house while mom and dad were fighting and physically hurting one another.
5: Ehelyett az apukámnak sokszor el kellett otthonról menekülnie, mert az édesapja és az édesanyja fizikailag bántalmazták, ütötték, verték egymást.
4: And he ran next door where the neighbors basically raised him.
5: És a szomszédban lakott egy szomszéd, aki tulajdonképpen felnevelte őt.
4: At 17 years of age, my dad goes into the army, to the air force.
5: Ezért is aztán 17 éves korában az édesapám bevonult a hadseregbe, a légierőhöz.
4: Where he learns discipline, order.
5: Ahol fegyelmezettséget és rendet tanult.
4: Certain values like Darko was talking about earlier.
5: Bizonyos értékeket, amikről Darko már beszélt korábban.
4: I don't know how many demerits my dad had on his first inspection.
5: Nem tudom, hogy az édesapámnak hány hibája volt az első tiszti ellenőrzés során.
4: But that military experience built something into my dad's life that he didn't experience as a young boy.
5: És ez a hadseregben átélt tapasztalások, ezek olyan dolgokat hoztak be az édesapám életébe, amit soha nem tapasztalt kisfiú korában.
4: That somebody cared enough to put restrictions on his life.
5: Hogy valaki eléggé komolyan vette őt ahhoz, hogy korlátokat helyezzen az életébe.
4: My dad comes out of the Air Force and meets my mom.
5: Aztán az édesapám leszerelt a légierőtől és találkozott az édesanyámmal.
4: My mom comes out of an alcoholic home.
5: Az édesanyám szintén alkoholista családból származott.
4: Where her father committed suicide when she was a teenager.
5: Az ő édesapja öngyilkos lett, amikor ő tinédzser volt.
4: Well, here's a recipe for a great marriage.
5: Na, itt a receptje a csodálatos házasságnak, igaz?
4: And can you believe this? Not once in my growing up years, nor for my brothers, did we ever know or feel the pain that both of them experienced growing up in their homes.
5: El tudjátok azt képzelni, hogy én számomra és a három fivérem számára mi olyan dolgokat éltünk át, amit a szüleink egyikőjük sem tapasztaltak meg a saját gyermekkorukba.
4: Because they talked extensively about their histories.
5: Mert ők is beszéltek a történeteikről.
4: With one another.
5: Egymással.
4: And they made choices about what they wanted to repeat and what things they wanted to keep out of their marriage.
5: És megbeszélték azt, hogy mik azok a dolgok, amiket meg akarnak ismételni az életükben, és mik azok a dolgok, amiket ki akarnak rekeszteni az életükből.
4: And so each of my brothers sitting at the table, we talked about actual events.
5: És ahogyan ott ültünk fiútestvérek az asztal körül, határozott alkalmakról beszélgettünk.
4: Because we had a dad who made a choice.
5: Mert egy olyan édesapánk volt, aki hozott egy döntést.
4: A choice to embrace his own responsibility and destiny as a father.
5: Azt a döntést hozta, hogy elfogadja és a magáévá teszi azt az elhívást, ami az ő életére van apaként.
4: And invest in his own boys by being present in their life.
5: És belefektet a fiaiba azáltal, hogy elérhető a számukra fizikailag.
4: My oldest brother Bill is playing he's playing baseball, the American game.
5: Az idősebbik bátyám Bill baseball játékos volt, a nagy amerikai játék, tudjátok, a nagy ütő.
4: And my brother is behind the plate.
5: És a testvérem az ott az elkapó pozícióban.
4: He's the catcher.
5: Ő az elkapó.
4: And during one of the breaks, my brother turns around and looks to see if dad's in the stands.
5: És a szünet, a játék szünetében megfordult a testvérem, és hátranézett a lelátóra, hogy ott van-e az édesapám.
4: And there he was in about the seventh row behind home plate.
5: És ott volt az édesapám a hetedik sorban körülbelül.
4: With his big glasses.
5: Ilyen nagy távcsővel.
4: And his cigar in his hand.
5: Cigarettával vagy szivarral a szájába.
4: Waving to his son.
5: Integetett a fiának.
4: Here he was.
5: And ott volt, jelen volt.
4: My brother got a message.
5: És ebből a testvérem megértett egy üzenetet.
4: You're important.
5: Azt, hogy te fontos vagy.
4: My brother Brian, he's on stage during a drama event.
5: A Brian bátyám a színpadon volt egy ilyen színházi előadásban.
4: He's in the school drama team.
5: Ez egy ilyen iskolai színtársulat volt.
4: And he's learned all of his parts.
5: Mindannyian részesek voltak ebben.
4: And he's on stage.
5: Ott volt a színpadon.
4: He opens the door and he walks out on stage to do his to start reciting his words.
5: És belépett az ajtón a színpadra és elkezdte volna mondani a szövegét.
4: And something in him he looks out of the corner of his eye to see if dad's there.
5: És elmondta, hogy azt kereste a látóterének a sarkába, hogy hol van az édesapja a nézők között.
4: There's not a guy in this room who doesn't long to know in his heart that he's valued by his father.
5: Nincs egyetlen egy férfi sem ebben a teremben, aki nem érezné a szükségét annak, hogy az édesapja által értékelve legyen.
4: This question has to be answered in the heart of every man in this room.
5: Ennek a kérdésnek meg kell, hogy legyen válaszolva minden jelenlevő férfi szívében.
4: And he sees out of the corner of his eye that my dad's down there in the third row.
5: És a szemed sarkából mindig azt keresett, hogy az édesapád ott van-e az első soromban.
4: With his big glasses.
5: Ezekkel a nagy távcsővel.
4: And no cigar.
5: És szivar nélkül.
4: Mede.
5: És akkor örömmel integetsz.
4: And Brian gets the message.
5: És Brian ebből ezt az üzenetet kapta.
4: You're important.
5: De fontos vagy a számomra.
4: My brother Kevin's playing golf.
5: Kevin testvérem golfozó volt, golfot játszott.
4: Bad shot.
5: Rossz ütés.
4: Puts his bag on his shoulder.
5: Fölvette a vállára a golf táskát.
4: Starts walking down the grass, the fairway.
5: Elkezdett lesétálni a gyepen.
4: And he looks around to see if dad's there.
5: És körülnézett, hogy hol van az apu.
4: And their dad is behind a bush.
5: És az apukája ott volt egy bokor mögött.
4: With his big glasses.
5: Nagy távcsővel.
4: And his cigar.
5: És a szivarral a szájában. És ott integetett.
4: Kev gets the message.
5: És ebből Kevin kapott egy üzenetet.
4: You're important.
5: Azt, hogy fontos vagy.
4: I was playing tennis.
5: Én teniszeztem.
4: Friends, we were talking about actual events in our life.
5: Az életünknek a határozott eseményeiről beszélgettünk.
4: And it seemed to us, we were kind of sitting at the table thinking, my goodness, he was omnipresent.
5: És azt szűrtük le ebből, hogy fiúk, hát hogy a csodában létezik az, hogy ő mindenhol ott volt?
4: How is this possible?
5: Hogy volt ez lehetséges?
4: He wasn't there for every event. That's impossible.
5: Nem volt ő ott minden egyes alkalmon, hiszen ez lehetetlen lett volna.
4: But he made it a point within his own heart to put a priority on his children's lives.
5: De ez a szívének egy fontos indítéka és momentuma volt, hogy ott akart lenni a fiainak a fontos életeseményein.
4: And I was playing tennis.
5: Teniszt játszottam.
4: Novak Djokovic.
5: Djokovic.
4: And I was getting beat.
5: Kikaptam. Vagy vesztésre álltam.
4: And I'm going back to the baseline.
5: Visszamentem az alapvonalra.
4: And I look up.
5: Fölnéztem.
4: And there's my dad.
5: Ott volt az apukám.
4: With his hands on the fence.
5: Ő a kerítésen a kezei.
4: With his big glasses.
5: Nagy. Távcsővel. És ez szivarral a szájában. Ott integetett nekem és bátorított.
4: He gave us a message with his physical presence.
5: Az ő fizikai jelenlétével üzent nekünk valamit.
4: You see, a dad cannot be absent.
5: Egy apa nem lehet távol, nem hiányozhat.
4: On a continuous basis and communicate to his children that they're important to him.
5: Nem hiányozhat egy apa a gyerekeinek az fontos eseményeiről rendszeresen, mert ezzel azt üzeni, hogy nem fontos neki a gyerekek.
4: When you have children,
5: mikor gyermekeid vannak,
4: you've got to embrace the responsibility to be in their life and invest in them.
5: Magadévá kell tenned azt az elhívást, hogy fektess beléjük és részese legyél az életüknek.
4: Amen.
5: Amen.
4: So the real point of this stage is really simply this message. Son, you are valued. He does it with his physical presence. Secondly, he does it with his words.
5: Ennek az életszakasznak tehát a fontos üzenete az, hogy fiam vagy lányom, te értékes vagy, és ezt kell a szánkkal, a szavainkkal is, és a fizikai jelenlétünkkel kifejezni.
4: Barbara grew up in a home where these types of words did not flow freely.
5: Barbara egy olyan otthonban nőtt fel, ahol az ilyenfajta szavak nem jöttek szabadon.
4: It wasn't until we were married and living in America. It wasn't until we were married and living in America.
5: Ez addig nem fordult elő egyáltalán, amíg össze nem házasodtunk és nem költöztünk el Amerikába.
4: When Barbara broke the ice.
5: Mikor Barbara megtörte a jeget.
4: Of this coldness of communication.
5: Ennek a hűvös, hideg kommunikációnak a jegét.
4: By her taking the initiative speaking back to her dad. Dad, I love you.
5: Azáltal, hogy telefonon azt mondta az édesapjának hosszú idő után, hogy apuci, szeretlek téged.
4: Not easy words to speak.
5: Nem voltak ezek könnyű szavak az ő számára, hogy kimondja.
4: When that's never been a habit or a history of hearing them or saying them.
5: Mert ez nem volt ennek semmilyen története az ő családjukban, hogy valaki ilyet mondjon, vagy ilyet halljon.
4: And there was a short silence on the other side.
5: Aztán a telefonvonal túlsó végén egy kis szünet volt, csend.
4: That telephone line went a long ways from America.
5: Tudjátok,
4: mert
5: a telefonvonal nagyon hosszú volt Amerikától Szlovéniáig, meg vissza.
4: And that those moments, they seemed like almost like a month.
5: Percek teltek el, ami hónapoknak tűnt.
4: And on the other side came, yeah, I do too.
5: Not, és aztán végül
4: not is jött. I love you too, but yeah, me too.
5: Hosszú percek elteltek, és akkor a vonal másik végéről azt hallotta, hogy én is. Friends, nem mondta, hogy én is szeretlek, csak annyit, hogy én is.
4: Friends, that's not the ideal.
5: Barátaim, nem ez az ideális helyzet.
4: But I'm almost sure that that's where maybe many of you, that's the kind of context that you've come out from.
5: Biztos vagyok abban, hogy itt, akik jelen vagytok, sokak esetében is hasonló hátterekből jöttök.
4: And ideally, Ideally, you would grow up in an environment in those early stages of life where you are told you're important. I love you. I'm proud of you. You're special to me.
5: Mert az lenne az ideális, hogyha olyan környezetben nőnénk fel, ahol az életünknek ebben a szakaszában azt hallanánk, hogy szeretlek téged, értékellek téged, különleges vagy, fontos vagy a számomra.
4: In the early stages of my wife's life, when she started walking with God, God was bringing prophetic words, rhema words to her.
5: A feleségemnek az Istennel való járása elején réma szavakat küldött Isten neki.
4: She would read the logos, God is love.
5: Olvasta a logoszt, és azt olvasta benne, hogy Isten szeretet.
4: God so loved the world that he gave his only begotten son.
5: Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte.
4: And then she's on different meetings in different parts of the world.
5: És aztán különböző jelentéseit értette meg ennek a ezeknek a szavaknak
4: people
5: a világ különböző részén.
4: Know one another, and they don't know her story.
5: És a világ másik részén, ahol emberek nem ismerték őt és semmit nem tudtak a családi hátteréről.
4: And she's standing in a church and someone comes to her and says, I have a word from God for you.
5: Ott volt egy gyülekezetben és odajött hozzá valaki és azt mondta, hogy van Istentől egy üzenetem számodra.
4: She becomes tense.
5: És ettől ő egyből feszülté vált.
4: What now?
5: Mi lesz most?
4: What did I do wrong?
5: Mit csináltam rosszul?
4: You know, when dad wants to talk to you.
5: Mert hogyha az apu beszélni akar vele.
4: He wants to tell you what you're not doing right.
5: Akkor biztos azt akarja mondani, hogy mit nem csináltam jól.
4: Because when she grew up.
5: Mert ahogy a nő felnőtt.
4: She grew up in an environment of criticism.
5: Ő a kritizálásnak a légkörében nőtt fel.
4: God forbid that her father would come home and she would be sitting reading a book.
5: Amikor az édesapja hazajött, ő ott ült és olvasott egy könyvet.
4: Because she would be called all kinds of names like you lazy woman.
5: Amikor csak ott ült és olvasott, akkor ilyesmiket kapott, hogy te milyen haszontalan, lusta lány vagy.
4: Her mom, her sister and her, these were lazy women.
5: Az édesanyja, Barbara maga és a lány testvére vagy a nővére is, ez volt a hozzájuk való hozzá.
4: So when Barbara came home from school,
5: lusta lányok vagytok. Amikor Barbara hazajött az iskolából,
4: she made sure that she had a broom somewhere nearby.
5: Biztos kellett legyen abban, hogy broom?
4: A broom.
5: Tehát biztos kellett legyen abban, hogy egy söprű van ott valahol a kézügyében.
4: So that when dad came home,
5: hogy amikor az apuka belép,
4: she hears the car,
5: hallja az autót,
4: door open, tuk, book down, broom.
5: Mielőtt belépett volna az ajtón, a könyvet félre kellett tenni, megfogni gyorsan a söprűt és nagy tevésvevésbe kezdeni.
4: You see, there are underlying messages behind that kind of behavior.
5: Látjátok, van üzenet, kiemelt fontosságú üzenet egy ilyen fajta viselkedésben.
4: And it's part of God's destiny for us that he get to those messages and edit them.
5: Istennek az elhívásának az része, hogy ő hozza a dolgokat ezekhez az üzenetekhez.
4: Because he wants to tell you, relax.
5: Ő azt akarja mondani neked, hogy nyugodj meg.
4: Read a book.
5: Olvasd az én beszédemet.
4: I love you.
5: Szeretlek téged.
4: You're valuable to me.
5: Értékes vagy számomra.
4: I love you more for who you are than what you do.
5: Jobban szeretlek téged azért, aki vagy, mint amit teszel.
4: And the third way he gets this message across to his children is that he loves their mother.
5: A harmadik módja pedig, ahogy ezt meg kell mutatnunk a gyermekeinknek, az, hogy szeretjük az ő édesanyjukat.
4: The best gift every man can give to his son and his daughter is to love their mother well.
5: A legjobb ajándék az, amit egy apa adhat a fiainak és a lányainak, az, hogy egy helyes módon szereti az édesanyját.
4: More than they need your love for them, they need to know that you're going to be committed to mom and mom's going to be committed to dad.
5: Nagyobb szükségük van a gyerekeknek arra, hogy őt szeresd, annál is nagyobb szükségük van arra, hogy őt személyesen szeresd, hogy megfelelő módon szeresd az édesanyját.
4: And that reality sets within them like cement this message in their heart. We are important, I am important.
5: És ez, mint a cement az életüket stabillá teszi, hogy tudja azt, hogy ő fontos, tudja azt, hogy az ő édesanyja is fontos.
4: And I find this in a parallel way when people become believers. This is the message God wants to put as the foundation in their soul.
5: És ezt látom embereknek az életében akkor is, amikor megtérnek, és az Úrral kezdenek járni, hogy ez a lelküknek egy biztos bázist, egy biztos alapot ad.
4: He wants you to know him not out of fear, but out of love.
5: Mert akkor Istent nem félelemmel próbálják megközelíteni, hanem szeretettel.
4: And he moves by his spirit, through his word, through people, through the apostolic ministry, to get this one message across to every new believer. You are special.
5: És így azt az üzenetet közvetíti az embereken, a hívőkön keresztül a másik ember felé, hogy fontos vagy, értékes vagy.
4: You are unique.
5: Egyedi vagy.
4: You are important.
5: Fontos vagy.
4: You are valuable, precious and highly loved.
5: Értékes vagy, drága vagy és nagyon szeretett vagy.
4: Because if you don't get this message now,
5: mert hogyha nem kapja meg ezt az üzenetet most,
4: then you're going to have trouble in the rest of the stages of your life that you will move through as a man or a woman.
5: Akkor problémák adódnak emiatt az életed következő szakaszaiban, amiket megélsz férfiként vagy nőként.
4: And you will misinterpret what's coming.
5: És félre fogod értelmezni azt, ami előtted áll.
4: Because stage number two.
5: Most jön a második
4: stage number two is the stage
5: szakasz.
4: Of the adventurer.
5: Az érési folyamatban.
4: In stage one, there's one particular question that has to be answered. Am I important?
5: Az első életszakasznak tehát az a fontos, megválaszolandó kérdése, hogy vajon fontos vagyok-e?
4: And God wants to write a big yes with an exclamation point.
5: És Isten egy nagy yes-t akar erre írni, egy nagy igent, a végén egy felkiáltó jellel.
4: In stage number two, a new question will appear in the heart of every boy.
5: Minden fiú életében a következő életszakaszban egy új kérdés merül fel.
4: And this stage starts around 12-13 years of age, maybe a little bit sooner, maybe a little bit later, depending on the boy.
5: A fiútól függően ez az életkor, ez az életszakasz 12-13 éves kor körül kezdődik el.
4: This is a stage of adventure, a stage when a kid starts to explore his world.
5: Ez az az életszakasz, amikor a fiú elkezdi felfedezni a világot maga körül.
4: There's something in the heart of every man that wants adventure.
5: Van minden férfi szívébe egyfajta kalandvágy.
4: Mark Twain said this in one of his writings. He says, I think there's a time in every boy's life where he wants to leave the safety of home and find a hidden treasure somewhere.
5: Mark Twain mondta azt, hogy minden fiúnak az életében eljön az a szakasz, amikor ki akar lépni az otthon biztonságából és el akar menni kincset keresni valahova.
4: I know exactly what he's talking about. I built forts when I was a boy.
5: Pontosan tudom, hogy miről beszél. Én kisfiú koromban.
4: We dug so deep under the ground that we created our own cave.
5: Ástunk egy ilyen gödröt, és magunknak egy barlangot csináltunk.
4: We were looking for treasure.
5: Kincset kerestünk.
4: A little bit further and we would have come to China.
5: Egy kicsit tovább ástunk volna, akkor Kínába jutottunk volna.
4: Yeah. And boys start to discover that they've got a strength and they start to compete with one another.
5: És a fiúk elkezdenek játszani és belemenni olyan játékokba, hogy versengenek egymással.
4: The reason is that there's a question in the boy's heart that is asking this.
5: Ennek az az oka, hogy az a kérdés jön fel a fiúk szívébe, ami azt kérdezi.
4: Do I have what it takes?
5: Megvan nekem az, amibe ez kerül.
4: What am I made of?
5: Mire teremtettem?
4: It's the little boys. They ride their bikes.
5: A fiúk mondjuk a bicikliekkel mennek.
4: And first they jump the curb.
5: Először átugranak egy ilyen kis utcakövet.
4: And then they find a log and they jump the log.
5: Aztán találnak egy ilyen gerendát, átugratják azt.
4: If I had time, we've got internet, YouTube videos of boys trying out their stuff on skateboards and bikes.
5: Hogyha lenne időm, akkor bemutatnánk a YouTube-ról olyan videókat, amin a gyerekek a fiúk próbálnak ilyen gördeszkán, biciklivel megállni.
4: One of my favorites is this boy jumping a whole bunch of stuff.
5: Ez egyik ilyen kedvencem, amikor egy fiú próbál átugratni egy csomó dolgot maga előtt.
4: He wants to find out, can I do it?
5: Ki akarja találni, meg akar győződni arról, hogy meg tudom ezt csinálni?
4: He goes in the air, whoom! His bike comes down, hits the front tire.
5: Ott van a bicikli a levegőben, aztán az első kerékre leérkezik a földre.
4: He goes over his bike and his nose right into the concrete.
5: És aztán az egész bicikli, a gyerek az orrával talajt fog a betonon.
4: Oh, man.
5: De klassz.
4: You go, what a... And everybody goes, what an idiot. And everybody says, "What an idiot!"
5: És mindenki azt kérdezi, hogy mi a csodáért csinálta ő ezt.
4: No, he should be applauded.
5: Tehát nem azt kérdezték, akik megnézték ezt, hogy mi a csodáért tette ezt, hanem helyett megtapsolták.
4: Come on, get up, try it again.
5: Kelj fel, srác, próbáld meg újra.
4: At least he was willing to test his courage and see what he's made of.
5: Végül legalább próbára tette a bátorságát, hogy meg tudta-e csinálni.
4: Because in the stage of life.
5: Mert az életnek a színpadán.
4: A boy is going to start to learn that life is hard.
5: A fiú elkezdi megtanulni azt, hogy az élet nehéz.
4: This is a reality that can never be avoided.
5: Ez egy olyan valóság, amitől sohasem leszünk teljesen megvédve.
4: This is like a mathematical given. You know there's certain what do you call them in mathematics? There's certain.
5: Ez olyan, mint egy matematikai feladvány.
4: Certain equation. This is a fact of life. Life is hard.
5: Ez olyan, mint egy matematikai egyenlet, az élet nehéz.
4: Would you agree?
5: Egyetértetek ezzel?
4: Yes it is. Every man shakes his head. Yes, life is hard. Life is hard. See, and he's got to get an answer to this question in his heart.
5: Saját magában választ kell, hogy kapjon a szívébe erre a kérdésre.
4: But son, you have a strength.
5: Hogy fiam, erős vagy.
4: You are strong.
5: Erős vagy.
4: Strength is not measured in the size of your muscles, as you can tell by me.
5: A te erőd az nem az izmaid méretéből fog megmutatkozni, mint ahogy valaki más mondta nekem.
4: I've got friends, in fact I'm surrounded with guys who are much bigger than me and big muscles.
5: Vannak barátaim, akik ott vannak körülöttem, és sokkal nagyobb izmokkal rendelkeznek, mint magukat ilyen módon, sport, tevékenységek és más egyéb.
4: Where he discovers his skills and he starts to refine his skills, he learns discipline and order.
5: Ahol fel tudják fedezni az adottságaikat, ahol fegyelmezettséget és rendszerességet, rendet tanulhatnak.
4: And sometimes it's necessary for the father to actually engage his son in providing difficult circumstances for them.
5: És időnként ez az apáknak is ad feladatot abban, hogy adjanak a fiúk elé olyan helyzeteket, amiben ilyen módon növekedni tudnak, vagy ezeket a tapasztalatokat meg tudják szerezni.
4: In September 30th. Did I ever tell you the story before? I don't think.
5: September 30-án.
4: We went to the top of Slovenia's highest mountain, Triglav.
5: Elmentünk Szlovénia legmagasabb hegycsúcsára, Triglavra.
4: Myself, Timmy, Jacob, another man in our church, and two of his boys.
5: Én magam, Timmy, Jacob fiaink, és még a gyülekezetünkből egy másik apuka két fiával.
4: It was beautiful weather.
5: Csodálatos idő volt.
4: Now you gotta realize, I'm not a mountain climber.
5: Vegyétek észre, hogy én nem vagyok egy hegymászó.
4: Neither are my sons.
5: Ahogyan a fiaim sem azok.
4: Except for one of them who thinks that he can climb Mount Everest.
5: Egy volt közülünk, aki talán a Mount Everest-et is megmászta.
4: Jacob's 11 years old.
5: Jacob 11 éves.
4: And Jacob, you Jack, Anya, he's the man.
5: Anya, ő az igazi férfi, Jack.
4: Anya dates, Anya, he's Superman, he can do anything.
5: Ő a Superman, mindent meg tud csinálni.
4: He's better than everybody else.
5: Mindenki másnál jobb.
4: He's smarter than everybody else.
5: Okosabb mindenki másnál.
4: He's faster than everybody else.
5: Gyorsabb bárki másnál.
4: He's the best in everything.
5: Mindenben ő a legszuperebb.
4: My other son, Tim.
5: Másik fiam, Tim.
4: He has a more educated value of himself.
5: Ő neki egy képzettebb elképzelése van magáról.
4: And so before we started this climb,
5: mielőtt elkezdtük volna ezt a mászást,
4: we got the boys ready. Are you ready to take the challenge? Let's take the mountain.
5: Felkészítettük a fiúkat, na most akkor belemegyünk ebbe a kihívásba, gyerünk, másszuk meg ezt a hegyet.
4: 2865 meters high.
5: 2700 nehány méter magas.
4: 8 hours of walking just to the plateau for the next.
5: 800 méter mászás csak attól az alapszinttől a csúcsig.
4: 8 hours 3 hours up to the top and then another 5 hours of walking down to the next

0: stop.
1: 3 óra mászás fölfele, és utána 5 óra vissza az alapkép.
0: Day number 3, another 8 hours of walking all the way back down the mountain down to our final conclusion.
1: A harmadik napon pedig egy újabb 8 órás túra volt.
0: We started to prepare the boys. Boys, this is what life's going to be like.
1: Elkezdtük felkészíteni a fiúkat, mondtuk nekik, hogy hát fiúk, az élet is valahogy így néz ki.
0: Is this an adventure?
1: Ez egy kaland?
0: Oh yeah.
1: Igen, ez egy
0: is going to be
1: kaland.
0: Hard?
1: Nehéz lesz.
0: Oh yeah.
1: Igen, nehéz lesz.
0: But they didn't know how hard it was going to be.
1: De előtte fogalmuk sem volt, hogy mennyire nehéz lesz.
0: See, it's one thing to know, yeah, life is hard.
1: Egy dolog azt tudni, hogy hát igen, az élet nehéz.
0: It's another thing to experience it on your own skin.
1: De egy másik dolog az, amikor ezt a magad bőrén tapasztalod.
0: So up we went.
1: So, tehát akkor nekiálltunk fölmenni.
0: Jacob, who's Mr. Strongman,
1: aki Mr. Strongman,
0: within about 2 hours,
1: 2 órán belül,
0: he's done.
1: Kész volt.
0: Oh, we gotta go up there.
1: Micsoda, oda akarunk fölmenni.
0: And he was complaining all the way up. We didn't know this, but he said, my foot hurts.
1: Kifogásokat keresett, azt mondta, hogy fáj a lábam.
0: Yeah, your foot hurts. Keep going. Come on.
1: Yeah, fáj, persze, gyere csak.
0: Encouraging him along the way, he's carrying his lunch and all kinds of other stuff.
1: Bátorítottuk, ahogy ottan cipelte az ebédjét, meg a többi cuccot, ami volt nála.
0: And after 4 hours, we made it to our first stop.
1: 4 óra után volt az első megállásunk, pihenésünk.
0: And we get there, and he says, my shoes are hurting.
1: Odaértünk, és mondta, hogy fáj a lábam, a cipő feltörte.
0: We had to put the shoes back on and we go back up the mountain. Another 4 hours to our first stop.
1: Mondtam, hogy vedd fel a cipődet, aztán gyerünk, menjünk a további következő 4 órának
0: he's
1: neki.
0: He's complaining most of the way up.
1: Egyre jobban panaszkodott a fölfele vezető úton.
0: Timmy, who's in the back?
1: Timmy, aki itt van hátul.
0: Not a single word.
1: Egy szót se szólt.
0: Nothing.
1: Semmit.
0: His friends in school told him.
1: Az iskolában a barátai mondták neki.
0: You.
1: Te.
0: Triglav.
1: Föl a triglavra.
0: You won't even make it to the first stop.
1: Nem fogsz eljutni még az első megállóhelyig se.
0: I like that kind of challenge.
1: Szeretem ezt a fajta kihívást.
0: Because Timmy said.
1: Mert Timmy azt mondta. És aztán határozottan ment fölfelé.
0: And he wasn't proving to me, he wasn't proving to his friends, he was proving to himself.
1: Ő nem a barátait tette próbára, hanem saját magát tette próbára.
0: I've got a strength.
1: Saját magának bizonyította be, hogy van ehhez ereje, hogy felmenjen.
0: Strength.
1: And when he van gets, erőm arra, hogy
0: when he gets an answer to that question in the affirmative. When he gets an answer to this question, do I have what it takes? Am I strong?
1: Amikor eljutott erre a kérdésnek a megválaszolására, hogy elég erős vagyok ehhez, hogy ezt megtegyem.
0: I'll never forget one day in school, after school, I was by a friend of mine, he took my head and he got me in a head thing and then threw me on the ground.
1: Sose felejtem el, hogy az iskolában volt egy nap, amikor az iskolai nap végén egy fiú megfogta így a nyakamat, befogta és le.
0: And he held me in this position for quite a long time.
1: És elég hosszú ideig így tartott engem.
0: Now, I don't know about the rest of the boys in this room. I don't know about the rest of the men in
1: Nem tudom, hogy az összes többi fickó hogy van itt ebben a teremben.
0: I felt humiliated. I felt this big.
1: De én nagyon megalázottnak éreztem magam, ilyen kicsinek éreztem magam.
0: I wanted to get up and find Chuck Norris.
1: Fel akartam kelni és megkeresni Chuck Norris-t.
0: To teach me how to fight.
1: Hogy megtanítson engem arra, hogy hogyan kell harcolnom.
0: But I couldn't find him.
1: De nem találtam meg őt sajnos.
0: You don't find Chuck Norris. Chuck Norris finds you.
1: Nem te fogod megtalálni Chuck Norris-t, hanem ő talál meg téged.
0: And there were those types of moments I needed someone to interpret for me what was happening.
1: Ezekben a fajta pillanatokban próbálunk keresni valakit, aki elmagyarázza nekünk, hogy mi történik éppen velünk.
0: Because there are men who experience humiliating circumstances or situations in life and they get the wrong answer to their question.
1: Mert vannak férfiak, akik szembesülnek ilyen megalázó helyzetekkel az életünkben, és rossz választ adnak egy ilyen helyzetben.
0: And how important it is that there's a father in their life, there's someone who is involved in their life to help them answer this question and interpret those humiliating circumstances in the right way.
1: És mennyire fontos az egy fiú számára, hogy ott legyen mellette egy apa, aki egy ilyen helyzetben meg tudja magyarázni neki azt, hogy hogy lehet egy ilyen helyzetet kezelni.
0: On the second day after we had already been on the top of the mountain.
1: A második napon már majdnem fönn voltunk a hegytet.
0: To teach me how to fight.
1: Hogy megtanítson engem arra, hogy hogyan kell harcolnom.
0: But I couldn't find him.
1: De nem találtam meg őt, sajnos.
0: You don't find Chuck Norris. Chuck Norris finds you.
1: Nem te fogod megtalálni Chuck Norris-t, hanem ő talál meg téged.
0: And there were those types of moments I needed someone to interpret for me what was happening.
1: Ezekben a fajta pillanatokban próbálunk keresni valakit, aki elmagyarázza nekünk, hogy mi történik éppen velünk.
0: Because there are men who experience humiliating circumstances or situations in life and they get the wrong answer to their question.
1: Mert vannak férfiak, akik szembesülnek ilyen megalázó helyzetekkel az életünkben, és rossz választ adnak egy ilyen helyzetben.
0: And how important it is that there's a father in their life, there's someone who is involved in their life to help them answer this question and interpret those humiliating circumstances in the right way.
1: És mennyire fontos az egy fiú számára, hogy ott legyen mellette egy apa, aki egy ilyen helyzetben meg tudja magyarázni neki azt, hogy hogy lehet egy ilyen

0: pillanatokban próbálunk keresni valakit, aki elmagyarázza nekünk, hogy mi történik éppen velünk.
1: Because there are men who experience humiliating circumstances or situations in life, and they get the wrong answer to their question.
0: Mert vannak férfiak, akik szembesülnek ilyen megalázó helyzetekkel az életünkben, és rossz választ adnak egy ilyen helyzetben.
1: And how important it is that there's a father in their life, there's someone who is involved in their life to help them answer this question and interpret those humiliating circumstances in the right way.
0: És mennyire fontos az egy fiú számára, hogy ott legyen mellette egy apa, aki egy ilyen helyzetben meg tudja magyarázni neki azt, hogy hogy lehet egy ilyen helyzetet kezelni.
1: On the second day after we had already been on the top of the mountain.
0: A második napon már majdnem fönn voltunk a hegytetőn.
1: We come down and stop and have lunch.
0: Jöttünk visszafele aztán és megálltunk
1: ebédelni. Jacob says, I can't take it anymore. My feet are hurting.
0: Jacob azt mondta, hogy nem tudok már tovább menni, annyira fáj a lábam.
1: We take his shoe off.
0: Levettük a cipőjét.
1: And one of the guys puts his hand in the front of the shoe and he says, man, what is this? There's something like a something metal in here.
0: És az egyik valaki belenyúlt a cipőjébe és valamit érzett ott benne, valami van itt a cipőben.
1: I said, give me the shoe.
0: Mondtam, hogy add ide.
1: I take the shoe and I put it in, right, there's something real stiff, almost metal, and I pull on it really hard and I pull it out.
0: És volt ott valami majdnem ilyen fém keménységű dolog a cipőjébe, aztán kihúztam azt.
1: Do you know what it was?
0: Tudjátok, mi volt az?
1: It was a woman's hairpin.
0: Egy nőnek a hajcsatja volt benne a cipőjébe.
1: Fourteen hours of walking, Jacob had a hairpin stuck in his foot.
0: 14 órás túra közben Jacobnak a cipőjében ott volt a hajcsat, és végig sértette a lábát.
1: On our way down from the top, we're going, you know, going down the mountain is sometimes more, it's more difficult than going up.
0: Lefelé vezető utunk közben, tudjátok, hogy a hegyről lejönni nehezebb, mint fölmenni.
1: And we're coming out, and there are drops that are like 400 meters down.
0: Voltak ott olyan szakadékok, amik 400 méter mélyek voltak.
1: There's a wall on one part, and all you have is this metal thing to grab and foot to put on, and behind you is a 300 meter drop.
0: Voltak olyan helyek, ahol úgy kellett átmenni, hogy voltak a fajba bevésve ilyen kapaszkodók meg a lábaknak hely, ahol így függeszkedve kellett átmenni, és mögötted egy 300 méter mély szakadék
1: volt. Now I'm a little nervous for my sons.
0: Egy kicsit ideges voltam a fiaim miatt.
1: I was a little nervous for myself.
0: És egy kicsit ideges voltam magam miatt is.
1: Okay, I'm strong, I can do this.
0: Okay, erős vagyok, meg tudom csinálni.
1: I'm strong.
0: Yeah? Erős vagyok.
1: And Timmy admits, I'm a little afraid.
0: Timmy később bevallotta, hogy hát ott féltem azért eléggé.
1: I said, good, you should be.
0: Azt mondtam, rendben van, hát ezt kellett csinálnod.
1: In fact, many of the things that will be coming towards you on your pathway in life will create this feeling again and again.
0: És sok dolog, amit az életutat során tapasztalhatsz, az előhozhat ilyenfajta félelmet benned újra és újra.
1: We'll learn in another stage in just a few minutes.
0: Aztán még a következő szakasz, egy pár percig.
1: In the stage of the lover, when he starts to uncover beauty, discover beauty.
0: Amikor elkezdik felfedezni a szépséget,
1: and the question arises.
0: És egy kérdés jön fel.
1: Should I marry her?
0: El kell vajon őt vennem?
1: I'm a little afraid.
0: Kicsit félek.
1: You should be.
0: Kell is, hogy féljél. Hát csak féljél is.
1: But you've got what it takes.
0: De a rendelkezésedre áll az, amibe ez kerül.
1: You have a strength.
0: Van erőd.
1: Now embrace the fear.
0: Ragadd meg a félelmet.
1: And do what's right.
0: És tedd azt, ami helyes.
1: This is the lesson that has to be learned in this stage.
0: Ez az a lecke, amit meg kell ebben az életszakaszban tanulni.
1: Where the boy gets an answer to his question, do I have what it takes?
0: Hogy a fiú meg tudja válaszolni azt a kérdést, hogy rendelkezésemre áll-e az, amiben ez a dolog kerül. Meg tudom ezt tenni.
1: This year in Timmy's life, I've got other things planned for this spring and for this summer. I'm going to take him into adventures that are going to challenge his strength.
0: Timmy életével kapcsolatban az idei nyárra is tervezek olyan programokat, ami kihívást intéző hozzá, hogy próbára tudja tenni az erejét.
1: Because I know God did the same with me, and he'll do the same with every man in

0: this room.
1: Mert tudom azt, hogy Isten is ugyanilyen kihívások elé állított engem magamat is, és minden más férfit, aki itt van ebben a teremben.
0: He's gonna let you know life is not easy.
1: Mert meg kell tanulnunk azt, hogy az élet nem könnyű.
0: But he wants you to know in your heart that you have a strength to be revealed.
1: De tudnunk kell nekem is és neked is azt a szívünkből, hogy van erőnk arra, hogy ezeket megcsináljuk.
0: And you can only learn it through challenges that teach you this.
1: És ezeket csak kihívásokon keresztül tudjuk megtanulni, azok tanítanak meg erre. Hogy a saját bőrödön tapasztald meg ezeket.
0: So James says, hey, rejoice when you experience various trials.
1: Ezért mondja Jakab azt, hogy örvendezzetek, amikor különböző kísértésekkel szembesültek.
0: Why? Because the trial's not there to kill you, the trial is there to make you.
1: Miért? Azért, mert a próbák azok azért vannak, hogy alakítsanak, formáljanak benneteket, nem azért, hogy megöljenek.
0: And I discover with every stage in life, this question doesn't disappear, it keeps popping up with every new challenge.
1: És én megtanultam azt, hogy az életünk különböző szakaszaiban újra és újra feljön ez a kérdés, ami kihívást intéz hozzá.
0: With ever increasing expansion of a man's responsibility and influence, again he's confronted with a question, do I have what it takes?
1: Minden helyzetben, amiben keresztényekként is belejutunk, újra és újra szembesülhetünk ezzel a kérdéssel, hogy vajon van-e erőnk, meg tudjuk-e tenni ezt.
0: And God's not trying to raise proud sons who have a confidence in themselves.
1: Isten nem olyan büszke fiakat akar nevelni a maga számára, akik önmagukban bíznak.
0: But God wants to raise strong sons who have a confidence in him and are willing to embrace the challenge with the resources that he provides.
1: Hanem Isten olyan fiakat akar magának nevelni, akik Istenben magában bíznak, és az ő általa rendelkezésükre bocsátott erőben bíznak, hogy meg tudják tenni azt, amit meg kell tenniük.
0: Amen. Stage number three.
1: Harmadik szakasz.
0: Is the warrior stage.
1: Ez a harcos szakasz.
0: This is a stage in life where a man discovers that there are certain things that must be fought for if we're going to have them.
1: Ez az életnek az a szakasza, amikor a férfinak meg kell tanulnia azt, hogy ahhoz, hogy valamit el tudjon érni, ahhoz harcolnia kell érte.
0: Right, Franz?
1: Igaz, Franz?
0: Yes.
1: Igen.
0: Franz, the warrior. I should have put a picture of Franz on here. I'm going to find one.
1: Szerettem volna Franznak a képét ide tenni valahova.
0: Yeah. And this stage is the late teens into the 30s where boys discover their purpose in life.
1: Ez a késői 10 éves kortól a 30-as évekig tartó szakasz, amikor újabb felfedezéseket.
0: When I was a teenager, my late teens and early 20s, I didn't think I was ever going to be in Slovenia.
1: Én amikor ebben az életkorban éltem, el sem tudtam képzelni azt, hogy Szlovéniában fogok élni.
0: I did want to serve God and know him and just give my life for this purpose of doing his stuff and advancing his kingdom.
1: De akartam Istent szolgálni és ő érte élni és mindent megtenni, ami rajtam múlik azért, hogy az ő királyságát előre vihessem.
0: And you'll discover that when you take on that purpose, you're going to have to fight for the things that you value.
1: És meg fogjátok látni azt, hogy ha magatokévá teszitek ezt a gondolkozásmódot, akkor ez értékeket fog a számotokra jelenteni.
0: Guys, you don't just get a good marriage.
1: Fiúk, ne az legyen a legfőbb célotok csak, hogy egy jó házasságot kössetek.
0: You make one.
1: Mert ezt meg tudjátok
0: you
1: tenni.
0: You fight for its quality, you fight for its intimacy, you fight for its value.
1: Harcoljatok ennek a jóságáért, ennek az intimitásáért, az értékességéért.
0: And our history is littered with men in history and women in history who knew that if they wanted to see righteousness, they would have to engage their culture and fight for it.
1: És a történelemben nagyon sok olyan férfit és nőt látunk, akik megértették az életükön lévő elhívást, és harcoltak azért, hogy a társadalmukban Isten királyság előre tudjon menni.
0: And it's necessary that the church raises warriors.
1: És ez szükséges, hogy a gyülekezet harcosokat neveljen föl.
0: You are a warrior church.
1: Ti harcos gyülekezet vagytok.
0: It's in the spirit of it's in the DNA of what you have as a community.
1: Ez a benne van a DNS-etekben gyülekezetként, mint közösség.
0: Because this is in the DNA of God himself.
1: Mert ez Istennek magának a DNS-ében is benne van.
0: Exodus 15 verse 3, our God is a warrior.
1: 5 Mózes 15-ben azt mondja, hogy a mi Istenünk harcos.
0: The book of Judges over and over, every time the spirit of God comes upon a man, he turns into a warrior.
1: A Bírák könyvében minden alkalommal, amikor Isten szellemmel leszállt egy ember életére, az harcossá vált.
0: The spirit of God coming into your life isn't to give you goosebumps, it's to make you dangerous.
1: Isten szellem, amikor eljön a ti életetekre, akkor ő veszélyessé akar tenni benneteket.
0: It's to make you a warrior intent on taking back this culture and our world for the Lord Jesus Christ.
1: Harcosokká akar tenni benneteket, hogy a körülöttetek lévő világot vissza tudja foglalni Jézus Krisztus királysága számára.
0: And I thank God for an apostolic father like Alan, like Franz, who has this quality in their life. These are fighters, these are warriors.
1: Hálát adok Istennek azért, hogy olyan apostoli atyákat adott nekem, amilyen Alan, Vincent és Franz, akik harcosokká akarnak bennünket képezni. Amen.
0: All right, stage number 4.
1: Negyedik szakasz.
0: I can talk a lot more about these things, but I'm gonna do this quickly. Stage number 4 is the stage of the lover.
1: A szerelmesnek a kora.
0: See, this is best after the adventurer's stage and during or after the warrior stage.
1: Ez legjobb akkor, hogyha a kalandnak a korszaka és a harcosságnak a korszaka után következik.
0: It's not advisable that a young man goes from boyhood to adventure directly into the lover stage.
1: Nem tanácsos az, hogyha egy fiú a korai életszakaszából és a kalandok korából rögtön a szerelmes korba.
0: It's important that a young man discovers his purpose, something about his destiny. What is the direction of my life?
1: Fontos az, hogy a fiatal ember megtanulja, megértse az elhívását, az életének az irányát, mielőtt ebbe belejut.
0: Because when he has a general sense of this sense of destiny that Darko was talking about.
1: Mert hogyha van egy általános elképzelése az életének az elhívásáról, amiről tegnap Darko beszélt.
0: And it's not necessarily that you define it by writing it out really clearly, okay, this is what I'm going to be in 20 years from now.
1: És ez nem arra gondolok most, hogy konkrétan legyen fölírva neki pontról pontra, hogy a következő 20 évében az életemnek mit fogok csinálni.
0: But you know God, you know something about yourself, your giftings, your makeup, and something about the direction of your life.
1: De ahogy megismered Istent, akkor meg fogod azt érteni, hogy ő milyenné teremtett, milyen ajándékokat adott, és egy irányt az életednek el tudsz képzelni, magadévá tudsz tenni.
0: And now you can invite someone to join you in your adventure.
1: És most már képes leszel arra, hogy behívjál valakit, magad mellé vegyél valakit, aki a társad tud lenni ebben az elhívásban, ebben a kalandban.
0: Where two are better than one.
1: Mert kettőnek jobban van dolga, mint az egynek.
0: It's important that the man has a direction for his life. He knows that he's wearing destiny.
1: Fontos, hogy a férfinak legyen elhívás tudata az életében, és tisztában legyen az élet céljaival.
0: And he invites this woman that now he's discovered because his eyes have been opened to beauty.
1: És behívja azt a hölgyet, azt a lányt az életébe, mert a szemei ekkora már megnyílnak az ő szépségére.
0: And that beauty is not confined to the opposite sex alone.
1: És ez a szépség, ez nem csak az ellenkező nem felé irányul csak.
0: Because it's important for every man to discover that the core of life is not a battle, the core of life is relationship.
1: Mert fontos a férfiaknak megérteniük azt, hogy az életnek a lényege az nem a harc, hanem a kapcsolatok.
0: See, God romances you and me.
1: Isten szerelmes beléim és beléd.
0: Oh, yes, he does.
1: Igen, igaz.
0: He woos us and he calls us and at God's very heart, the woman knows this much better than we do as men, at the core of his heart is a longing to be together.
1: Ő hív bennünket, vonz magához bennünket. A hölgyeknek ezt könnyebb megérteniük, hogy Istennek az a vágya, hogy egy szoros, intim kapcsolatban legyen velünk.
0: It's dangerous if the only thing a man lives for is a fight.
1: Az egy veszélyes dolog, hogyha egy férfi csak azért él, hogy harcoljon.
0: The Celts had a wonderful saying. Never trust a man with a sword who doesn't know how to dance.
1: A keltáknak volt egy mondásuk, amikor azt mondták, hogy ne adjál kardot egy férfi kezébe addig, amíg nem tudja, hogy hogyan kell táncolni.
0: What did they mean?
1: Mire van szükségük?
0: See, they felt that life just wasn't about a fight only.
1: Mert akkor azt fogják érezni, hogy az élet az csak a harcról szól.
0: The fight leads to an end.
1: A harc a véghez vezet.
0: And that end is the harmonious of relationships where righteousness, peace and truth are established.
1: És a vég az a harc egy olyan véghez kell vezessen, ahol a harmónia, a békesség alapozódik meg.
0: And God oftentimes will call the man. He will open his eyes to see beauty, the beauty of nature, the beauty of music.
1: És Isten gyakran a férfiakat elhívja arra, hogy a szépségre megnyíljanak, a természet szépségére, a zene szépségére.
0: See, David was a powerful warrior.
1: Tudjátok, hogy Dávid egy erőteljes harcos volt.
0: But David loved architecture.
1: De Dávid nagyon szerette az építészetet.
0: He loved music.
1: Szerette a zenét.
0: He created instruments.
1: Játszott hangszereken.
0: An elaborate temple service where there was music and worship going on 24/7.
1: És összehozott egy olyan szolgálatot, ahol 24 óra hosszat zene és dicsőítés zajlott.
0: David loved to celebrate. He danced before the Lord.
1: Dávid szeretett ünnepelni, táncolt az Úr előtt.
0: David, he knew what beauty was about that wasn't only confined to the opposite sex.
1: Dávid tudta, hogy milyen szépséget tud találni az ellenkező nemben.
0: David looked into the stars and he said, "Oh, when I look into the heavens and see all that your hands have made, what is man in comparison with that?"
1: Felnézett a csillagokra és azt mondta, hogy milyen csodálatos, Uram, a te teremtésed, és mihez képest az ember, hogy gondod van rá.
0: And yet you've set your affection on us.
1: És Isten tett egy vágyódást belénk ezzel kapcsolatban.
0: Jesus is walking with the disciples and he says to them, "Hey guys, look at the flowers along the way."
1: Jézus azt mondta a tanítványainak, ahogy ott mentek valamerre, hogy nézzétek fiúk a virágokat itt az út mellett.
0: All the guys in this room, every time we get in the car behind the wheel.
1: Minden férfiak, akik itt vagyunk a teremben, amikor az autóval megyünk, ott ülünk a volán mögött.
0: All we want to do is get from point A to point B in the quickest possible time.
1: Az a célunk, hogy a A pontból a B pontba a lehető legrövidebb idő alatt eljussunk.
0: Dad, mondom Lulat, I need to go to the bathroom.
1: Apu, pisilnem kell, el kell mennem a WC-re.
0: It can wait, we're almost there.
1: Várjál csak, mindjárt ott vagyunk.
0: I did that once with catastrophic results and consequences.
1: Egyszer elkövettem ezt a hibát, katasztrofális következményekkel járt.
0: And I won't tell you who it was, because it's just not.
1: Nem mondom meg nektek, hogy ki volt az.
0: See, it's okay to stop along the way.
1: Képzeljétek el, hogy nincs abban semmi rossz, hogyha rendben van az, ha megálltok útközben.
0: And she's got the map out. She said, "Hey, why don't we stop over here? I understand there's a nice lake over here."
1: És néha azt mondja a feleségem, hogy miért nem állunk meg ott egy kicsit odébb, ott van egy kis tó.
0: We can stop and have a picnic.
1: Megálljunk meg ott és piknikeljünk. Micsoda piknik? Most mennünk kell
0: Come
1: időre.
0: On, we can be there in 20 minutes.
1: Ott kell lennünk 20 perc múlva.
0: What is that?
1: Mi ez az egész?
0: And God wants to take us into this stage as the lover and discover that at the heart of God's economy is a romance between He and us.
1: Isten el akar vezetni bennünket arra, annak a megértésére, erre az élet szakaszra, ami a szeretetnek, a szeretőségnek az élet szakasza, hogy megtanuljuk megtanulni és meglátni a szépséget.
0: And this helps to soften the man, to broaden him, to help him to see that life just isn't about goals.
1: És ez segítségére van a férfiaknak abban, hogy lágyabbakká tudjanak válni, és megtanulják azt, hogy az élet az nem csak célokról szól.
0: And all the women in this room know exactly what I'm talking about, and they say, yeah, amen.
1: Összes hölgy, aki itt van a teremben, pontosan tudja, hogy miről beszélek, és azt tudják mondani erre, hogy amen.
0: And the calling and the destiny that's on his life is also to discover the beauty that's in the woman he chooses.
1: És a férfiaknak az életén az az elhívás is ott van, hogy felfedezzék mindazt a szépséget, amit a választott hölgyükben találnak meg.
0: And it's a lifelong journey of nurturing that beauty.
1: Ez egy élethosszig tartó utazás, hogy tápláljuk, gondozzuk ezt a szépséget.
0: And admiring it.
1: És értékeljük, becsüljük meg.
0: Every woman carries God's image.
1: Minden asszony hordozza Istennek a képét.
0: It's different than what the man carries.
1: Ez egy különböző kép attól, mint amit a férfiak hordoznak.
0: She has a capacity for relationship that's beyond what most men are capable of fulfilling.
1: Sokkal nagyobb képességük van a kapcsolatokra, kapcsolódásra, mint amilyent egy férfi képes magában kifejleszteni.
0: I like to say a woman is a black hole for relationship.
1: Azt szoktam mondani, hogy a hölgyek azok egy fekete lyukak a kapcsolatok vonatkozásában.
0: You know what I mean? You know what I'm talking about? Sit down, talk with me.
1: Értitek, hogy mire gondolok? Üljünk le, beszélgessünk.
0: She wants to know everything about you and everything you're thinking and
1: mindent akarok tudni, amin gondolkozol.
0: Everything you've ever experienced in life, what you thought about it, how you felt.
1: Mit gondolsz, minként gondolkodsz azokról az életekről, a dolgokról, amit az...
0: See what I mean?
1: Azokról a dolgokról, amit átéltem az életemben, ami történt velem.
0: What you're planning for today, tomorrow, for next week?
1: Mit tervezel mára, holnapra, jövő hétre?
0: What you're thinking about our son and about our daughter?
1: Mit gondolsz a fiunkról, a lányunkról?
0: About what they experienced when they were kids?
1: Arról, hogy ők mit tapasztaltak, mikor gyerekek voltak.
0: Now that they're going out in life, what do you think about their future and how they're going to get there?
1: Mit gondolsz a jövőjükről, hogy fogják elérni a céljaikat?
0: Oh man, it just...
1: Hát ez fogas kérdés.
0: Friends, God is a black hole in terms of relationships.
1: Barátaim, Isten is egy fekete lyuk a kapcsolódás, kapcsolatok vonatkozásában.
0: She's not weird. She's not weird.
1: Ő nem őrült.
0: She's God speaking to you.
1: Isten beszél hozzátok.
0: She's saying, I want more.
1: És többet és többet.
0: And God saying to you, I want more.
1: Isten azt mondja nektek, hogy többet akarok.
0: More of you, more of your attention.
1: Többet akarok belőletek, többet akarok a szívetekből.
0: She's not weird. She's the reflection of God to you.
1: A feleséged Istennek a visszatükröződése számodra.
0: See, there are 7 billion people on the planet.
1: 7 milliárd ember él a Földön.
0: And God has a capacity to relate to every one of them.
1: És Isten képes arra, hogy kapcsolatban legyen mindegyikőjükkel, egyen-egyenként.
0: He's a black hole for relationship.
1: Ő egy fekete lyuk a kapcsolatok vonatkozásában.
0: He loves with such depth.
1: Annyira mélyen szeret.
0: Yes, he's got goals. He's got a plan. He's got a strategy.
1: Vannak céljai, vannak terve, van stratégiája.
0: And all the guys are going, I'm glad he's got a plan and a strategy. That's what I want to be a part of.
1: Ez a szerencse, hogy vannak tervei, és nem nekünk ezt kitalálni.
0: Yeah. If we want to be full men,
1: hogyha férfiakként teljességre akarunk jutni,
0: we've got to learn the lessons of this stage.
1: Meg kell tanulnunk ennek a leckéjét, ennek az életszakasznak.
0: I thank God for a dad,
1: hálát adok Istennek azért az édesapáért,
0: who despite his own lack of this understanding in his own upbringing,
1: aki annak ellenére, hogy az ő személyes felneveltetéséből teljesen hiányzott ez a hozzáállás,
0: taught us four boys how to value and honor and nurture the beauty that we find in the opposite sex.
1: Megtanított fiúkként bennünket arra, hogy hogyan kell értékelnünk, megbecsülnünk és táplálnunk azt a szépséget, ami az ellenkező nemből adatik számunkra.
0: And from day one in the relationship between my mom and dad, he treated her like a queen.
1: És az édesapám és az édesanyám életében minden nap azt láttuk, hogy az édesapám úgy kezelte őt, mint egy királynőt.
0: It doesn't mean they didn't have arguments, they didn't disagree. It just meant that he valued her as a woman.
1: Ez nem azt jelenti, hogy soha nem vitatkoztak, vagy nem voltak nézeteltéréseik, de az egész felé való viselkedése.
0: I know that because they were together for 52 years before he died.
1: Én ezt tudom, mert 52 évig együtt voltak, mielőtt meghalt volna.
0: I know that because my mom, out of her own mouth, said, I wouldn't dream of having been married to any other man except your dad.
1: És tudom ezt azért is, mert az édesanyám saját szájából hallottam, hogy azt mondta, hogy soha meg sem fordult a fejemben még a gondolat sem, hogy miért nem más férfihoz mentem feleségül.
0: 2 years ago,
1: két évvel ezelőtt
0: there was some guy checking out my mom.
1: Volt valaki, aki így megpróbálta az anyukámat, egy fickó.
0: And I got a phone call from my brother.
1: Egy telefonhívást kaptam az egyik bátyámtól.
0: Just telling me.
1: Azt mondta.
0: Hey, I think you ought to know. I don't think it's serious.
1: Hiszed vagy nem, nem gondolnám, hogy ez túl súlyos, vagy túl komoly lenne.
0: So the next time I called my mom.
1: És a következő alkalommal aztán, amikor felhívtam az édesanyámat.
0: She volunteered the information.
1: Ő önként megadta az ezzel kapcsolatos információt nekem.
0: And then said.
1: És aztán azt mondta.
0: I can't do this.
1: Nem tudom ezt megtenni.
0: I keep comparing him to your dad.
1: Mert mindig állandóan az édesapátokhoz hasonlítanám őt.
0: And I will never find anyone who can treat me as well as your dad did.
1: És soha nem lennék képes találni senkit, aki olyan módon kezelne engem, ahogy a ti édesapátok bánt velem.
0: Don't worry, she said.
1: Ne aggódjál, azt mondta.
0: Okay, mom.
1: Okay, na rendben van, anyu.
0: Won't worry. Stage number 5.
1: Ötödik szakasz.
0: Is the stage of the king.
1: Ez a király, az uralkodásnak.
0: And everything up until this point in his life is preparing him for this stage. It's preparing him for leadership.
1: Az egész eddigi életszakaszok mind a vezetésre készítettek elő.
0: Now you know why it's important that he has the foundation laid in his life that he is valued.
1: Nagyon fontos ennek a megalapozásához az, hogy az élet a korai életszakaszban megtapasztalják azt, hogy értékesek.
0: Because a guy who becomes a king who's still looking for his own sense of importance is dangerous.
1: Mert egy olyan fickó, aki királyságra kerül anélkül, hogy megtanulná azt, hogy az önmagában való bízás mennyire veszélyes.
0: As long as he's occupied with his own sense of importance, he's unable to discover it in others.
1: Mert hogyha
0: as long as he's occupied with trying to discover his own importance, he's unable to find it in others.
1: Egészen addig, amíg rá nem ébred arra, hogy ne önmagába, saját erejébe bízzon, addig nem tud másoknak a javára lenni.
0: When he has that issue settled in his own heart,
1: amikor már megnyugodott, megalapozódott a saját szívében,
0: I'm important not because of what I do,
1: én magam nem azért vagyok fontos, amit én magam teszek,
0: but because of who I am.
1: Hanem azért, aki vagyok.
0: Now he's free to discover and nurture the importance that's in other people around him.
1: Akkor már szabaddá válik arra, hogy támogasson és felneveljen és előre mozdítson környezetében lévő más embereket.
0: David had this stamp of approval in his heart.
1: Dávidnak is ott volt ez a bizonyosság a szívében, ennek a bizonyosságnak a pecsétje.
0: So when the mighty men came around them,
1: amikor azok a későbbi szent emberei oda gyűltek köréje,
0: who weren't mighty when they came to him,
1: akik annak idején, amikor ő hozzá csatlakoztak, még nem voltak szentek.
0: They were the dirty, depressed, discouraged men.
1: Szennyes, depressziós, elbátortalanodott emberek voltak.
0: And he helped them to discover their value, their importance, their strength.
1: És Dávid segített nekik arra, hogy abban, hogy megtanulják az értékeiket, a fontosságukat és az erejüket.
0: See, every man in this stage of life has to embrace the challenges that come with leadership.
1: Ebben az életszakaszban minden férfinek magáévá kell tenni azt a felelősséget, ami a vezetőséggel, vezetéssel jár.
0: Every man in this room, you're destined for some form of leadership.
1: Minden férfi, akik itt vagytok ebben a teremben, az elhívásotok valami fajta vezetőség.
0: Here's your first area.
1: Mi ennek az elsődleges területe?
0: You get to lead yourself.
1: Vezetned kell magadat.
0: Oh. And when you master that,
1: és amikor már mester leszel
0: you're
1: ebben,
0: entrusted a family.
1: Akkor egy család bízottatik rád.
0: And that's where our leadership skills are developed.
1: És ez az a hely, ahol a vezetői tulajdonságaink ki tudjanak fejlődni.
0: Paul says if we're unable to care for our own home to nurture it, how can we then care for God's house?
1: Pál azt mondja, hogy ha valaki nem képes gondot viselni a saját házára, háza népére, akkor hogyan lehetne rábízni Istennek a háza népét?
0: And learning to value the opposite sex and learning to value your wife and your children, it raises you up so that you become good leadership material at any level within society.
1: Ahogyan megtanulod értékelni a feleségednek a szépségét, a gyermekeidet, ez érettétesz téged arra, hogy bármilyen vezetői feladatot rád lehessen bízni egy közösségben.
0: How many of you own a company?
1: Hányatoknak van itt valamilyen fajta gazdasági társasága?
0: Sort of business, yep.
1: Valamilyen üzleti vállalkozás.
0: How many doctors? We got a doctor right here, right?
1: Igen, yeah. Van itt egy doktor is.
0: Other folks,
1: van.
0: Yeah. These are all the spheres of influence that God wants us to be involved in.
1: Ezek mind olyan befolyási területek, befolyási övezetek, amiben Isten akarja, hogy beleadjuk magunkat, hogy részt vegyünk.
0: As I will share in the next session, the pinnacle of leadership is not behind the pulpit necessarily.
1: Amit a következő tanításban majd el fogok mondani, az, hogy a vezetőség az nem szükségszerűen csak itt a pulpitus mögötti pozícióból áll.
0: There are a lot of places of important leadership outside the church. In fact, there's thousands of them that the church people need to occupy.
1: Hanem sok más területe van a vezetőségnek a gyülekezeten kívül is, amit Isten népének a tagjainak a magukévá kell tenni, és bele kell adniuk magukat.
0: And when a young man learns the lesson of engaging, that he has a strength to offer, he's more prepared at this stage in his life to take on the responsibility of leadership.
1: És amikor egy fiatal fiú megtanulja azt az életének a korábbi szakaszában, hogy van ereje arra, amit bele tud adni az adott vezetőségbe, akkor lesz ereje arra később, hogy ezt, és nyitottság benne, hogy ezt elvállalja, megtegye.
0: So for all of our personal destinies here in this room, for the men in this room, There's a call upon your life to embrace leadership.
1: Mindannyiunk személyes elhívásának része az, hogy a magunkévá tegyük, hogy megragadjuk a vezetésnek a felelősségét.
0: The reason for this school is to develop the skills necessary to lead well.
1: Ez a célja ennek a mostani iskolának is, hogy képességeket adjon nekünk ahhoz, hogy jól tudjunk vezetni.
0: That is a lifelong school. I'm still in school. I'm learning all the time.
1: Ez egy élethosszig tartó iskola. Én is most is még iskolában járok, mert állandóan tanulnunk kell ezt.
0: The final stage is the stage of the sage.
1: A végső szakasz, a bölcsességnek a korszaka.
0: These are great haired dads, fathers.
1: Ezek az őszhajú atyák, apák.
0: Dark was great hair, but you know, he's...
2: I dye my hair white.
0: Ah, he dyes his hair white. All right, dyes his hair white.
1: Darkonak például őszhaja van.
0: See that? When men in the kingdom, they don't retire.
1: Isten királyságában a férfiak nem mennek nyugdíjba.
0: What they do ideally is to take all the accumulated knowledge and experience that they've now gained and they offer it to the next generation that's coming behind them.
1: Ideális helyzetben azt csinálják, hogy az ismereteket és tapasztalatokat, amiket felhalmoztak az életükben, azt tovább adják a következő generációnak, hogy ők tanulni tudjanak ebből.
0: And they comfort.
1: És ezáltal gondoskodnak.
0: They comfort the young kings that are coming up behind them.
1: És segítségükre vannak azoknak a fiatal királyoknak, uralkodóknak, akik utánuk jönnek.
0: You know the root meaning of the word comfort, right?
1: Tudjátok a vigasztalásnak az alapjelentését.
0: Ellen's taught all of this very well.
1: Ellen újra és újra nagyon jól tanít erről.
0: You remember in the British Museum the tapestry?
1: Emlékeztek a British Múzeumban arról a fali képre?
0: Where the bishop is standing there with a pitchfork. And he's prodding his soldiers to get back into the fight, and underneath it says, the bishop is comforting his troops.
1: Ahol egy püspök ott áll a beosztottjai mögött egy ilyen nagy vasvillával, és azzal bátorítja őket, hogy menjenek vissza a harcba.
0: And these sages, their passion now isn't playing golf or billiard or whatever you play in Europe when you're old. Yeah. This is not their passion, is not playing golf.
1: Ilyenkor már nem az a szenvedélyük, hogy bowlingozzanak vagy golfot játszanak.
0: Or taking as many vacations as they possibly can.
1: Vagy hogy minél többet utazzanak, vagy szabadságon töltsék az
0: idejüket. While they may do some of those things, their real passion. While they may do some of those things.
1: Bár lehet, hogy még valamelyiket ezek közül gyakorolják.
0: Their real passion is to take their experience and impart it, give it to the generation that's coming behind them to make their experience more successful.
1: De a valódi szenvedélyük az, hogy az életük során összegyűjtött értékeket tovább adják, beletöltsék az utánuk következő generációk életébe, hogy sikeresekké tegyék őket.
0: To inspire them,
1: hogy inspirálják őket,
0: so that what promises they had received that have not yet been fulfilled,
1: hogy azokat az ígéreteket, amiket ők kaptak, de még nem teljesedtek be,
0: can and will be through the next generation that's coming behind them.
1: A következő generáció képes legyen és kész legyen betölteni.
0: And my impression is that there is increasing a far greater effectiveness of transfer from previous generations to the present.
1: És az én benyomásom az, hogy ebben van egy növekedés, hogy az előző generációk átadnak dolgokat a következő generációknak.
0: And their ceiling is becoming our floor.
1: És az a dolog, amit ők elértek az életükben, annak a maximuma lesz a mi kiindulási pontunk.
0: And there's an acceleration to the culmination of things in the end where Jesus is going to be glorified in all the earth.
1: És lesz ennek egy felgyorsulása ennek az egész folyamatnak, aminek a vége az lesz, hogy Jézus neve lesz dicsőítve az egész földön.
0: Amen.
1: Amen.
0: Let's stand.
1: Álljunk fel.
0: So let me just challenge every man in the room. Embrace your destiny.
1: Hadd intézek egy kihívást most minden férfihoz itt a teremben, ragadjátok meg az elhívásotokat.
0: Let God lay this foundation of letting you know that you are valuable. Let that question be answered once and for all.
1: Hadd erősödjön meg mindannyiunkban az az alap, amit Isten mond nekünk ma, hogy elfogadottak és szeretettek vagyunk egyszer s mindenkorra.
0: Listen.
1: Hallgassatok ide.
0: So that you don't misinterpret when things get tough.
1: Ne magyarázzátok félre a dolgokat, amikor a helyzet nehézé válik.
0: As if God has something against you.
1: Mint hogyha Isten jönne ellenetek valamilyen módon.
0: No, he's got something for you.
1: Nem, ő mindig értetek cselekszik.
0: And there's so much work to be done.
1: Nagyon sok munka van, amit el kell végezni.
0: And as a generation of warriors and strong men, we've got to embrace that challenge to make the things that are wrong to make them right.
1: És a mostani generáció harcosaiként az az elhívásunk, hogy a rossz dolgokat megfelelő jó mederbe tereljük.
0: And God wants you to know you have a strength to be revealed.
1: És Isten azt akarja, hogy éljünk azzal.
2: Elhangzott Felismerni és betölteni az elhívásodat című tanítássorozat negyedik része, melyben Steve Telcerovot hallottuk.
3: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
4: Növekedjünk Hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanszt műsorán.
3: Az Isten tisztelet elején a Máté evangélium 21-ből olvastunk föl néhány verset, a 12-es versből, amikor Jézus bement a templomba, emlékeztek, és kiűzte ott a pénzváltókat, galambárusokat, és azt mondta, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig üzletelők barlangjává tettétek, és akkor hozzámentek a vakok, sánták, ő meg mindegyiket meggyógyította. A főpapok és az írástudók ezt látva, amiket cselekedett, és a gyerekeket, akik ezt kiáltozták a templomban, miközben gyógyultak az emberek, hogy Hozsanna, Dávid fiána, nagyon haragra gerjedtek. Hallod, mit mondanak? Ezek kérdezték Jézustól, ő pedig válaszolt, hát sose olvastátok-e a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget, és általa erősítetted meg a te hatalmadat. És ott hagyta őket. A hatalom és a tekintély kérdése az, amiről ma szeretnék beszélni, hogy miért szükséges a te életedbe, és hogyan tudod azt elérni Isten királyságában. Ugye a hatalom az egy, hát, neuralgikus terület a társadalmunkban, különböző területeken, a munkahelytől kezdve, de a hatalmi pozíciók vagy pozícióharcok vannak azért házasságokban, párkapcsolatokban is, de lehet látni nem csak a politikát, hanem akár a gazdaság, akár a média, stb. Hatalom, a befolyás egy igen neuralgikus terület. A Máté evangélium 9. fejezet 6-8-as versét, hogyha ismeritek nagyon jól, de felolvassuk, azt mondta, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, emlékeztek ott a gutaütöttet, ahogy leengedték a barátai elé, azt mondta a gutaütöttnek, neked mondom, kelj föl, vedd föl a te ágyadat és menj haza. Az fölkelt és hazament. A sokaság pedig ezt látva elálmélkodott és dicsőítette az Isten, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy a hatalom az az Istené. És ez igaz, mert a hatalom az Istené. De ő delegálja ezt, és átadja, átruházza a hatalmat, és azt mondja, hogy van az embereknek is működtethető és működő hatalmuk. Minden hatalom, ami az ember életében legális és legitim, az Istentől származik. Még a Márk 12.24-et felolvasom, ez a bevezetésnek, mert ott egy fontos dolgot mond el, emlékeztek a szadduceusoknak Jézus. A szadduceusok ugye nem hittek a csodákban, nem hittek Isten természet fölötti erejének, hatalmának a működésében. Jézus azt felelte, azt mondta nekik, avagy nem azért tévelyektek-e, mert nem ismeritek az írásokat, sem az Isten hatalmát. Isten hatalmát muszáj, hogy megismerd. Muszáj, hogy megérintsen Isten hatalma erővel, természet fölötti módon, ahhoz, hogy legyen a belső szívbeli lelkiismereti iránytűdnek egy megfelelő hozzáállása, hogy jó legyen kalibrálva. Isten természet fölötti ereje és hatalma az, ami az Isten félelmet is segíti az ember bensejében, és az Isten félelem az, ami segít az igazhoz való ragaszkodáshoz és a gonosztól való eltávozáshoz. Minden területen szükségünk van erre a területre, minden területen szükségünk van Isten hatalmára és Isten erejére. A János evangélium 12. versét olvasom föl. Jézus itt azt mondja, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amiket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az atyámhoz megyek. Tehát Jézus megígérte, hogy ő elmegy az atyához, elküldi a Szent Szellemet, és az övéi, a tanítványok, mindazokat a cselekedeteket meg fogják cselekedni, amiket ő tett, illetve azt mondta, még nagyobbakat is. Úgyhogy a mai, hát, prédika azoknak szól, akik szeretnétek azokat a cselekedeteket cselekedni, amiket Jézus is cselekedett, illetve az ő beszéde szerint szeretnétek az ő cselekedetéhez hasonlókat, illetve annál nagyobbakat is tenni, amiket Jézus mondott. Ha megnézed, Isten királyságában Isten hatalma az, ami képes az alkalmatlanság érzéseket kiszorítani az embereknek az életéből. Keresztények is tele vagyunk, tele vannak az emberek alkalmatlanság, méltatlanság, kisebbség érzésekkel. Ami ezt kiszorítja, az Istennek az ereje, Isten természet fölötti hatalma, Istennek a tekintélye, az ő jelenlétében rejlő hatalom és erő kiszorítja az alkalmatlanság érzést. Miért? Nem azért, mert a jelenlétében annyira rádöbbenünk, ó, hát én vagyok a Jani, és bocsánat, a János, én vagyok a Fali. Tehát én vagyok a menő, nem erre jövünk rá, hanem arra jövünk rá, hogy tényleg nem vagyok semmi Isten jelenlétében, de rájövünk, hogy ő bennem mindenre képes. Ő benned mindenre képes. Meg tud csinálni mindent. Amikor a felelősség terhei úgy nyomnak, akkor rádöbbensz Istennek a jelenlétébe, hogy Isten hatalma, ahogy megérint, Isten természet fölötti ereje, hatalma fölszabadít a különböző felelősségek terhe és súlya alól, és nem fog agyon nyomni, hogy ezzel is tartozol, ezt is meg kell csinálnom, mint szülő, mint anya, mint férj, mint feleség, mint apa, mint munkatárs, mint munkaadó, munkavállaló, és még lehetne sorolni, egy csomó felelősségünk van. És akkor még nem beszéltem a gyülekezetről, Isten népe között is. Felelősséggel tartozunk, felelősséggel élünk, és járunk minden nap. De pontosan Isten természet fölötti ereje, Isten természet fölötti hatalma, amikor bejön az életedbe, és hozzáférhetővé válik, megérint, az szabadít föl a különböző felelősségi terhek és, súly, és terhek alól, és súlyok alól. A csodák, a cselekedetek, a jelek, Jézus Krisztus hatalma és természet fölötti ereje, amiben Jézus működött, el akarja az ördög azt hitetni, hogy olyan messze van, akár időbe, akár térbe. Hogy az csak 2000 éve működött, hogy az csak bizonyos ébredési hullámokban 30 éve működött, vagy a tengeren túlon működik, vagy a Tiszán túlon működik, vagy, de sose ott, ahol én vagyok. És örülök, hogy a Viki is kijött, mert pont ennek az üzenete, erről szóló üzenet, hogy nem. Istennek az ereje, jelei, csodái, Isten természet fölötti hatalma nem messze, nem a múltban, vagy a távoli jövőben majd, hanem most itt, a te életedben elérhető és működő képes. És pontosan ezért szeretnék erről beszélni, hogy hogyan férhetsz hozzá, hogyan juthatunk hozzá Isten természet fölötti erejéhez, Isten természet fölötti hatalmához. Néhány pontban, 4 pontban fogjuk megnézni, csak a... Köszönjük szépen. Tanultam, tehát volt, a Kati mondta, hogy az jó, hogyha az elején tudja, hogy hány pont lesz. Akkor strukturálni tudja a gondolkozás módját a hallgatásban is. Jó, tehát az első pont 4 lesz, hogy... Légy újonc, légy kezdő, légy tanonc, ha úgy tetszik, légy kopasz az új dolgokban. Tudom, hogy sokan nem voltatok katonák, ezért a kopasz nem sokat jelent számotokra. Ott azt jelentette, 3 időszakra osztották a katona évet, és akkor az első volt a kopaszok, és akkor utána a legutoljára a vének, közepén pedig a gyikok. Tehát a mindegy, tehát a kezdőkkel, a kopaszokkal, amit csak lehetett, mindig kiszúrtak. Ezt aki tudja, tudja, aki nem, nem. Jézus azt mondta, hogy legyél, vállalt föl azt, hogy Isten királyságában mindig lesznek, mindig vannak új dolgok. És egy lelkes kezdő, lelkes újonc legyél az új dolgokba. Ne mondd azt állandóan, mint a galamb, hogy tudom, tudom, tudom, tudom, hát csinálta, tudod. Nem fog menni nélküle. Az ő természet fölötti erejére és hatalmára van szükségünk. És legyen az benned, hogy igénylem, Uram, hogy a te új dolgaidra, nyitott vagyok, igénylem, hogy az új dolgaidba vezess bele. Ahogy Izajás proféta mondja, 43. fejezet, ez nincsen benne, úgyhogy nem csak ezt most jutott eszem. A 18-as, 19-es verseket ismeritek, nagyon jó. Azt mondja, hogy ne emlékezzetek a régi dolgokról, mert én most újat cselekszek. És nagyon sokszor a régiekhez való ragaszkodás és a régiek ről való emlékképek tudnak megakadályozni attól, hogy az új bejöjjön és az új valósággá váljon az életünkbe. És Istennek a természet fölötti ereje azt akarja, hogy megérintsen olyan módon, hogy ne tudjon eltántorítani a régi, bármennyire jó volt, bármennyire szép volt, bármennyire dicsőséges, nagyszerű és isteni volt a tegnapi, ne tudjon eltántorítani a ma és a holnap Isten által elkészített új dolgaitól. Amen. Ahogy Pál apostol mondja a Filippi levélben, esélyben, megkeres. Azt mondja, hogy a hátam mögött levő dolgokat elfelejtem. És ott nem csak a rossz dolgokról, nem csak a megtérése előtti szégyenletes dolgokról, elfelejtendő dolgokról volt szó, hanem még a halott támasztástól kezdve az összes többi is benne volt, amíg dicsőséges dolgok voltak, természet fölötti dolgok voltak, de azt mondta, hogy azért, hogy az előttem levő dolgoknak neki tudjam szánni magam, hogy a gondolataimat, az elmémet, az érzéseimet, motivumaimat ne tudja lekötni semmi a tegnaphoz, a mától elszakítani, vagy a holnaptól, hogy Isten most akarjon és tudjon rajtam keresztül természet fölötti dolgokat cselekedni. Tehát figyeld meg, azt mondja Lukács evangélium 5. fejezet, 4. verse. Ismerős a történet. A nem tudom, láttátok-e a The Chosen sorozatot, ott amikor emlékeztek, Jézus ott a parton beszél a tanítványoknak, vagy embereknek, és akkor jönnek Péterék, egész éjszaka próbálkoztak, nem fogtak az égvilágon semmit, akkor Jézus bekéreckedik a csónakba, és aztán mondja, hogy hát evezzetek mélyre, és vesétek ki a fogásra a hálóitokat. Hát, hogyha a halászatról van szó, akkor tudjátok, az a filmből is nagyon jól kijön. Szeretem azt a karakter ábrázolást, ami ott a csúzanban is látható. Tehát Péter ezen a területen szakember. Tehát hogy tényleg ő tudja, ő profi, ebből élt meg. Ő szakértő ezen a területen. Mégis amikor engedelmeskedik Jézus, hát a szakértő szerinti nem túl logikus kérésének, akkor óriási fogás lesz. Óriási áldás jön be az életébe. Ugye a filmben van még egy körítés is, ami nincs a Bibliában, attól még élvezetesebb, úgymond. Ebből aztán az egész adósságát ki is tudta fizetni, ami volt így az adó elmaradás, stb. Stb. Tehát, hogyha szeretnéd az adó elmaradásaidat is kifizetni, akkor arra kérlek, hogy engedelmeskedj Istennek nagyon egyszerű gyermeki módon, és ő olyan hűséges, az előfázott a kezem most, meg melegen van. Jó az Úr. Halleluja. A Biblia csodái, ha megnézed, ez a halászós dolog is, de az összes többi csodákat, ha megnézed, Isten nem cselekszik mindig ugyanúgy. Mindig új mederbe, új módon, új körülmények között, az újnak az atmoszférájába cselekszik Isten, mert ő újat készít. Miért csinálja, mindig újat akar csinálni? Nem csak azért, hogy ne unatkozzunk, hanem azért is, hogy ne szokj bele. A lelked, a pszichéd, de a fizikai testünk is ne kényelmesedjen bele abba, hogy Isten például megtéréseket ad. Elmondtad, hogy hogyan tért meg az az asszony. Hát ha végig gondolod az életedet, hány ember tért már rajtad meg keresztül? De ugyanúgy egyik se. Mindegyik más volt. Mindegyik más, hogy jutott el a megtérés döntéséig, és addig, hogy átjusson a kapun, és az életre vezető útra rátegye a lábát. amikor Isten népe engedelmeskedik, amikor engedünk az Isten új dologra való kihívásának, fölhívásának, akkor figyeld meg, hogy mindig Isten áldásaiban lesz részed. Légy nyitott arra, hogyha esetleg az eddigi hosszú évtizedes keresztény tapasztalataid ellenére is valami új dolgot kér Isten. Persze nem azt mondom, hogy az Bibliával ellentétes dolgot, hanem a Bibliával összhangban levő dolgot kér tőled. Tedd meg! Bármennyire is úgy tűnik, hogy logikátlan. Bármennyire is úgy tűnik, hogy nem sok értelme van. Ha Isten kér tőled valamit, tedd meg! Mert annak mindig áldás lesz a következménye. Ilyen egyszerűen. Az egész, ez maga a tanítványság, hogy mindig készek vagyunk, hajlandóak vagyunk tanulni. Nem kell megtanulnom, a egyszer egy az mennyi. Nem kell megtanulnom azt, hogy háromszor három mennyi, mert megtanultam, hát nem tudom mikor, másodikos korunkban. Tehát megtanultuk, és azóta nem felejtettük el. Így van. A tanárok, tanítónők nagyon csóválják a fejüket, és mondja, jó lenne, jó lenne. De az a helyzet, hogy vannak dolgok, amiket oké, megtanultunk, és nyilván emlékeztetés által újból úgy ébren tartjuk, de legyél nyitott arra, mivel tanítvány vagy. Akár hány éve, évtizede is vagyunk keresztények, tud Isten újat mutatni. És az a helyzet, hogy akar is. Tud Isten újat cselekedni rajtad keresztül. És az a helyzet, hogy akar is. Tud Isten új áldást adni neked. És az a helyzet, hogy akar is. És ez maga a tanítványság, hogy új dolgokban legyek kezdő. Nem mondjam azt, hogy hát én már mindent tudok, én már mindent értek, én már 50 éve keresztény vagyok, és már nekem nem tudsz újat mondani, stb. Már nem tudom hányszor kiolvastam a Bibliát. A hozzáállásomat jelzi, hogy tanítvány vagyok. Tanulni akarok tőled, Uram. Tanuló vagyok az Isten királyságában. Ezt jelenti, ez az első. Ez sokszor azt jelenti, hogy a kényelmes állapotomból ki kell lépnem. És ez kényelmetlen. Ez nem kellemes. Senkinek se kellemes új dolgokat megtanulni. Senkinek se kellemes, amikor online el kell kezdened tanítani, vagy tanulni. Mert nem csináltad olyat. Nem csináltad azt. Senkinek se kellemes, amikor elmész egy munkahelyre, és meg kell tanulnod egy új szoftvert, vagy egy új eszközt, vagy egy új módit, ami alapján ott dolgoznod kell. Plusz energia, plusz idő, plusz fáradtság. De tanítvány vagyok. És ezért, még hogyha természetes dolgokban is van új megtanulni való. Vannak olyan szakmák, vannak olyan munkaterületek, ahol egyszerűen természetesnek tartják régóta az emberek, hogy nem adhatom föl a tanulást. Például egy orvos, hát az orvos a gyógyszereket, hát minden évben nem tudom hány újat fedeznek föl, meg hoznak forgalomba. Nem mondhatod azt, hogy hát én elvégeztem 45 éve ezt, és akkor kész. Hanem azért van, hogy újból és újból ilyen tanfolyam, olyan tanfolyam, ezt kell végezni, mert csomó új, friss dolgok jönnek ki. Vagy a tanároknak is. Ott is kreditpontokat kell szerezni. Nem azért, hogy kiszúrjanak velünk, hanem azért, mert új és új dolgok jönnek ki, és meg kell tanulni, és nem maradjunk el. Ha jönnek azok a gyerekek, hát föl tudjuk készíteni a mára és a holnapra. De az ezelőtti múlt századbeli és a múlt évezredbeli dolgokkal nem tudjuk fölkészíteni a jövőre őket. És változtatnunk kell nekünk is. És ez azt jelenti, hogy újoncnak lenni, azt jelenti, hogy be kell ismernem, hogy egy csomó dolgot nem tudok. És ne legyen ez szégyen, hogy tanulnom kell. Be kell ismerni. Nincs meg mindenem, nincs meg minden dologra a válaszom. Nincs. És föl kell ismernem azt, hogy Isten tud most is újat mutatni. Ugyanaz a szituáció, ugyanaz a házassági probléma, ugyanaz a családi probléma, ugyanaz a gazdasági probléma, adóssági probléma, rágalmazás, viszály, megoldás, vagy betegségi probléma. És azt mondja Isten, legyél nyitott arra, mert nem biztos, hogy úgy akarom rajtad keresztül megoldani, ahogy tegnap, meg tegnap előtt, vagy 10 éve, vagy 30 éve. Mert új dolgot készítettem, új dolgot cselekszem. A szellem ott fúj, ahogy akar, ahol és ahogy, és akkor, amikor akar. Amikor fölismerem azt, hogy Isten hatalma az újnak a birodalmába szabadul föl, akkor figyeld meg, sokkal szívesebben veszem az új dolgokat. Az új dolgokra való késztetés, még akkor is, hogyha az nem istenes dolog, hanem a természetes dolog. Tanulni a munkámba, tanulni az otthonomba, tanulni azt. Képzeld el, az, hogy asztalos vagy, hány évet tanultál rá? Az, hogy mit tudom én, szoftverfejlesztő vagy, hány évet tanultál rá? Az, hogy apa lettél, hány évet tanultál rá? Az, hogy anya lettél, hány évet tanultál rá? Férj és feleség, hány évet tanultál rá? Pedig kérdezem én, szerinted melyik fontosabb? Melyiknek van az örökkévalóságra nagyobb kihatása? Az, hogy anya vagy, vagy az, hogy én adminisztrátor vagyok? Vagy az, hogy mérnök vagyok? Melyiknek van nagyobb kihatása az örökkévalóságra? Tanulnunk kell. Higgyétek el, tanulnunk kell azt is, hogy apa vagyok. Tanulnom kell azt is, hogy anya vagyok. Hogy férj, feleség. És ezeket a dolgokat tanulnunk kell, hogy gyerek vagyok. Nagypapa. Igen, tanulni kell azt is, hogy nagypapa. Ezt még nem tudom mondani egyes szám. Egyes szémben már vannak itt nagypapák, meg nagymamák. És ezt is tanulni kell. Igen. Az a helyzet, hogy amikor a Szent Szellem új dolgokat hoz elő, és belefúj az agyadba, belefúj a szívedbe, akkor egyszerűen új elképzelések, új dolgok, új friss utasítások a mennyből. Ugyanazt a dolgot másképp fogod, és másképp akarja Isten megcsináltatni veled. Úgyhogy üdvözlünk a tanítványsági folyamatban. Enélkül nem tudsz Isten hatalmába járni. Isten királyságában működő hatalomra nem lehet enélkül szert tenni. Ahogy a Péternél láttuk. Második, légy gyermek. Egy gyermeki szívű a mennyei atyát királyságában. Ez egy nagyon fontos. Lukács 10:19 megvan. Hatalmat adok, mondta Jézus, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok az ellenség minden erején, és semmi nem árt nektek. És ezt tudjátok, azután volt a Máté 10-ben, amikor kettesével kiküldte Jézus a tanítványokat, és azt mondta, hogy előszólította őket, hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek fölött, hogy kiűzzék azokat, gyógyítsanak minden betegséget és minden erőtlenséget. Néha elfelejtjük azt, hogy a tisztátalan szellemek fölött is hatalmat adott, és ne felejtsük el ezt a hármat. Tehát a gyógyítás, beteggyógyítás, démonok küzdése és Isten királyságának a hirdetése, örömhír hirdetése. Kiment ugye a 70 tanítvány ezzel az egyszerű, nyilvánvaló utasítással, különböző városokba, falvakba, kettesével, és Jézus felhatalmazta őket, hogy legyen hatalmuk betegeket gyógyítani, démonokat űzni, és hirdessék Isten királysága eljövetelének a jó hírét. És amikor azt később olvassuk a Lukács evangélium 10-be, nagy élményekkel és izgalommal tele jöttek vissza, és mesélték, és a Lukács 10:17 ott van, hogy Uram, még a gonosz szellemek is engedelmeskedtek nekünk, amikor a nevedben rájuk parancsoltunk, pedig arról is van egy nagyon jó epizód a Chosen sorozatban, emlékeztek, amikor próbálta a főpap is kiűzni, aztán nem jött össze. Jézus pedig nagyon egyszerűen kiűzte, és kiment mind a 7 gonosz szellem. És Jézus erre hogy válaszolt a 21-es vers? Dicsérlek téged, atyám, ég és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és a tanultak elől, de kijelentetted a kisgyerekeknek, igen, atyám, mert így láttad jónak. Tehát figyeld meg, hogy Jézus örül annak, hogy a mennyei atya elérhetővé tette Isten királyságának a hatalmát. Elérhetővé tette az atya azok számára, akik gyermeki szívvel fogadják. Mert figyeld meg, hogy dicsérlek, atyám, hogy elrejtetted a bölcsek és a tanultak, az okosak elől, de a kisgyerekeknek, a gyermeki szívűeknek pedig megjelentetted. Tehát hatalommal küldte ki a tanítványokat, a tanítványok nagy lelkesedéssel működtett ebbe a hatalomban, gyógyították a betegeket, űzték a démonokat, lelkesedéssel visszajöttek, hogy fantasztikus dolog, a démonok is kiváltak a te nevedre. És akkor Jézus azt mondta, hogy ó, atyám, ez fantasztikus dolog, mert annyi bölcs és annyi írástudó, annyi teológiát végzett ember van, de egyszerűen a kisgyerekeknek, a gyermeki szívűeknek jelentetted ki ezt a hatalmat, hogy hogyan működik. A gyermeki szívűeknek az életébe fog működni a gyógyítása és a szabadítása való hatalom. Ez nem azt mondom, hogy ne végezzél most bibliaiskolát, ne végezzél teológiát, de nem ez szükséges ahhoz, hogy a te életedben Isten gyógyító, csodatevő, démonokat kiűző hatalma ott legyen és működjön. Egy gyermeki szív szükséges ehhez, semmi más. Legyen egy olyan gyermeki szíved, mint ezeknek a tanítványoknak, olyan nagy lelkesen mesélték ezt. A mennyei atya egyszerűen örül ennek, örömét leli ebben, és ha megnézed az itt használt szó, ez a kisgyerekeknek kijelentetten, ez a tanulatlan, képzetlen, együgyű, naív, éretlen, ez a szó, ez a kifejezés van. Ha úgy érzed, hogy éretlen vagy arra, hogy Isten hatalma, ereje működjön rajtad, kerül, alkalmas vagy rá. Ha úgy érzed, hogy egyszerűen tanulatlan vagyok, de olyan naív vagyok, képzetlen vagyok, alkalmas vagy rá. Pontosan ilyen szívű embereket keres Isten. Neked akarja akkor kijelenteni az ő hatalmát és hatalmának a működését. Isten erejének és hatalmának a szokatlan megnyilvánulása, ez Isten királyságának a hatalma és az ereje. Amikor úgy, ahogy nem szoktad meg, ami meghökkent, ami megdöbbent, na ez Isten királysága működése, és ebben mutatkozik meg Isten királyságának a hatalma és az ereje. Nem azok fogják átélni, akik úgy érezzük, vagy úgy látják, akiknek már nincs mit tanulniuk, hanem akik úgy érezzük, hogy van még mit tanulnom. Ha úgy érzed, hogy annyi mindent meg kell tanulnom, tehát ismerjük Istent, mert találkoztunk vele, de valljuk be, olyan keveset ismerünk még belőle. Uram, a te szereteted megérint, és úgy belekóstoltam, de valljuk be, hogy az ő szeretetéből meg egy csomó dolgot nem éltünk át. Isten gyógyító, csodatevő erejét láttuk működni, vagy átéltük és éreztük, de valljuk be, egy csomó csodatevő erő, hatalom, dicsőség még nem láttuk, meg nem ismertük. Részeket kaptunk, részeket kóstoltunk, mennyei ízelítőket kaptunk, és nyalogattunk, mint a fagyit, mennyei manna fagyikat, mennyei nyalósó. Igen. Tudod, átélni Isten királyságának a hatalmát szükséges az, hogy rádöbbenj arra, hogy én a mindenható Istennek, a teremtő, örökkévaló Istennek, a szent, a dicsőséges Istennek, mint atyának vagyok a gyermeke. Tehát rádöbbensz erre, hogy gyermeke vagy. És tudod, a gyerekek azok a tanulók. Egy gyermeki szív képes tanulni. Sokszor egy felnőtt szív, a probléma ott van, hogy nézd meg a munkahelyeket. amikor valami új dolgot, új képességet kell elsajátítani egy munkahelyen, akkor az a munkahely nagy valószínűséggel nagyon nehezen lehet rávenni, hogy idősebb generációs embereket vegyen föl. Mert általában nehezebben szánják az idősebbek rá magukat arra, hogy tanuljanak. A gyermekek még az is jellemzi őket, hogy kíváncsiak. Tegnap voltunk egy családnál, és volt ott egy két éves kisgyerek, beszélt állandóan, de még nem értelmes a beszéde, de mindig, ha kellett, akkor tízszer is megkérdezte ugyanazt, és elmagyarázta ugyanazt, persze még ugye a maga nyelvén. Tehát ez azt jelenti, hogy ő nem unta meg, hogy ez ide, az oda, ez azért, meg azért, és elképes volt tizedszerre is, nagy élvezettel és nagy szenvedélyes. Na, ez a gyermeki szív. És amikor ez van benne, hogy ugyanannak az embernek ugyanaz a betegsége, már tizedszer jön oda imádkozni, már ugyanannak az embernek ugyanaz a probléma, már 26-szor jön oda imádkozni, ugyanannak az embernek ugyanaz a problémája, és már nem tudom, már stb. Nem unsz bele, hanem egy gyermeki kíváncsisággal kinyitod a szívedet, és azt mondod, Uram, most lépj be valami új módon. Azt akarom, hogy amit újat elkészítettél, hadd legyek csatornád feléje. Hadd tud megáldani rajtam keresztül, és Isten természet fölötti ereje jön. Isten természet fölötti hatalma meg fog nyilvánulni rajtad keresztül akkor. Azok élik át az Isten természet fölötti hatalmát, akik nem szégyellik utánozni őt. Nem szégyellik azt csinálni, amit Jézus. Nem szégyellik azt csinálni, amit Istennek az X embere. Hány-hány plagizálási botrányt olvastál már politikába, oktatásba, itt-ott, amon. Persze az már ciki, hogyha úgy adom elő magam, hogy ez az enyém. De nem kell úgy előadni, hogy ez az enyém, hanem ez az, amit én tanítványként tanultam a mesteremtől. És az nem plagizálás, utánzás. Utánozd Jézus Krisztust. Ő nem fog plagizálási pert indítani ellened. Ha ugyanazt mondja, ugyanazt csinálja, atyám. Az a jó. Bárcsak. Szóval legyetek ebbe bátrak. Azok élik át Istennek a hatalmát, akik képesek szégyen nélkül utánozni. Ugyanazt csinálni, mint Jézus, ugyanazt mondani, ugyanazt tanítani. Nincsen ilyen Jézus plagizálás fóbia benned. Ez sikeressé fog tenni téged, Isten természet fölötti hatalmának az átéléséhez. És azok élik át Isten természet fölötti hatalmát, akik hajlandóak új dolgokat kipróbálni. Új dolgokba belemenni, új dolgokba úgy, hogy nem félsz a kudarctól. Az a helyzet, egy gyerek nem agyal végig a veszélyforrásokat, nem gördíti végig, hogy de hát, ha ezt megcsinálom, akkor most ott nincs már semmi. Bár azt mondta a haver, hogy lépjél le nyugodtan. De hát akkor mi lesz? Nem gondolja ezt végig, ha az apa azt mondta, hogy dőlj, akkor ledől, és az apa elkapja. Nem? Egy felnőtt már agya, hát nem is bír elkapni, még ha nyújtja a kezét, akkor se, hát annyi a súlyom, hogy összerogyik alatta. És a többi sem, nem, már egyszerűen oda se ér, mire én ledőlök, mire el kellene kapnia. De amikor hajlandó vagy új dolgokat kipróbálni Isten utasítására, a bukástól, a szégyentől, a kudarctól való félelem nélkül, akkor ez felszabadítja benned Isten királyságának a hatalmát. Tanuljunk az evangélium hirdetésére kiküldött tanítványoktól, ahogy Jézus kiküldte őket kettesével. Mert van még mit tanulnunk, és van még mit felfedeznünk Isten királyságának erejéből és hatalmából. A tanítványok egyszerű titka, figyeld meg a hatalomhoz, tedd azt, amit Jézus tesz. Engedelmeskedjen annak, amit Jézus mond. Nem kell tovább agyalni, nem kell tovább bonyolítani. Csináld meg azt, amit mond. És szeress úgy, ahogy ő szeret. Ennyi. Figyeld meg, amit a legelén felolvastuk, ugye, hogy a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget. A Zsoltárból idéz, és a Zsoltárnak a szövege pedig így van, azért tettem oda a zárójelbe, emlékeztek a Máté 21-ből, hogy a gyermekek és csecsemők szája által erősítetted meg a hatalmadat. Amikor egy gyermeki szívvel kezded el Isten dicsérni, és nem érdekel az, hogy most negyed hanggal mellé ment. Nem érdekel az, hogy egy nyolcaddal, negyeddel elő van, vagy utóbb van. Persze zenészek csak kupáljátok magatokat, ez nagyon jó. De hidd el, hogy Isten nem így füle. Hú, de fars volt az, a Pali, az húz le a potméterét. Nem, Isten nem ezt nézi, hanem a szívet nézi. Tehát, hogy mi jön ki a szívedből, egy gyermeki szív. Láttál-e már úgy ugrabugrálni gyereket, hogy hamisan énekelt, meg kiabált, lehet, hogy nem is volt. És éneket mondott, éneket szinte kiabált, így mondóka szerűen. Láttál-e már olyat, hogy nem volt tiszta, nem volt meg a kvintvárt, meg a nem tudom milyen hangközök az ugrástál az énekbe. Mégis ránéztél, és nagy örömöd volt. Mert nem az attól lett örömöd, hogy fantasztikus harmónia jött ki, hanem az öröm csapott meg. Nem? Isten is hasonlóképpen van. Úgyhogy amikor elkezdjük egy gyermeki szívvel Isten dicsérni, tudod, mi történik? Istennek a hatalma azon a helyen megerősödik. Istennek a működő hatalma, megtapasztalható hatalma megvastagszik. Olyan súlya lesz. Megtapasztalhatóvá válik Isten természet fölöttie. Harmadik pont. Hajolj lejjebb, hogy följebb juthass. Vagyis alászkodj meg. Ez a hatalomhoz való jutásnak a harmadik nagy kulcsa. Máté 18 első 5 versét olvasom föl, akkor oda mentek a tanítványok Jézushoz. Ó, ki a nagyobb a mennyek királyságában? Akkor előre hívott Jézus egy kisgyereket, eléjük állította, és azt mondta, tudjátok, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyerek, semmiképpen nem mentek be a mennyek királyságába. Aki megalázza magát, mint ez a kisgyerek, az nagyobb a mennyek királyságában. Aki egy ilyen kisgyereket befogad az én nevemben, engem fogad be. Na, ha kicsit becsukod a szemed, de hogyha megy, akkor nyitott szemmel is csinálhatod. Lásd magad előtt Jézust a kisgyerekekkel. Erről tettem be egyébként egy képet a mai Isten tiszteletről. Délelőtt. Talán lehet, hogy a kezét a gyerek vállára tette, lehet, hogy leguggolt mellé, lehet, hogy leült és az ölébe ültette, fogalmam nincs, hogy hogy csinálta. De így képzeld el, hogy ott vannak a gyerekek, hogy ott van ez a gyerek, és ott van körülötte 12, egy tucat vetekedő, ambíciókkal teli, egymás ellen könyöklő férfi. És akkor kiállítja ezt a kisgyereket, ha nem lesztek ilyenek, mint ez a kisgyerek, nem tudtok bemenni Isten királyságába. Azt is mondta, hogyha meg nem tértek. Tehát ha a gondolkozás módunkat nem változtatjuk meg, és ez a alázd meg magad, ez ezt is jelenti. Muszáj a gondolkozás módunkat gyúrni. Muszáj a gondolkozás módunkat alakítani. Begyöpösödik az ember agya. Mondjuk, Ati, ezt szoktam mindig mondani, mikor magamról beszélek, de az ember. Tehát igen, az én agyam ilyen, de szerintem a te agyad is ilyen. mert te is ember vagy. Tehát, hogyha nem műveljük, akkor elugarosodik. Szántani kell. Ki kell egyelni, gazolni kell, locsolni kell, megfelelő magokat kell elvetni bele. Utána azt művelni kell. Bólogat, igen. Így van. Tudod, a Máté 18-ban itt a 3-as, 4-es vers azt mondja, hogy bizony mondom nektek, ha nem tértek meg, nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem mentek be a mennyek királyságába, aki megalázza magát, mint ez a kisgyerek, az nagyobb a mennyek királyságába. A gyerek nem csak bemegy, hanem egy gyermeki szív nagyjá lesz. Egy gyermeki szív hatalomra szert tesz. Nem desszert, tesszert az Isten királyságában. Ez azt jelenti szó szerint, hogy alázd meg magad, hogy lekicsinyít, lekisebbít, lecsökkent, kisebbé tesz. A kultúránkban, de nem csak a miénkben, a korunk kultúráiban lehetne így mondani, úgy hozzászoktunk, hogy a fejlődés, a növekedés a feljebb jutáson keresztül, az előbbre jutáson, a létrán való előbbre jutás, följebb lépésen keresztül jön. Jézus meg azt tanítja, hogy ha följebb akarsz jutni Isten királyságába, a hatalom szintjén, akkor lejjebb kell lépned. A klasszikus hát biblia versek ezzel kapcsolatban nincsen benne. A Filippi 2-ben, amikor leírja Jézusról, hogy ott hagyta a mennyi dicsőséget, kiüresítette magát, emberré lett, emberek közt is megalázta magát, aztán meghalt, keresztet szenvedett, stb. De utána jött az, hogy föltámadt, stb. És akkor végül pedig mindenek fölé fölmagasztaltatott, és minden dicsőség az övé. 7 lépcső van lefele, a Filippi 2-ben is 7 lépcső van fölfele. Nem lehet fölmenni a hatalom szintjén, ha nem megyek le, ha nem alázkodok meg. Ilyen egyszerű. Az azt jelenti, hogy a király fiaiként és lányaiként hát úgy érezzük, hogy hát följebb kell emelnünk a szintet, mert már nem vagyunk óvodások szellemben, hanem már tanítványok vagyunk, haladók vagyunk. A lécet följebb kell emelnünk, többet kell produkálni, de az a helyzet, hogy mind a személyes életünkben, mind a vezetés, minden egyes területén, gyülekezetben, magánéletben, munkahelyen, bármely területen, igaz ez, hogy Isten lejjebb rakja a lécet. Nem azért, hogy átugorjuk, hanem alatta átmenjünk. Lejjebb rakja a lécet. Minél inkább tovább járunk az Úrnak az útján, annál lejjebb kerül a léc. Miért? Hogy lejjebb, lejjebb, lejjebb. Amit János mondott, nekem alább és lejjebb kell szállnom, hogy ő pedig följebb és följebb, följebb jusson. Nagyobbá legyen, azaz Jézus Krisztus. Hát néha ehhez az kell, hogy le kell térdeljek, a kezeimre, térdeimre kell, hogy csusszanjak, hogy át tudjak menni a léc alatt. Nem megy másképp. Játszottatok már olyan játékot, ugye, hogy a léc, és akkor át kell bújni alatta, és akkor mindig viszik lejjebb, lejjebb, lejjebb. Ez kicsit ilyen Isten királyságába. Jézus arra hív téged, mint az ő tanítványát, hogy alázzuk meg magunkat is, foglaljuk el azokat a helyeket, amiket ő készített el nekünk. De nagyon sokszor azok az új területek, szellemben, hatalomban, erőben, csak egy nagyobb megalázkodás által nyerhető el, csak egy nagyobb megalázkodás által tudok belépni arra a területre. Egy gyermeki szívvel. 4. Mielőtt ezt felolvasom, egy biblia verset olvasok föl, a Jelenések 5, 5-ös, 6-os vers. És egy a vének közül mondta nekem, tehát a mennyiről van egy látása Jánosnak. Ne sírj, mert győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán Dávid sarja, hogy felnyissa a könyvet, felbontsa annak hét pecsétjét, és akkor láttam a királyi szék és a négy szellemi lény között és a vének között egy bárányt állni, mint egy megölöttet. Hét szarva és hét szeme volt, ami az Isten hét szelleme, ami elküldetett az egész földre. Ez a négyes, hogy király fiai vagyunk, de légy bárány és oroszlány együtt, oroszlán. Tehát légy oroszlán és bárány együtt. Hát hogy csináljuk ezt? Ez olyan, mint a légy galamb, meg légy kígyó. Nem kígyó legyél, hanem olyan ravasz. Ne galamb legyél, hanem olyan szelíd. És ez igaz a bárányra is, az oroszlánra is. Ugye ott vagyunk, Jézus Krisztus a királyok királya, és mi az ő Istennek a gyermekei vagyunk, és egyre inkább hasonlítunk Júda oroszlányához. Tehát van közöttünk is olyan, aki ezt nagyon sokszor kapta proféciaként, hogy egy Júda oroszlánya az ő kiáltása. Mégis az a helyzet, hogy vannak olyan dolgok, és van valami, amit amikor a mennyei atyánk oda akar adni, akkor azt nem vagyunk képesek elfogadni egy oroszlán bátor ordításával. Képzeld el, Izaiás 6-ot mondjuk. Izaiás elragadtatik, mennybe nyílt látása van, látomása van, látja a trónszéket, trónszéken ül Isten templomába az Úr, dicsősége betölti az egész házat, megrendül az ő jelenlétének, a tekintélyének, szentségének, hatalmának a súlyától minden, amikor megszólal. És akkor még semmi se történt, csak Izaiás leírja, hogy egyszerűen rájött, hogy tisztátalan ajkú vagyok, elvesztem. Egy ilyen életérzés, helyzet, fölismerés jött rá. És akkor egy angyalt küldött Isten, és hozott a mennyei oltáról egy parazsat, megérintette a nyelvét, és azt mondta, most már tiszta vagy. Tiszta a te szád, tiszta a beszédet. És utána kérdezett csak Isten, és szólt hozzá, hogy na kit küldjek el? És akkor mondta, hogy küldj el engem. Isten jelenléte. Amikor ott vagyunk Isten jelenlétébe, vagy a jelenések könyve, Dániel könyve, hát ott nem egy júdabeli oroszlán ordításával, bátorságával. Küldj el engem, én vagyok a júdabeli oroszlán utódja, sarja itt a földön, és én a te királyságodat előre viszem. Jó ez a bátorság, de az a helyzet, Isten jelenlétével azért összemegy az ember. Ott az ő dicsősége, hatalma, nagysága, szentsége előtt nem azért, mert alkalmatlan vagy, önmagában igen, de Krisztusban alkalmasak vagyunk, hogy előtte megálljunk. De mégis ez az alkalmasság soha nem tesz szemtelenné. Soha nem tesz ilyen nagyképűvé. Nem tesz ilyen merészé. Fiak vagyunk, de mégis van egy tisztelet. Mégis van egy istenfélelem. Még a baráti kapcsolatba, hogy Jézus Krisztus és köztem van egy baráti kapcsolat, de attól még nem haverom, hanem van egy tiszteletteljes Isten félelem ő felé is, mert szent, a királyok királya, a szeme is tűzláng, a szeme is megemész mindent, ami csak szén, a szalma, pozdorja, az alapra lett építve, mindent. A lábai izzó érsz, meg se tudod érinteni, meg se tudod közelíteni. Saját erődből, akaratodból. Ha önmagát megosztja, az egy más. Vannak olyan dolgok, amiket csak a báránynak az alázatával tudunk Isten jelenlétébe befogadni. Nem tudunk másképp. Isten természetéből, Isten örökségéből, Isten neked szánt ajándékaiból, csak a báránynak az alázatával tudod befogadni, és egyszerűségével vagy képes elvenni Istentől hittel. Jézus arra hív, és ez egy, hát tudom, hogy néha az emberi agy ettől ketté áll, de azt mondja Isten, hogy legyél egyszerre a júdabeli oroszlán, és legyél egyszerre a bárány. Hogy legyen benned mind a kettőnek a természete. János 10-ben azt olvassuk, a juhok hallják az ő hangját. Ő a nevén szólítja a juhokat, és kivezeti őket. Jézus tudja, nagyon jól ismeri a nevedet, ahogy a próféta is mondja. Ez nem csak azt jelenti, hogy Nemespali, vagy ilyen, vagy olyan, nem ezt jelenti, hanem tudja a személyiségedben, milyen gondok vannak, mielőtt születtél, milyen nehézségek, milyen pozitívumok, milyen áldások, milyen ajándékok vannak, milyen tervet tervezett el számodra. Ő mindent tud, és ő neveden hívott el, amikor a szívedhez szólt, az nem csak a munkatársak, a szomszédok, az ismerős vagy valamelyik rokonna az erőszakos nyomulásának az eredménye, hogy elmondtad a megtérő imát, hanem az Istennek a tervébe benne volt, ő személy szerint gondoskodott arról, hogy elküldjön olyan embereket, akinken keresztül hallod, és hogyha nem vagy hajlandó, akkor egy kicsit erőszakossággal is megáldotta azt az embert, hogy erőszakosan benyomjon egy kicsit a kapun keresztül, hogy belépj az örök életre vezető útra. Jézus arra hív, hogy legyél bárány, és legyél oroszlán. Igen, a Isten királyságának a csodájához, hatalmához szükséges mind a kettő. Ehhez egy engedelmességre, vagy egy készségre van szükség. Engedelmesség és készség. Mert van, amikor Isten azt akarja, hogy fiam, szedd már össze magad, rázd ki a magad a porból, ne nyalogasd a sebeidet, és kelj föl, és kezdj el harcolni, mert adtam neked egy harcos szívet, adtam hatalmat, hogy kígyókodj. Tervet tervezett el számodra. Ő mindent tud. És ő neveden hívott el, amikor a szívedhez szólt, az nem csak a munkatársak, a szomszédok, az ismerős vagy valamelyik rokonna az erőszakos nyomulásának az eredménye, hogy elmondtad a megtérő imát, hanem az Istennek a tervébe benne volt, ő személy szerint gondoskodott arról, hogy elküldjön olyan embereket, akinken keresztül hallod, és hogyha nem vagy hajlandó, akkor egy kicsit erőszakossággal is megáldotta azt az embert, hogy erőszakosan benyomjon egy kicsit a kapun keresztül, hogy belépj az örök életre vezető útra. Jézus arra hív, hogy legyél bárány, és legyél oroszlán. Igen, a Isten királyságának a csodájához, hatalmához szükséges mind a kettő. Ehhez egy engedelmességre, vagy egy készségre van szükség. Engedelmesség és készség. Mert van, amikor Isten azt akarja, hogy fiam, szedd már össze magad, rázd ki a magad a porból, ne nyalogasd a sebeidet, és kelj föl, és kezdj el harcolni, mert adtam neked egy harcos szívet, adtam hat.

Erőszakosan benyomjon egy kicsit a kapun keresztül, hogy belépj az örök életre vezető útra. Jézus arra hív, hogy legyél bárány, és legyél oroszlán. Igen, a Isten királyságának a csodájához, hatalmához szükséges mind a kettő. Ehhez egy engedelmességre, vagy egy készségre van szükség. Engedelmesség és készség. Mert van, amikor Isten azt akarja, hogy fiam, szedd már össze magad, rázd ki a magad a porból, ne nyalogasd a sebeidet, és kelj föl, és kezdj el harcolni, mert adtam neked egy harcos szívet, adtam hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon taposs az ellenség minden erején, állj ellen az ördögnek, és az elfut tőled. És van, amikor ezt kell csinálnod, van, amikor pedig azt mondja, most alázd meg magad. Mert most ez lesz a győzelemre vezető út. Van, amikor az, hogy fölveszed a szellemi fegyvereket és megvallásokkal, hatalommal, erővel szólsz és ellenemész a gonosz szellemeknek, megkötöd és kiűzöd azokat, de van, amikor egyszerűen pontosan, talán két hete volt a hírlevélben, az ellentétes szellemmel hogyan küzdjünk a gonosz ellen. Emlékeztek erre az írásra? Nézzétek majd meg. Tehát pontosan, amikor például a kevésség vagy varázslás ellen küzdesz, akkor nem biztos, hogy úgy tudsz győzelemre jutni, erre mindig a Szent Szellemnek a friss kijelentése és vezetése kell, hogy elvezessen. Lehet, hogy a megalázkodáson keresztül ad Isten győzelmet. Hogy ne legyen benned az annak a szellemnek a fikarsznia se, ami ellen küzdesz. Például, ha az irítség ellen küzdök, irítsége nem működik. Érted? Máté 8:8-9 vers, és mondja a százados, ismeritek a történetet, Uram, én nem vagyok arra méltó, hogy bejöjj az otthonomba, csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá vetett ember vagyok, és vannak alattam katonák. És amikor azt mondom az egyiknek, hogy menj el, elmegy. Azt mondom a másiknak, jöjj ide, idejön. Azt mondom a szolgámnak, tedd meg, ő megteszi. Ezt tudod, mit mondott erre Jézus? Hogy ez az ember, bár nem zsidó, ez egy római katona volt, százados. Ez az ember már nem zsidó, de egy olyan hit van benne, amit nem találtam egész Izraelben. Miért? Mert az ember tudja, ismeri a hatalom működését. Tudod, hogy mi az, ami az életedben működésbe hozza Isten királyságának a hatalmát? Az, hogy hatalom alá vetettségben élsz. Engedelmességben élsz. Amikor nem vagyok hatalom alatt, nem tud a hatalom rajtad keresztül megnyilvánulni és működni. Ahhoz, hogy Isten hatalma rajtad keresztül működésbe lépjen, hogy gyógyuljon az ember, a beteg ember rajtad keresztül, a démon kimenjen a szavadra a Jézus nevében, ehhez Isten királyságának a hatalma kell, ehhez pedig szükséges, te magad vesd alá hatalomnak, legyél hatalomnak alávetett. Ez a kulcsa, ez volt a negyedik. A bárány és az oroszlánhoz tartozik. Tudod, Jézus a juhoknak a pásztora. A Lukás 12:32 azt mondja, ne félj, te kicsinyáj, mert tetszett a mennyei atyátoknak, vagyis a mennyei atyátok nagy örömét leli abba, hogy nektek adja az egész királyságot. És a királyságban benne van a jelek és a csodák. Benne van az erő, a hatalom. Benne vannak a természet fölötti minden. Ebben a rövid, egyszerű kijelentésben, amit a jelenések könyvéből felolvastunk, Jézus elmondja, hogy tehát egy árva gondolkozásmódból ered, hogy kimaradok Isten királyságából, kimaradok a jelekből és a csodákból. Az egy árva gondolkozásmódból marad, de hogyha egy olyan gondolkozásmódod van, hogy a mindenható, az örökkévaló, a mindenség királya és Istene az én atyám, és minden, ami az atyái, az atya odaadja a fiúnak,
akkor tudod, hogy az atya semmit

0: nem fog visszatartani. Vagyis minden hatalom, minden erő, jelek és csodák, cselekvés képessége a tiéd, de ez a fiúságból származik. Hogy tudod, hogy fiú vagy, de ettől nem leszek szemtelen. Ez az egyik, a másik pedig Isten királysága, hatalmához a kulcs, amit mondtunk, egy egyszerű, gyermeki, bárányi, juhszerű bizalom Istenbe és Isten beszédébe. Régebben egy YouTube filmet mutattam be, amikor a terelő juhászkutyák a juhokat ilyen olvasható betűkké terelik, meg egy komplett képé monolizált, meg stb. Terelik. Biztos láttátok ti is. Tudod, mi kell ehhez? Nyilván kell egy megtervezés, azt nem a kutyák tervezték el, aztán kellenek a terelők, de kellenek a jók, akik engedelmeskednek annak. Legyél egy engedelmes szívű juh, hogy hadd tudja Isten az ő pásztorlását, ne csak a te életedben, hanem rajtad keresztül mások életébe is elvégezni, és a mennybe tudjon juttatni, mennybe tudja terelni az ismerősödet, a barátodat, a rokonodat is. Amen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.